0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Hamarosan új ruhát vehetnek át a rendőrök. Moszkva kész a hosszú távú tárgyalásra Ukrajnával, kitisztul az ég. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Megújul a rendőrök egyenruhája, a kiválasztásba pedig magukat az egyenruhát viselőket is bevonták. Az állomány tagjai pénteken 383 mintadarabot véleményezhettek, köztük polárpulvereket, taktikai kesztyüket és napszemüvegeket. A szavazás után a kiválasztott ruhadarabokat szolgálat közben is tesztelik. A tapasztalatok alapján várhatóan a jövő év elején indulhat a közbeszerzés. Az új téli egyenruhákat 2027 decemberétől, a nyári ruházatot pedig 2028 júniusától több ütemben kaphatják meg a rendőrök. Kemény fellépést várnak az emberek a száguldozókkal és az illegális gyorsulási versenyek résztvevőivel szemben. A szaktárca vezetője szerint több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet. Jelentős többségük egyetért azzal, hogy szigorúbb büntetést kapjon az az extrém gyorshajtó, aki halálos balesetet okoz. Vitézi Dávid jelezte, hogy néhány héten belül bemutatják a rollerekkel kapcsolatos szabályozás tervezetét. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb asszáját hozta az idei nyár Magyarországon. A Hungaromet elemzése szerint 1901 óta ez volt a legszárazabb és a második legmelegebb nyár. Országos átlagban mindössze 74 milliliter csapadék hullott, ami a megszokott mennyiség alig több mint harmada. A nyári középhőmérséklet 2,5 fokkal haladta meg az átlagot. Az asszály már tavaly elkezdődött, a tartós csapadék hiány miatt pedig augusztus végére az ország felén súlyos szárazság alakult ki. Kész tárgyalni az ukrajnai háború hosszú távú rendezéséről Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök ezt Donald Trumpnak is jelezte másfél órás telefonbeszélgetésük alkalmával. A Kreml tájékoztatása szerint Moszkva továbbra is nyitott a béketárgyalásokra, de katonai céljain nem változtat. Az orosz fél Ukrajnát vádolja a helyzet elmérgesítésével, és egyelőre mérlegeli, mikor indulhatnak újra a háromoldalú egyeztetések. Az amerikai elnök jelezte, hogy továbbítja Putyin üzeneteit az ukrán delegációnak. A két elnök egyelőre nem állapodott meg újabb személyes találkozóról. Fokozatosan javul az idő, nyugat felül egyre nagyobb területen süt ki a nap, miközben a keleti ország részben is megszűnik a tartós eső. A szél több felé megélénkül, néhol meg is erősödik majd. A legmelegebb órákban 14 és 20 fokot mérhetünk. Hétfőn a hűvös, helyenként ködös reggelt követően változóan felhős időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. Hajnalban akár 2 fokig is lehűlhet a levegő, délután 14 és 20 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Megtisztították a Duna egyes szakaszait, nagyon kevés csapadék hullott többek között a Tisza vízgyűjtőire. 14-20 fok körül alakul a hőmérséklet ma. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Csak nem 75 tonna hulladékot emeltek ki a Duna medréből az elmúlt két hónapban a vízügyi szakemberek. Az Ipoly torkolata és Dunaföldvár között szinte minden folyóparti településnél és fővárosi kerületnél végeztek tisztítást. A folyóból több mint 890 gumiabroncsot, valamint nagy mennyiségű egyéb szemetet távolítottak el. Volt olyan helyszín, ahol 110 vashordót találtak. A munkálatok során a lakossági bejelentéseket is kivizsgálták. A hulladékot szelektíven gyűjtötték, majd elszállították. A nagyobb roncsok kiemeléséhez azonban további speciális eszközökre lenne szükség. Rendkívül kevés csapadék hullott idén a Tisza több vízgyűjtő területén. A Bodroga, Sajóhernád, a Közép-Tisza és a Zagyva-Tarna térségében 1985 óta nem mértek ilyen száraz időszakot. A vízügyi szakemberek adatai szerint január és szeptember között mindenütt jelentősen elmaradt a csapadék mennyisége a sok éves átlagtól. A legnagyobb vízhiány a Zagyva-Tarna vízgyűjtőjén mutatkozott, ahol a megszokott mennyiség mindössze 43%-a hullott le. A Közép-Tisza térségben is alig érte el az átlag felét az eső mennyisége. Az egészséggel kapcsolatos tájékozottság javítására indított egyéves programot a Szegedi Tudományegyetem. Az egészségprojekt keretében közérthető cikkekkel, videókkal, televíziós műsorokkal és podcastokkal segítik a lakosságot. A témák között szerepel a helyes gyógyszer használat, az egészséges életmód, a védőoltások és a várandóság is. A programban 20 fiatal kutató vesz részt, akik összesen 125 tartalmat készítenek. Ezek a közösségi médiában és a televízióban is megjelennek, minden esetben szakmai ellenőrzést követően. 4 év szünet után jövőre visszatér a WordPress fotó kiállítása a Magyar Nemzeti Múzeumba. A világ egyik legrangosabb sajtófotó tárlatának ismét az intézmény ad otthont, amely 2027-ben ünnepli fennállásának 225. évfordulóját. Zsigmond Gábor főigazgató szerint a kiállítás képei a jelent örökítik meg, de idővel a történelem részévé válnak. Szakadozik, csökken a felhőzet az ország keleti-délkeleti felén, a tartós eső kelet felé kivonul, megszűnik. Élénk helyenként erős lesz a szél. A csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat, de a keleti tájakon ennél hűvösebb is lehet. Holnap a hajnali ködfoltok feloszlanak, utána változóan felhős idő várható, számottevő csapadék nélkül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 2 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Öreget kívánok mindenkinek, 6 óra után vagyunk a mikrofonnál Leire Tíme, a ma is 10-ig várom Önöket, és hozom minden idők legnagyobb slágereit. Nem sokára egy James Bond betétdalt énekel majd Tina Turner, jön a Verve és a Bittersweet Symphony, és Nick Kershawval kezdünk. Ez a Dorida.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó reggelt kívánok mindenkinek, 4 perccel vagyunk 6:45 előtt. Ha ma az eső kopogása ébresztette önöket, akkor remélem sikerült már ezt a kevésbé fülünknek tetsző zajt elnyomni a kávé készítéssel. Ha pedig munkába indulnak, jó, hogyha velünk tartanak ezen a korai vasárnap reggelen is. Kezdésnek már is itt egy kis mozi, Tina Turner Golden Eye című dalát, a U2 két tagja Bono és The Edge írták annak idején, ők a szerzők, de Tina Turner hangja nélkül valljuk be, mit sem érne ez a sláger sem. A következő néhány percre elég egy bögre kávé, a titkos küldetések várhatnak. Itt van Tina Turner és a Golden Eye a Retro Rádióban.

Ők a legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ha most életet terveznek, akkor nem mindegy, hogy merre indulnak. Nyugat felől egyre több helyen kisüthet majd a nap, keleten viszont tovább maradnak a felhők, délkeleten tartós esőre is számítani kell. Délután 13 és 21 fok között lesz a hőmérséklet, a nyugati ország részben pedig megerősödhet a szél. Addig is, amíg ez a délutáni időszak eljön, jöjjön a Verve és a Bittersweet Symphony jellegzetes vonósokat egy Rolling Stones dal zenekari feldolgozásából kölcsön. Ebben aztán később lett egy hosszabb jogvita is, amely egészen 2019-ig tartott egyébként, tehát több mint 15 évig, és amikor rendeződött, akkor a most következő zenekar javára döntöttek. A Verve és a Bittersweet Symphony itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rögtön fél hét van, a következő fél órában olyan fantasztikus előadók jönnek, igazi klasszikusok, mint Stevie Wonder, a Roxette, az Alphaville, vagy éppen a Queen. Kind of Magic, ezzel folytatjuk nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Rossz állapotban vannak az utak itthon, földcsuszamlást is okozott a szélsőséges időjárás Olaszországban. Lassan mindenhol felszakadozik a felhőzet. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A hazai utak 43%-a rossz állapotban van. Ahhoz, hogy a teljes hálózat legalább a megfelelő állapotot elérje, több mint 9300 milliárd forintra lenne szükség, állítja a GKI elemzése. Az elmúlt időszakban a közútra szánt pénzek kevesebb, mint egyharmadát költötték karbantartásra, a többi stráda építésre ment. Ezzel régiós összevetésben kiemelkedő a magyar autópályák hossza, ebben megelőzzük Ausztriát is. A magas árak miatt az év végéig literenként 25 forinttal csökkentik a 7,5 tonna feletti teherkocsik és buszok után a gázolaj jövedéki adóját, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, utólag igényelhetik vissza a pénzt az érintettek úgy, ahogyan ez az agrárvállalkozások esetében már működik. A miniszter arról is beszélt, hogy szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését, hogy megelőzzék a külföldi fuvarozók ügyeskedéseit. Az UNESCO világörökségi listájára kerülhet a Balkán egyik legkülönlegesebb tóvidéke. Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Prespa-tó térségének jelölését. A cél a három ország határán fekvő terület természeti és kulturális értékeinek megőrzése, valamint a fenntartható turizmus fejlesztése. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatja az előkészítő tanulmány elkészítését. A térség különösen gazdag madárvilágáról híres, többek között a ritka borzas gödény egyik fontos európai élőhelye. Az évszázad kezdete óta a legkevesebb bor készül idén Franciaországban. Gyászos adatokkal jelentkeznek a gazdák, a legtöbb gazdaságban 15-20%-kal kevesebb szőlőt takarítottak be. Csupán Bordeaux környékén lehetnek elégedettek a szürettel. A fő probléma a hőség és az aszály, ugyanakkor egyre több borvidéken ritkítják a tőkéket, mert csökken a kereslet. A fiatalok egyre kevésbé isznak bort, pláne vöröset. Heves zivatarok pusztítanak Dél-Olaszországban, az özönvízszerű esőzések áradásokat és földcsuszamlásokat okoztak, több út járhatatlanná vált, Kalabriában autókat sodort a tengerbe az ár, Szicíliában pedig tornádók rongáltak meg épületeket. Nyugat felől fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, keleten és délkeleten pedig lassan megszűnik az eső. Az élénk szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Napközben általában 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Keleten ennél hűvösebb lehet. Hétfőn a hajnali 5 foltok feloszlása után változóan felhős, száraz idő várható. Reggel 2 és 11, délután 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. Stevie Wonder következik, és hogyha a Part-Time Lover ritmusa még valahonnan ismerős önöknek, azon kívül, hogy már hallották, akkor jó a fülük, Stevie maga is a Supremes You Can't Hurry Love című dalát emlegette vele kapcsolatban. Érdekesség, hogy a háttérben lévő hangok sem akárkik. Luther Vandross énekel, meg Philip Bailey is ott van a háttér énekesek között. Szóval igazán jó társaság gyűlt össze a stúdióban. Ennek szellemében szól a Stevie Wonder féle Part-Time Lover itt a Retro Rádióban.

Minden idők a legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Vannak európai zenekarok, a 80-as évek legnagyobb sztárjai, akik mind a mai napig óriási közösséget vonzanak, akár minden évben is jöhetnének Magyarországra. Többször is voltak már itt, és most jó két hét múlva ismét itt koncertezik Budapesten az Alphaville. Biztos, hogy sokan mennek önök közül is. Nálunk pedig szóljon tőlük a Sounds Like a Melody a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió jönnek a következő órában is. Igazán változatosan csak a legnagyobbak. Velünk lesz például a Repülők. A nyarat idézi a Holiday Rap, de megszólal majd a korona slágere is. A következő órában itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Hamarosan új ruhát vehetnek át a rendőrök. Moszkva kész a hosszú távú tárgyalásra Ukrajnával, kitisztul az ég. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Megújul a rendőrök egyenruhája, a kiválasztásba pedig magukat az egyenruhát viselőket is bevonták. Az állomány tagjai pénteken 383 mintadarabot véleményezhettek, köztük polárpulvereket, taktikai kesztyüket és napszemüvegeket. A szavazás után a kiválasztott ruhadarabokat szolgálat közben is tesztelik. A tapasztalatok alapján várhatóan a jövő év elején indulhat a közbeszerzés. Az új téli egyenruhákat 2027 decemberétől, a nyári ruházatot pedig 2028 júniusától több ütemben kaphatják meg a rendőrök. Kemény fellépést várnak az emberek a száguldozókkal és az illegális gyorsulási versenyek résztvevőivel szemben. A szaktárca vezetője szerint több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet. Jelentős többségük egyetért azzal, hogy szigorúbb büntetést kapjon az az extrém gyorshajtó, aki halálos balesetet okoz. Vitézi Dávid jelezte, hogy néhány héten belül bemutatják a rollerekkel kapcsolatos szabályozás tervezetét. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb asszáját hozta az idei nyár Magyarországon. A Hungaromet elemzése szerint 1901 óta ez volt a legszárazabb és a második legmelegebb nyár. Országos átlagban mindössze 74 milliliter csapadék hullott, ami a megszokott mennyiség alig több mint harmada. A nyári középhőmérséklet 2,5 fokkal haladta meg az átlagot. Az asszály már tavaly elkezdődött, a tartós csapadék hiány miatt pedig augusztus végére az ország felén súlyos szárazság alakult ki. Kész tárgyalni az ukrajnai háború hosszú távú rendezéséről Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök ezt Donald Trumpnak is jelezte másfél órás telefonbeszélgetésük alkalmával. A Kreml tájékoztatása szerint Moszkva továbbra is nyitott a béketárgyalásokra, de katonai céljain nem változtat. Az orosz fél Ukrajnát vádolja a helyzet elmérgesítésével, és egyelőre mérlegeli, mikor indulhatnak újra a háromoldalú egyeztetések. Az amerikai elnök jelezte, hogy továbbítja Putyin üzeneteit az ukrán delegációnak. A két elnök egyelőre nem állapodott meg újabb személyes találkozóról. Fokozatosan javul az idő, nyugat felül egyre nagyobb területen süt ki a nap, miközben a keleti ország részben is megszűnik a tartós eső. A szél több felé megélénkül, néhol meg is erősödik majd. A legmelegebb órákban 14 és 20 fokot mérhetünk. Hétfőn a hűvös, helyenként ködös reggelt követően változóan felhős időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. Hajnalban akár 2 fokig is lehűlhet a levegő, délután 14 és 20 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 7 óra után vagyunk, további jó reggelt kívánok Önöknek, a mikrofonnál Leirer Tímea. A Repülők igazi nyári hangulatot hoz majd erre az órára, ígérem Önöknek. Jön a fantasztikus Shania Twain is, nem sokára a Dead Don't Impress Be Mussal, és a Survivor-ral már is elindul az óra.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, október 11-e vasárnap van. Jó reggelt kívánok mindenkinek! A mai névnaposokat még nem köszöntöttük, úgyhogy sok boldogságot Brigittáknak és Brunoknak. Michael Jackson következik közben, akinek a They Don't Care About című dalához Brazíliában forgatták a klippet, és egy valódi brazil dob együttes az, akik a klipben zenélnek. Jackson még az ő nevükkel feliratozott pólót is viselt egyébként a forgatáson. Michael Jackson és They Don't Care About Us.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha még az ablakból nézegetik, hogy legyen-e a szabadtéri program, azért nem mondjanak le róla rögtön. Nyugat felhő napközben ugyanis a most még meglévő felhők felszakadozhatnak, és egyre több helyen előbújik a nap. Keleten tovább maradhat borús az ég, délkeleten tartós eső is lehet, és délután 13-21 fok várható majd. Nálunk ami várható, az nem sokára Kate Ryan slágere, most pedig Shania Twain, akit ebben a dalban még Brad Pitt neve sem hat meg különösebben. A mondani valója egyszerű, a jó külső és a nagy önbizalom mellé azért más is kell, Shania Twain szerint. Ez a Dead Don't Impress Me Much a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Felébresztjük Önöket a következő fél órában, többek között az Intim Torna Illegális slágerével. A Corona Baby Baby-ét ígértem, az is jön majd, és a már ébresztés, hát kell lennél jobb, mint Alice Cooper-től a Poison? Ezzel folytatjuk a hírek után itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Megtisztították a Duna több szakaszát. Alig hullott csapadék a Tisza vízgyűjtő területein. 14 és 20 fok körül alakul a mai csúcshőmérséklet. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Csak nem 75 tonna hulladékot emeltek ki a Duna medréből az elmúlt két hónapban a vízügyi szakemberek. Az Ipoly torkolata és Dunaföldvár között szinte minden folyóparti településnél és fővárosi kerületnél végeztek tisztítást. A folyóból több mint 890 gumiabroncsot, valamint nagy mennyiségű egyéb szemetet távolítottak el. Volt olyan helyszín, ahol 110 vashordót találtak. A munkálatok során a lakossági bejelentéseket is kivizsgálták. A hulladékot szelektíven gyűjtötték, majd elszállították. A nagyobb roncsok kiemeléséhez azonban további speciális eszközökre lenne szükség. Rendkívül kevés csapadék hullott idén a Tisza több vízgyűjtő területén. A Bodroga, Sajó-Hernád, a Közép-Tisza és a Zagyva-Tarna térségében 1985 óta nem mértek ilyen száraz időszakot. A vízügyi szakemberek adatai szerint január és szeptember között mindenütt jelentősen elmaradt a csapadék mennyisége a sok éves átlagtól. A legnagyobb vízhiány a Zagyva-Tarna vízgyűjtőjén mutatkozott, ahol a megszokott mennyiség mindössze 43%-a hullott le. A Közép-Tisza térségben is alig érte el az átlag felét az eső mennyisége. Az egészséggel kapcsolatos tájékozottság javítására indított egyéves programot a Szegedi Tudományegyetem. Az egészségprojekt keretében közérthető cikkekkel, videókkal, televíziós műsorokkal és podcastokkal segítik a lakosságot. A témák között szerepel a helyes gyógyszer használat, az egészséges életmód, a védőoltások és a várandóság is. A programban 20 fiatal kutató vesz részt, akik összesen 125 tartalmat készítenek. Ezek a közösségi médiában és a televízióban is megjelennek, minden esetben szakmai ellenőrzést követően. 4 év szünet után jövőre visszatér a WordPress fotókiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumba. A világ egyik legrangosabb sajtófotótárlatának ismét az intézmény ad otthont, amely 2027-ben ünnepli fennállásának 225. évfordulóját. Zsigmond Gábor főigazgató szerint a kiállítás képei a jelent örökítik meg, de idővel a történelem részévé válnak. Szakadozik, csökken a felhőzet, az ország keleti-délkeleti felén a tartós eső kelet felé kivonul, megszűnik. Élénk helyenként erős lesz a szél. A csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat, de a keleti tájakon ennél hűvösebb is lehet. Holnap a hajnali ködfoltok feloszlanak, utána változóan felhős idő várható, számottevő csapadék nélkül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 2 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakulhat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. További jó reggelt, kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Leirer Tímea. A folytatásban két olyan sláger jön, amelyek mellett a vasárnap reggel nem lesz túl csendes. Először Gloria Estefan hozza a Kongát, amit egyébként a zenekarának a dobosa Eric Garcia írt. Hát a ritmusát meghalva ez talán nem is meglepő. Utána 10 évet ugrunk 1995-be, és jön a Corona Baby Baby című slágere. A Corona egyébként Olaszországban alakult, bár a klippekben látható Olga de Souza brazil származású. Előtte hát latin ritmusok, aztán a 90-es évek diszkója itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A következő órában érkezik majd hozzánk előbb-utóbb Czarnik Balázs fitness capoeira edző életmód tanácsadó, akivel ezúttal az otthoni edzés hatékonyságának növeléséről beszélgetünk majd. Tartsanak velünk, jön majd Balázs, és játszom többek között Snow slágerét. De énekel Bonnie Tyler is. Holding Out for a Hero a következő órában, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Rossz állapotban vannak a hazai utak, földcsúszamlásokat okozott a szélsőséges időjárás Olaszországban, lassan mindenhol felszakadozik a felhőzet. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A hazai utak 43%-a rossz állapotban van. Ahhoz, hogy a teljes hálózat legalább a megfelelő állapotot elérje, több mint 9300 milliárd forintra lenne szükség, állítja a GKI elemzése. Az elmúlt időszakban a közútra szánt pénzek kevesebb, mint egyharmadát költötték karbantartásra, a többi stráda építésre ment. Ezzel régiós összevetésben kiemelkedő a magyar autópályák hossza, ebben megelőzzük Ausztriát is. A magas árak miatt az év végéig literenként 25 forinttal csökkentik a 7,5 tonna feletti teherkocsik és buszok után a gázolaj jövedéki adóját, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, utólag igényelhetik vissza a pénzt az érintettek úgy, ahogyan ez az agrárvállalkozások esetében már működik. A miniszter arról is beszélt, hogy szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését, hogy megelőzzék a külföldi fuvarozók ügyeskedéseit. Az UNESCO világörökségi listájára kerülhet a Balkán egyik legkülönlegesebb tóvidéke. Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Prespa-tó térségének jelölését. A cél a három ország határán fekvő terület természeti és kulturális értékeinek megőrzése, valamint a fenntartható turizmus fejlesztése. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatja az előkészítő tanulmány elkészítését. A térség különösen gazdag madárvilágáról híres, többek között a ritka borzas gödény egyik fontos európai élőhelye. Az évszázad kezdete óta a legkevesebb bor készül idén Franciaországban. Gyászos adatokkal jelentkeznek a gazdák, a legtöbb gazdaságban 15-20%-kal kevesebb szőlőt takarítottak be. Csupán Bordeaux környékén lehetnek elégedettek a szürettel. A fő probléma a hőség és az aszály, ugyanakkor egyre több borvidéken ritkítják a tőkéket, mert csökken a kereslet. A fiatalok egyre kevésbé isznak bort, pláne vöröset. Heves zivatarok pusztítanak Dél-Olaszországban, az özönvízszerű esőzések áradásokat és földcsúszamlásokat okoztak, több út járhatatlanná vált, Kalabriában autókat sodort a tengerbe az ár, Szicíliában pedig tornádók rongáltak meg épületeket. Nyugat felől fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, keleten és délkeleten pedig lassan megszűnik az eső. Az élénk szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Napközben általában 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, keleten ennél hűvösebb lehet. Hétfőn a hajnali 5 foltok feloszlása után változóan felhős, száraz idő várható. Reggel 2 és 11 délután 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: További kellemes hétvégét, szép vasárnapot kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Leirer Tímea. Mozgásba kezdünk majd ebben az órában. Nem sokára érkezik Czarnik Balázs, és addig is minden idők legnagyobb slágerei Charlie-val, Snow-val, a Csumbawambával, és most a Depeche Mode-dal a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Van otthon kézi súlyzó, amit már legalább takarításkor odébb tesznek egy kicsit, csak az emelés véget. Vagy rendszeresen nekifutnak az edzésnek, de nem tudják, hogy mennyit ér az a 20 perc a nappaliban? Hát 8:30 után Canik Balázzsal arról beszélgetünk majd, hogy hogyan lehet hatékonyan edzeni otthon. Kell-e valamilyen eszköz, elég-e a saját testsúly, és hogy mire figyeljenek azok otthon, akik online edzéseket választanak. Addig a Csumbavamba következik a Top Hang Pink refrénjében elesnek, aztán újra felállnak. Hát az edzéshez azért ennél pontosabb útmutatót is adunk, majd tartsanak vele.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hát kérem szépen, vannak olyan slágerek, amelynek a refrenjét lelkesen énekeljük, aztán ha valaki megkérdezi, hogy pontosan mit is mondunk, akkor igazából nem tudjuk megmondani. Szóval Informer pont jó eséllyel ilyen, hogyha önök is belezavarodnak, akkor nincsenek ezzel egyedül, az MTV-n feliratot is kapott egyébként a dal klipje, hogy követni lehessen a szöveget. Snow ugyanis jamaikai nyelvjárásban énekelt, méghozzá elég tempósan. Ő maga viszont kanadai Torontóban nőtt fel, és a jamaikai szomszédain keresztül szeretett bele az ilyenfajta zenébe és a nyelvjárásba. Jöhet akkor a vasárnap reggeli nyelvgyakorlat Snow és Informer itt a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ahogy megígértem, Czarik Balázsral kezdjük a beszélgetést, nem sokára. Igyekszünk növelni az önök otthoni érzésének hatékonyságát. Jön Balázs és jön Bonnie Tyler slágere. Holding Out for a Hero nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Új egyenruhák érkeznek a rendőrséghez. Oroszország kész hosszabb távon is tárgyalni Ukrajnával. Fokozatosan kiderül az ég. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Megújul a rendőrök egyenruhája, a kiválasztásba pedig magukat az egyenruhát viselőket is bevonták. Az állomány tagjai pénteken 383 mintadarabot véleményezhettek, köztük polárpulóvereket, taktikai kesztyüket és napszemüvegeket. A szavazás után a kiválasztott ruhadarabokat szolgálat közben is tesztelik. A tapasztalatok alapján várhatóan a jövő év elején indulhat a közbeszerzés. Az új téli egyenruhákat 2027. decemberétől, a nyári ruházatot pedig 2028. júniusától több ütemben kaphatják meg a rendőrök. Kemény fellépést várnak az emberek a száguldozókkal és az illegális gyorsulási versenyek résztvevőivel szemben. A szaktárca vezetője szerint több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet. Jelentős többségük egyetért azzal, hogy szigorúbb büntetést kapjon az az extrém gyorshajtó, aki halálos balesetet okoz. Vitézi Dávid jelezte, hogy néhány héten belül bemutatják a rollerekkel kapcsolatos szabályozás tervezetét. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb asszáját hozta az idei nyár Magyarországon. A Hungaromet elemzése szerint 1901 óta ez volt a legszárazabb és a második legmelegebb nyár. Országos átlagban mindössze 74 milliliter csapadék hullott, ami a megszokott mennyiség alig több mint harmada. A nyári középhőmérséklet 2,5 fokkal haladta meg az átlagot. Az asszály már tavaly elkezdődött, a tartós csapadék hiány miatt pedig augusztus végére az ország felén súlyos szárazság alakult ki. Kész tárgyalni az ukrajnai háború hosszútávú rendezéséről Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök ezt Donald Trumpnak is jelezte másfél órás telefonbeszélgetésük alkalmával. A Kreml tájékoztatása szerint Moszkva továbbra is nyitott a béketárgyalásokra, de katonai céljain nem változtat. Az orosz fél Ukrajnát vádolja a helyzet elmérgesítésével, és egyelőre mérlegeli, mikor indulhatnak újra a háromoldalú egyeztetések. Az amerikai elnök jelezte, hogy továbbítja Putyin üzeneteit az ukrán delegációnak. A két elnök egyelőre nem állapodott meg újabb személyes találkozóról. Fokozatosan javul az idő, nyugat felül egyre nagyobb területen süt ki a nap, miközben a keleti ország részben is megszűnik a tartós eső. A szél több felé megélénkül, néhol meg is erősödik majd. A legmelegebb órákban 14 és 20 fokot mérhetünk. Hétfőn a hűvös, helyenként ködös reggelt követően változóan felhős időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. Hajnalban akár 2 fokig is lehűlhet a levegő, délután 14 és 20 fok várható.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Hát ahogy hűvösebbre fordul az idő, meg esősebbre, mint ahogy ezen a hétvégén is várható, sokan szívesebben maradunk otthon, és bizony a mozgási szokásainkra is hatással lehet mindez. De vajon tényleg szükség van edzőteremre, drága gépekre, vagy személyi edzőre ahhoz, hogy formában tartsuk magunkat? Vagy hogyha el is megyünk az edzőterembe, ha van is személyi edzőnk, érdemes ezt kiegészíteni otthon egy kis mozgással? Akár napi 20-30 perc segíthet abban, hogy formában tartsuk magunkat? És mi a helyzet a különböző online edzésformákkal? Ezekről beszélgetünk. Canik Balázs fitness, capoeira edző, életmód tanácsadó a vendégem itt a stúdióban. Szia Balázs, jó reggelt!
1: Jó reggelt, köszönöm szépen a meghívást!
0: Gondolom mindjárt bele fogsz kötni a felkomba, hogy de kell az edzőterem, meg kellenek az edzők. Ezért próbáltam módosítani közben, hogy természetesen kiegészítésként. Igen, és tudom, nagyon sokszor beszéltünk már erről, hogy az a leghatékonyabb edzés, meg az a legjobb, hogyha valaki irányítottan teszi mindezt, hogyha valaki szakértő segítségét kéri, de azért lássuk be, nem mindenki tudja ezt megtenni, akár idő, akár pénz, akár egész egyszerűen ilyen helyrajzi adottságok miatt, hogy nem tudja ezt minden napra beiktatni az életébe.
1: Én ilyenkor abszolút azt szoktam mondani, hogy nagyon szuper el tudnak lenni egyébként az otthoni edzések is, és tényleg az gyakorlatilag semmihez sem kötött, tehát gyakorlatilag meg tudjuk csinálni az otthon végezhető gyakorlatokat, csak nagyon fontos az, hogy kitaláljuk azt, hogy mit szeretnénk elérni, mi a cél, amit véghez szeretnénk vinni, fogyni szeretnénk, esetleg egy kicsit izmosodni, illetve milyen eszközeink vannak ehhez. Itt viszont néha kevesebb többen, azt gondolom, hogy például egy súlyzót venni sokkal olcsóbb, és azt mondom neked, hogy
0: helytakarékosabb is.
1: Igen, és sokkal többet is fogjuk használni, mint hogyha veszünk mondjuk egy futópadot, mert gyakorlatilag azt látom, amikor valaki nagyobb beruházásba kezd, akár futópad, lépcsőzőgép, vagy szobakerékpár, azok általában előbb vagy utóbb azok ilyen ruhaszállító fogasok lesznek. Úgyhogy én mindig azt szoktam ilyenkor javasolni, inkább, hogyha már eszközökbe gondolkozunk, akkor lehet, hogy egyszerűbb egy gumiszalagot vennünk, akár egy kézisúzó párat, ezek nem feltétlen kell nagy súlyokat venni, egy-két kilósokat is lehet venni, és nagyon szuper edzéseket lehet egyébként ezekkel az eszközökkel végezni, sőt, én azt gondolom, hogy most már rengeteg olyan gyakorlat van, és rengeteg olyan edzés videó is van egyébként az online felületeken is, amik nagyon hatékonyak különféle eszközhasználat nélkül is, csak lényeg az, hogy nagyon jókat kell választanunk, és tény is valahogy azért vannak alapdolgok, amiket azért nem szabad elfelejtenünk, például, hogy ha valaki tényleg mondjuk zsírégetésre teszi a fejét, hogy szeretné egy kicsit átváltozni, akkor egy átlag embernek azért 40 perc után kezd el égni a zsír, tehát mindenféleképpen azért gondolkozik kell abból, hogy mondjuk egy 6-7 perces edzés valószínűleg nem fogjuk elérni a kívánt eredményt, ezért is mindenféleképpen érdemes úgy kialakítanunk az edzésprogramot, hogy ez tényleg hatékony tudjon lenni mindenki számára.
0: Na innen folytatjuk tovább Balázsral, nem sokára itt a Retro Rádióban, most pedig egy sláger, amire akár mozogni is lehet. Akár most rögtön, nincs, már olyan korán 8:30 után járunk. Doktorálban és Let the Beat Go On, minden idők legnagyobb slágerei között a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hogyan lehet hatékony, hasznos és tényleg javunkra szolgáló az otthoni edzés? Erről beszélgetünk ma reggel. Czanik Balázs fitness capoeira edző, életmód tanácsadó a vendégem.
1: Melyek azok a mozgásformák, amiket otthon akár kezdőknek is szívesen ajánlanál, mert egyrészt hatékony, de sikerélményt hoz nekik, másrészt pedig veszélytelen akkor is, hogyha az ember egyedül műveli.
2: Én gyakorlatilag

0: Még az aerobik különféle válfal, amit mondanám, mert szerintem azon nagyon hatékonyak tudnak lenni, vagy akár egy pilates, vagy jóga, vagy bármi egyéb. Az aerobik lehet, hogy az a legkönnyebb, amit mindenki talán otthon tud végezni, és a legkönnyebben elsajátítani. És ezeket pedig egyébként lehet fokozni, mert rengetegféle stíluson az aerobikon belül is lehet közös sportirányzatos, lehet táncosabb mozgásforma. És ha ezt mondjuk hetente mondjuk 3-4-szer legalább mondjuk egy 40-50-60 percig végezzük, akkor ez tényleg nagyon hatékony tud lenni. Tehát beszéltünk itt arról, hogy nagyon rövid edzések, tehát ilyen több alkalommal 6-7 perc edzés, de ott sajnos nem fog jönni ez a várva várt eredmény, úgyhogy én mindenféleképpen azt javasolnám mindenki számára, hogy azért különítsünk el magunknak hetente 3-4 alkalmat, amikor legalább egy órát tudunk mozogni.
1: Én gondolom, ezt a 6-7 percet te is azért emlegeted, ami a hirdetéseket én is látok egyébként a különböző közösségi oldalakon. Amúgykor meg is néztem egyet, mert nem bírtam tovább, mert 10-szerre adta föl, és hogy 6-7 perc, azt hiszem Tai Chi Walkingnak hívták, és napi 7 percet, ha edzel, akkor 3 hónap alatt olyan csinos leszel, hogy meg sem ismered magad, és az ismerőseid is így fognak vélekedni. Ugyanez van valami ülő formátumú edzés típussal is. Azért ne higgyünk el mindent, ugye?
0: Én azt szoktam ilyenkor javasolni, hogyha egy kicsit átgondoljuk ezt a dolgot, akkor ugye kell lenni minden edzés előtt egy bemelegítésnek. Na most a bemelegítés...
1: Az nem jön ki a 6-7 percből.
0: Igen, az nem jön ki a 6-7 percből, és az edzések végén nem árt, hogyha az izmokat lenyújtjuk, ami szintén nem fog kijönni a 6-7 percből. Tehát gyakorlatilag, hogyha valaki egy komplex edzést szeretne végrehajtani, akkor azt gondolom, hogy ez az időintervallum, ez nagyon kevés lenne arra, már csak, hogy a bemelegítés vagy a nyújtás lazítást megcsináljuk. Tehát, hogyha valaki tényleg komolyan szeretne változni és komolyan veszi az edzést, akkor mindenféleképpen én javasolnám azt, hogy legalább 40-45 perc legyen egy edzés, de inkább a 60 percre szavaznék, és azon belül is az aerob jellegű mozgásformára. Nyilvánvalóan a 7 perc is több, mint a nulla, tehát hogyha valaki mondjuk semmit nem mozog, akkor az is tud valamit segíteni, de én azt gondolom, hogy a várva vált eredményhez biztos, hogy több idő kell ehhez. Lehet, hogy kecsegtetően hangzik, viszont az eredmény nem fog úgy jönni, ahogy azt elvárnánk, és a csalódottság pedig lehet, hogy azt fogja hozni, hogy a későbbiek folyamán sokkal nehezebben vágunk bele majd egy újabb testmozgásba. Úgyhogy inkább a lassan, de biztosan elvett vallanám, hogy egy olyan mozgásprogramot választunk, amit abszolút hosszú távon tudunk végezni, és nem utolsó sorban hatékonyan.
1: Ennek a hatékonyságnak a jegyében folytatjuk tovább a beszélgetést mi is hamarosan Balázzsal itt a Retro Rádióban. Most pedig jöjjön valaki, aki táncolni nem akar, de hát aerobikozni igen. Eddig Grant és I Don't Wanna Dance itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő órát remélem, hogy még együtt töltjük. Önök, én és a legnagyobb slágerek. Többek között játszom a No Doubt-tól a Don't Speak-et. És a Kiss-tel az I Was Made For Loving You. A következő órában itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket és spóroljon velünk. További részletek coop.hu.
3: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad, a legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
4: Hunyavel szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
4: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
6: Álláskeresők, figyelem!
7: Október 15-én érkezik a Kisalföld állásbörze. Helyszín Győr Pláza. Időpont 9-től 19 óráig. Munkáltatók, nyitott pozíciók, személyes találkozások egy helyen. Ismerd meg a lehetőségeket, és találd meg a számodra megfelelő pozíciót.
8: Kaza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 12-től 14-ig a Carfiol darabja 33% kedvezménnyel csak 666, fél kiló gyorsfagyasztott édesburgonya hasábok 44% kedvezménnyel csak 699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Több Dunaszakaszt is megtisztítottak. Rendkívül kevés eső esett a Tisza vízgyűjtőin. Akár 20 fok is lehet ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Rendkívül kevés csapadék hullott idén a Tisza több vízgyűjtő területén. A Bodroga, Sajóhernád, a Közép-Tisza és a Zagyva-Tarna térségében 1985 óta nem mértek ilyen száraz időszakot. A vízügyi szakemberek adatai szerint január és szeptember között mindenütt jelentősen elmaradt a csapadék mennyisége a sok éves átlagtól. A legnagyobb vízhiány a Zagyva-Tarna vízgyűjtőjén mutatkozott, ahol a megszokott mennyiség mindössze 43%-a hullott le. A Közép-Tisza térségben is alig érte el az átlag felét az eső mennyisége. Csak nem 75 tonna hulladékot emeltek ki a Duna medréből az elmúlt 2 hónapban a vízügyi szakemberek. Az Ipoly torkolata és Dunaföldvár között szinte minden folyóparti településnél és fővárosi kerületnél végeztek tisztítást. A folyóból több mint 890 gumiabroncsot, valamint nagy mennyiségű egyéb szemetet távolítottak el. Volt olyan helyszín, ahol 110 vashordót találtak. A munkálatok során a lakossági bejelentéseket is kivizsgálták. A hulladékot szelektíven gyűjtötték, majd elszállították. A nagyobb roncsok kiemeléséhez azonban további speciális eszközökre lenne szükség. Az egészséggel kapcsolatos tájékozottság javítására indított egyéves programot a Szegedi Tudományegyetem. Az egészségprojekt keretében közérthető cikkekkel, videókkal, televíziós műsorokkal és podcastokkal segítik a lakosságot. A témák között szerepel a helyes gyógyszer használat, az egészséges életmód, a védőoltások és a várandóság is. A programban 20 fiatal kutató vesz részt, akik összesen 125 tartalmat készítenek. Ezek a közösségi médiában és a televízióban is megjelennek, minden esetben szakmai ellenőrzést követően. 4 év szünet után jövőre visszatér a WordPress fotó kiállítása a Magyar Nemzeti Múzeumba. A világ egyik legrangosabb sajtófotó tárlatának ismét az intézmény ad otthont, amely 2027-ben ünnepli fennállásának 225. évfordulóját. Zsigmond Gábor főigazgató szerint a kiállítás képei a jelent örökítik meg, de idővel a történelem részévé válnak. Nyugat felől fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, keleten és délkeleten pedig lassan megszűnik az eső. Az élénk szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Napközben általában 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Keleten ennél hűvösebb lehet. Hétfőn a hajnali 5 foltok feloszlása után változóan felhős, száraz idő várható. Reggel 2 és 11 délután 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 9 óra után vagyunk, már jó hétvégét kívánok mindenkinek. Folytatjuk az otthoni edzést, vagy legalábbis annak elméletét. Szarik Balázsa nem sokára, közben pedig jön egy dal a Labustól, a 90-es évek slágere a Sweet Dreams, énekel Zséda, és kezdünk a Totóval, jön az Afrika.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. További jó étvégét, kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Leirer Tímea, a beszélgető partnerem pedig Szanik Balázs fitness kapoéra edző életmód tanácsadó, akivel ezúttal a hatékony otthoni edzésről beszélgetünk, illetve Balázs ad jó tanácsokat arra vonatkozóan, hogy tényleg hogyan lehet hasznos az otthoni mozgás.
1: Ha már itt a hatékonyságot említett, szerintem sokan gondolják azt, hogy az otthoni edzés a sose lehet annyira hatékony, meg annyira intenzív, mint egy edzőtermi edzés. Ez így van? Vagy meg lehet ezt otthon is jól csinálni?
2: Én láttam már olyat, aki otthon is nagyon kemény edzést tudott magának prezentálni, viszont a legtöbb esetben általában nem csináljuk végig olyan intenzitással a gyakorlatokat, mint hogyha valaki felügyelne egyébként minket. Nekem is ugye rengeteg kiadványom volt annak idején, rengeteg DVD, minden egyéb, amire tornáztak ugye a kedves vendégek, és ők is azért mondták, hogy volt egy rész, ahol éppen elcsalta a gyakorlatokat, mert nyilván nem tudsz rászólni, mert nem vagy ott, és nem tudod őt folyamatosan motiválni.
1: De elcsalhatod a csoportos órán is.
2: Igen, de ott én észreveszem már olyan
1: De mi van, ha ez engem nem érdekel? Tehát, hogy ha annyira akarom, akkor ott is lecsalom, most komolyan mondom.
2: Hát már egyszer eljössz egy órára, és akkor nagyon motiválok szépen az edzés.
1: Nulla önérzetem van ilyen szempontból. Igen.
2: Kedves vendégem, nem merik abba hagyni. Úgyhogy igazán tényleg azt látom, hogy ott ez a hátrány, hogy esetleg nem hajtjuk ki magunkból a maximumot. Aha. De tényleg azért van olyan, aki otthon is tényleg olyan kemény edzést tud végrehajtani, ami tényleg nagyon hatékony tud lenni. Viszont nagyon sokan vannak úgy, hogy nem szívesen mennek le közösségbe, nem szívesen mennek le társaságba, vagy éppen olyan településre laknak, ahol nincsen lehetőség erre.
1: Igen, róluk beszéltem a szerején, igen.
2: Vagy pedig nagy a család, és nincs lehetőség arra, hogy onnan kimozduljon egy órára, másfélre, és otthon végezni a gyakorlatokat, amik lehet nekik egyébként hasznosak is, mert lehet, hogy gyerkőcünkkel együtt is végig tudjuk csinálni ezeket a különféle aerobik jellegű mozgásformákat. Úgyhogy én első körben ezt javasolnám egyébként férfiaknak és nőknek egyaránt is, hogy ezzel nagyon szuperú kordában lehet tartani a testet, főleg, hogyha formálódni szeretnénk, és emellett, hogy nem csak ugye a testet szeretnénk formálni, hanem ugye az állóképességünket, a gyorságérőt is szeretnénk fejleszteni, akkor szintén az aerobiknak nagyon szuper hatékony feltételei vannak erre.
1: És érdemes utána nézni ezeknek a gyakorlatsoroknak, vagy akár videóknak az interneten, hiszen azért mindannyian ismerünk neveket, akár a tiédet, akár más fitness edzők neveit, akikre azért hallgathatunk ilyen szempontból.
2: Igen, szerencsére Magyarországon egyébként nagyon sok szuper edző van, és nagyon sokan szívesen segítenek, hogyha bárki elakadna esetleg ebben a dologban. Viszont ha valaki szeretné nyilván az eredményeit még gyorsabban és még hatékonyabban kivitelezni, akkor azért nem szabad elfeledkezni az egész táplálkozáshoz se. Tehát mindenféleképpen ezt is jól összhangba kell tenni, oda kell figyelni ugye a kalóriabevitelre, illetve a makro-mikrotápanyagok bevitelére, és gyakorlatilag, hogyha valaki tényleg ezt így szuperül összhangba tudja tenni, és ezt hosszú távon fent tudja tartani, és lehetőség szerint ki tudja terjeszteni ugye a környezetére is, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon szuper kezdeményezés indult el.
0: Mi pedig mielőtt folytatnánk, adunk egy szuper dalt, amire akár a mozgást is elkezdhetik, Labus és Sweet Dreams, minden idők legnagyobb slágerei között itt a Retro Rádióban. Sweet.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A beszélgető partnerem továbbra is Czanik Balázs fitness kapoeira edző életmód tanácsadó, akivel a hatékony otthoni edzéshez, a tényleg hasznos otthoni mozgáshoz adunk tanácsokat, illetve leginkább is ő adja a tanácsokat.
1: Itt az aerobikról beszéltél, mi van, hogyha valaki akár térde, akár bokája, vagy bármi miatt nem szeretne nagyon ugrálós dolgot csinálni, vagy csak a szomszédok miatt simán, nekik mit ajánlanál, mondjuk a jóga vagy a pilates, ez jó választás lehet?
2: Abszolút, mind a kettő nagyon hatékony, és azt gondolom, hogy nagyon jó is egyébként, és azon kívül szerintem nagyon jó a mentális egészségünk szempontjából is. Ugyanakkor vannak olyan alakformáló edzések, amik nem igényelnek szökkenéseket és ugrásokat, főleg mondjuk a szenior szépkorú korosztálynak inkább javasolnám azt, hogy ne végezzünk olyan gyakorlatokat, amik szökkenéses gyakorlatok, hanem próbáljunk olyan gyakorlatokat végezni, amik abszolút kivitelezhetőek anélkül, hogy terhelnénk az izületeinket. Tehát mindenféleképpen ezen a vonalon maradjunk meg. Ugyanígy, hogyha mondjuk valaki esetleg nem az aerobik vonalat szeretné, vagy a pilates, vagy a jogát választani, nekik például nagyon hatékonyok lehetnek a biciklizések, az úszás, vagy esetleg a nagyobb séták. De az intenzitás szempontjából én ezért javasolnám azt, hogy legyen azért egy aktív része ezeknek az edzésprogramoknak, és arra pedig otthon végezhető szempontból nagyon szuper, akár az aerobik, a pilates és a joga is.
1: Izmot építeni lehet otthon?
2: Abszolút lehet.
1: Egy bizonyos szintig, gondolom.
2: Egy bizonyos szintig. Viszont hogyha nagyon nagy izmokat szeretnénk fejleszteni, ahhoz elengedhetetlen, hogy nagyon súlyokat is mozgassunk. De ugyanakkor, hogyha valaki mondjuk csak egy szálkás, tónusos izomzatot szeretne, azokat abszolút meg lehet csinálni különféle saját súlyos gyakorlatokkal, nagyon szuperül. Csak hogyha valaki a nagyobb izomtömeget szeretne magára venni, az sajnos elengedhetetlen az, hogy használjunk nagyobb súlyokat is.
1: Az internet ugye tele van ezekkel az edzés videókkal, amikről én is beszéltem, meg te is céloztál rájuk. Tegyük fel, hogy mindegyik jó, tehát válgassunk a jók közül. De a jók is nagyon sokan vannak. Honnan tudjam, hogy melyik az, ami nekem jó? Honnan tudjam, hogy melyik az, ami nekem egészséges és hatékony lesz?
2: Mindenféleképpen találjuk ki azt a célt, amit szeretnénk elérni. Nézzük meg, hogy mi az, ami hozzánk a legközelebb áll, választjuk ki azt a stílust, amit szívesen végeznénk, és azon belül pedig próbáljuk meg a rájtástán gondolkozni. Tehát, ha valaki mondjuk szeretne tényleg zsírt égetni, vagy fogyni, mert ugye általában az emberek nagy része azt szeretne, akkor nyilván egy 5-6 perces edzéssel ez nem fog működni, mert eleve ugye úgy építjük föl, hogy gyakorlatilag ugye elsnek el használt a ATP-t, ADP-t, utána a kreatinfoszfátot, szénhidrátot, majd pedig a zsírt, és ennek ugye nagyjából egy átlag embernek 40 percnek el kell tennie. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha valaki ezt tényleg szeretné komolyan venni, akkor mindenféleképpen ugye ezeket az alappilléreket figyelembe kell venni, és nyilvánvalóan utána az edzőt azt pedig úgy választjuk, hogy kinek ki a szimpatikus nyilvánvalóan. Célszerű azért utána nézni, hogy mennyire van meg a végzettsége, képzettsége, milyen visszajelzések vannak róla, és milyen eredményeket ért el. Egyébként most nem arra gondolok, hogy most hányszoros világbajnok, hanem az, hogy hány embert sikerült mondjuk átalakítani, átformálnia, mennyi embernek tudott segíteni, de ezek fontos alappillérek lehetnek, de tényleg ezeket az alap dolgokat azért célszerű az elején azért átnézni, mert sajnos lehet, hogy jól hangzik az, hogy mondjuk egy 5 perces edzés, csak ugye maga ugye anatomileg ez nem fog tökéletesen működni, tehát hiába hangzik jól, de mondjuk heti 3x5 perces edzéstől szerintem senki nem fog átalakulni.
1: Biztos, hogy nem. És tényleg nagyon csúnya dolog megtéveszteni azokat, akiknek leghőbb vágya, hogy fogjanak és bármibe belekapaszkodnának ennek érdekében. Nem azért vagyunk itt, hogy ítélkezzünk, hanem azért, hogy mozgásra bírjuk önöket. Folytatjuk is Kránitz Balázzsal, hamarosan itt a Retro Rádióban. Most pedig zenéjen a Midnight Oil. Beds Are Burning minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a hatékony otthoni edzés formákról. Beszélgetünk Czarnik Balázs fitness kapoéra edző, életmód tanácsadó a vendégem, jött már néhány jó tanács. Beszéltünk az edzés kiegészítéseként végzett otthoni mozgásról, beszéltünk az önálló edzésről, aztán a különböző videók követéséről, de van még itt más is.
1: Vannak ugye online edzések élőben is, tehát amikor az edző tényleg tart egy edzést a kamera túloldalán, és akkor látod a kis kockákba, hogy hányan csatlakoznak hozzá, te is csatlakozhatsz hozzá, és akkor követheted az edzést, kvázi mintha egy csoportban lennél, de mégsem ott vagy. Ezeknek a hatékonyságáról mit gondolsz?
2: Ezek én azt gondolom, nagyon jók tudnak lenni, meg tényleg azt gondolom, hogy a rendes edzés és az online edzés közötti átmenetet képezi valamilyen szinten. Nyilvánvalóan ez is csak akkor tud működni, hogyha a kedves vendég végigcsinálja azokat a gyakorlatokat, illetve utasításokat, amiket az edző neki ad. Ha ezek viszont jól működnek, akkor nagyon hatékony tud lenni, de már láttam olyat is, amikor ment egy ilyen online stream edzés, és valaki meg ott ült a chipszel, és közben nézte az edzőket, hogy milyen szépen edzenek, tehát gyakorlatilag ez is játszik. De én azt gondolom, hogy ha valaki tényleg, ha már van ilyen lehetősége, akkor a kettő között ez már lehet, hogy egy ilyen jobb verzió lehet.
1: Aha. És szerinted így online edzésben, amikor live-ban csatlakozol valakihez, akkor melyik edzésforma működik legjobban? Akkor is az aerobik leginkább?
2: Szerintem az aerobik a legkönnyebben elsajátítható és legkevésbé eszközigényes, tehát gyakorlatilag azt tudja az ember, szerintem gyakorlatilag majdnem, hogy bárhol végrehajtani. Tehát ez egy nagyon könnyű dolog, lehet ugyanezt gondolom a pilatesra és a jogára is, amit abszolút viszonylag könnyen lehet és viszonylag eszköz nélkül kivitelezni és nagy tömegeknek egyszerre átadni. Úgyhogy én azt javallanám első körbe, hogy ezzel kezdjünk, és ezután orientálódjunk esetleg. Viszont ami még nagyon jó, hogy bármilyen edzést végzünk, mellé abszolút kiegészítő sportágnak, ezek nagyon szuperek lehetnek. Nekem is például rengeteg vendégem van, aki versenyszerűen röplabdázik, versenyszerűen kézilabdázik, versenyszerűen küzdősporttól, és mellette pedig bejár hozzánk az edzésre.
1: Mik a leggyakoribb hibák, amiket azok elkövetnek, akik az otthoni edzést választják, tehát akik otthon mozgatják meg magukat?
2: Általában ugye az egyik leggyakoribb, hogy megfeledkeznek a bemelegítésről és az edzés végi nyújtásról, egy szokott lenni az egyik alapillér.
1: Plusz idő, nem kell erre pazarolni.
2: Pedig nagyon fontos szerepe van. A másik pedig az, hogy a gyakorlatok kivitelezése. És ilyenkor ugye nem figyelnek oda kellőképpen, és általában rosszul végzik a gyakorlatokat. Gondolok itt arra, mondjuk egy kitörésnél mondjuk a térd megelőzi a lábfejet, vagy bármi egyéb. Tehát gyakorlatilag rengeteg olyan gyakorlatot végeznek, ahol nem figyelnek oda a gyakorlat kivitelezése. Főleg azért is, mert lehet, hogy te hogy végzed a gyakorlatot, úgy gondolod, hogy szabályosan végzed a gyakorlatot, nem terheld vele az izületeidet, és közben meg mégis. Úgyhogy mindenféleképpen én ilyenkor azt szoktam javasolni, hogy célszerű az elején akár ellátogatni egy-két-három olyan edzésre élesben, ahol ezeket a gyakorlatokat az ember el tudja sajátítani oda, hogy az edzés.
1: És akkor már tényleg csinálhatod otthon.
2: Igen, és akkor ezeket abszolút lehet kivitelezni. Illetve, hogyha ez nem ármódunkban, és csak egy online edzőt követünk, akkor viszont mindenféleképpen figyeljünk oda arra, hogy az online edző mit mond, megfelelő mennyiségű információt ad át nekünk, hogy hogyan végezzük a gyakorlatokat, és hogy tényleg úgy végezzük a gyakorlatokat, illetve úgy tartjuk a különféle tartásokat, ahogy ő is csinálja.
1: Te csinálsz ilyen online edzéseket?
2: Nekem vannak fenn igen online videóim, de most készülünk egy csomó újjal, úgyhogy hamarosan majd szerintem januártól most már indulunk egy csomó új videóval, úgyhogy mert aki szeretné, az megnézheti, de ugye ezen kívül ugye tartom folyamatosan az ingyen edzéseket, és pont a héten kezdtük el így tesztelgetni, most már föl fogjuk tenni online-ba is ingyenesen. Pontosan azért is, hogy akik nem tudnak eljönni ugye a pesti edzésemre, azok otthon is tudjanak mozogni velünk.
1: Igen, ez egyébként szerintem csodálatos, mert egyébként nagyon jó, hogy tartasz ingyen edzéseket, és tudom, hogy nagyon sokan is vannak, és van szenior torna, meg a másikra mennek fiatalabb csajok is, meg gyerekek is, meg mindenki, de azért nem mindenki számára, tehát most Debrecenből lehet, hogy nem fog heti kétszer feljönni valaki vele tornázni, de hogyha ez online is elérhető, akkor még többen fognak csatlakozni, gondolom.
2: Igen, és egyébként így is jött az ötlet, hogy rengeteg üzenetet kaptam különféle online platformokon, hogy miért nem élőzzük be az edzéseket, úgyhogy most pont csináltunk egy-két ilyen próbát, hogy hogyan néz ki jól, hogyan lehet kivitelezni, úgyhogy gyakorlatilag most már valószínűleg jövő héttől kezdve most már folyamatosan aktívak leszünk ezen az órán, tehát ha valaki majd élőbe szeretne becsatlakozni egy ilyen edzésre, akkor ugye általában 400-an szoktunk lenni, úgyhogy becsatlakozhat hozzánk online.
1: Az tök jó, akkor Balázsnak a közösségi felületeit érdemes követni, én pedig köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: A következő órában társáv Várkonyi Attilával, addig pedig a legnagyobb slágerek velem. Remélem, hogy együtt eszünk még a No Doubt féle Don't Speak a következő a sorban, aztán jön a Kiss és az I Was Made for Loving You is minden idők legnagyobb slágerei között itt a Retro Rádióban. You and me.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hamarosan 10 óra van, úgyhogy tényleg kezdődik a sztársá Várkonyi Attilával. Néhány slágerre azonban van időnk. A Hungária dobja fel a hangulatot hamarosan a Rock'n'Roll Partival. Ha rockzenére vágynak, azt is hozzuk. Billy Idol és a Rebel Yell következik. Most pedig rengeteg érzelem, kicsit több mint 3,5 percben. Leon Lewis-t hallgatjuk, ez a Bleeding Love, minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 10 óra van, mindjárt kezdődik a Sztársáv Várkonyi Attilával. Tartsanak vele és vendégeivel, meg természetesen a legnagyobb slágerekkel. Én köszönöm szépen a figyelmet, a legjobbakat, jó pihenést még a mai délutánra. Leire témát hallották a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Két termék vásárlásakor az 59 grammos Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
5: Kaza Tibor műsor vezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Egyre több hazai út szorul javításra. Súlyos károkat okozott az ítéletidő Dél-Olaszországban. Egyre több felé kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A hazai utak 43%-a rossz állapotban van. Ahhoz, hogy a teljes hálózat legalább a megfelelő állapotot elérje, több mint 9300 milliárd forintra lenne szükség, állítja a GKI elemzése. Az elmúlt időszakban a közútra szánt pénzek kevesebb, mint egyharmadát költötték karbantartásra, a többi stráda építésre ment. Ezzel régiós összevetésben kiemelkedő a magyar autópályák hossza, ebben megelőzzük Ausztriát is. A magas árak miatt az év végéig literenként 25 forinttal csökkentik a 7,5 tonna feletti teherkocsik és buszok után a gázolaj jövedéki adóját, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, utólag igényelhetik vissza a pénzt az érintettek úgy, ahogyan ez az agrárvállalkozások esetében már működik. A miniszter arról is beszélt, hogy szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését, hogy megelőzzék a külföldi fuvarozók ügyeskedéseit. Az UNESCO világörökségi listájára kerülhet a Balkán egyik legkülönlegesebb tóvidéke. Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Prespatú térségének jelölését. A cél a három ország határán fekvő terület természeti és kulturális értékeinek megőrzése, valamint a fenntartható turizmus fejlesztése. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatja az előkészítő tanulmány elkészítését. A térség különösen gazdag madárvilágáról híres, többek között a ritka borzas gödény egyik fontos európai élőhelye. Az évszázad kezdete óta a legkevesebb bor készül idén Franciaországban. Gyászos adatokkal jelentkeznek a gazdák. A legtöbb gazdaságban 15-20%-kal kevesebb szőlőt takarítottak be. Csupán Bordeaux környékén lehetnek elégedettek a szürettel. A fő probléma a hőség és az aszály. Ugyanakkor egyre több borvidéken ritkítják a tőkéket, mert csökken a kereslet. A fiatalok egyre kevésbé isznak bort, pláne vöröset. Heves zivatarok pusztítanak Dél-Olaszországban, az özönvízszerű esőzések áradásokat és földcsuszamlásokat okoztak, több út járhatatlanná vált, Kalabriában autókat sodort a tengerbe az ár, Szicíliában pedig tornádók rongáltak meg épületeket. Fokozatosan javul az idő, nyugat felül egyre nagyobb területen süt ki a nap, miközben a keleti ország részben is megszűnik a tartós eső. A szél több felé megélénkül, néhol meg is erősödik majd. A legmelegebb órákban 14 és 20 fokot mérhetünk. Hétfőn a hűvös, helyenként ködös reggelt követően változóan felhős időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. Hajnalban akár 2 fokig is lehűlhet a levegő, délután 14 és 20 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: Őszbe csavarodott a természet feje, délré vált a harmat hullafák levele, rövidebb-rövidebb lett a napnak útja, hosszúkat alszik rá, amiben megfutja. Arany János így írt erről, én csak annyit mondok, szép vasárnapot, indulj!

Fantasztikus vasárnapot mindenkinek, ahogy ígértem, elindítjuk a mai Starshop című műsort. Egy olyan páros érkezik az első órában, akiknek különleges és egyedi előadásmódja folyamatosan épült. 4 év alatt eljutottak oda, hogy már második MVM domos nagy koncertjükre készülnek. Ráadásul nem csak jó zenészek, nagyon jó barátok is, és nagyon-nagyon jóra való emberek. Rakoncai Imre, valamint Kökény Attila érkeznek ide a Retro Rádió stúdiójába. Remélem, hallgatóink is készen állnak. Indul a mai Starshop.

0: Ennek a Retro Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Van egy angol kifejezés, inting, az azt jelenti, hogy valami csoda, amire figyelnek az emberek, ami a divat, amiért menni kell, vagy amire fel kell, hogy kapjuk a fejünket. Hát ez az, illetve amit a fiúk csinálnak, akik most itt ülnek velem a stúdióban, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, hiszen az elmúlt néhány esztendőben az ő kettőjük produkciója odáig jutott, hogy most már az MVM Domos nagy koncertjükre készülnek. Szervusztok és köszönöm, hogy eljöttetek.
1: Csia, köszönjük a meghívást.
0: Honnan indult ez a kapcsolat? Honnan ismeritek egymást? Attilát ismerjük ugye régről a tehetségkutató óta, de akkor se volt már fiatal ember, majd erre visszatérünk még. Viktor viszonylag fiatal volt, amikor megismertük, ő a VIP zenekarban vált országosan ismerté, de együtt hogyan kezdtétek el ezt?
2: Hát ez egy régi sztori még, amikor én a Megasztár előtt itt nem messze zongiztam egy helyen, ami most Piros Pesgő, de egyébként régen Pipacs volt.
0: Legjobb.
2: Akkor, egy pianóbár, ahol a tesója is egyébként ott zongolázott.
0: Meg Gabi bácsi. Füzikabi bácsi.
2: Akkor a Füzikabi volt a tulaj, képzeld el, és akkor mi voltunk az alkalmazottak, én meg az Imi, és akkor ott játszottunk, és akkor az Imi beszélt nekem, neki, rólam, és akkor ő feljött, ott meghallgatta a dalt, ugye Rád gondolok ott, és akkor járt fel rendszeresen, ott ismerkedtünk meg igazából, aztán még utána talán a Színátrába is jártál.
1: Jártatok? Igen, én abszolút ilyen rajongóvá váltam már akkor, ugye akkor az Imi hívta fel a figyelmemet arra a tesóm, hogy van egy srác, akinek baromi jó hangja van, és van egy nagyon jó dala, és hogy hallgassam meg őt, mert szerinte nekünk együtt kéne dolgozni.
0: Ez már nagyon régen volt.
1: Igazából az Imi volt, aki összekötött minket.
2: 2000-es évek elején.
1: Igen, ez ilyen 2004 körül lehetett kávé. És akkor elmentem, Elő. Még az is lehet, hogy hát ilyen 3-4.
2: Nem, 4, jól mondod, 4-5.
1: És ugye elmentem, meghallgattam az Attilát, és hát nagyon-nagyon tetszett, ahogy énekel, meg ahogy zongorázik, meg hát ugye Rád gondolok című dal. És már ugye akkor tudtam azt, hogy nekünk előbb-utóbb együtt kell zenélni. Hát arra nem gondoltam, hogy ilyen sokat kell erre várni, de hát valószínűleg nem véletlenül jött ennek el az ideje most, vagy hát most már az elmúlt négy évben ugye együtt zenélünk. És ugyan félúton volt ugye egy találk, amikor a Megasztárt megnyerte, az Attila számomra megnyerte.
2: Mindig ezt mondja.
0: Második lett.
1: Második, hát jó, de a férfi mezőben megnyerte.
0: Nekem nálam is megnyerte különben.
1: Na. És akkor ugye elkészült az első...
2: Nagyon fognak ütni.
1: Elkészült az első lemeze, akkor ugye a Nincs Semmi Másom dal és a Rád gondolok dal kapcsán ugye találkoztunk, elkészült a lemezére, de aztán ment mindenki a dolgára.
0: Ugye ez az egy egyszerű elkezdte. Megrendelői kapcsolat volt.
1: Igen, akkor nekem az Attila, annak ellenére ismertem őt korábbról, ugyanúgy egy olyan felkérés volt, hogy ugye kijött a Megasztárból. Én nagyon örültem annak, hogy én megláttam őt a Megasztárba, és bíztam abban, hogy előbb-utóbb akkor össze fognak jönni a szálak. De akkor ugye elkészült az a lemez, vagy az a két dal, és aztán az Attila ment, építette a karrierjét, nagyon sok fellépése volt. Én meg folytattam azt a fajta háttérmunkát, zeneszerzés, musicalek, filmzenék, előadóknak dalírás, amit ugye az elmúlt 20 évben csináltam.
2: Te átkúszott az X-faktorba.
1: És hát oda is készült, de igen. Azt hát ahonnan jött felkérés, és ami az embernek volt kedve, akkor azt ugye megcsináltuk, és aztán az elmúlt...
0: Még az Eurovíziós Dalfesztiválra is dolgoztál.
1: Hát több ízben is, úgyhogy én ilyen visszajáró vendég voltam ott, mint szerző. És hát egy olyan 4-4,5 évvel ezelőtt körülbelül ez csak felhív az Attila, így a semmiből csöng a telefon, és mondja, hogy lesz a TV2-n egy jótékony műsor, és hogy mi lenne a lekísérem a Nincs Semmi Másom című dalt, mert hogy ilyen még nem volt. És mondtam a telefonba, hogy persze, nagyon szívesen, majd jelentkezem akkor. Letettem a telót, rögtön leültem a zongorához, hogy átnézzem, hogy na, akkor hogyan kísérném, és abban a pillanatban nekem ilyen képek ugrottak be, hogy ez valaminek a kezdete. De olyan szintű koncertképek, és olyan...
0: Az MVM Domnál is nagyobbak?
1: Hát kb. Olyan méretű, és aztán megtörtént ez a műsor, lekísértem az Attilát, és ugye egymásra néztünk, és akkor azt mondtuk, hogy mi miért nem zenélünk együtt. Én próbáltam olyan akkordokat meg abban a világban lekísérni őt, ahogy én őt elképzelem a jövőben zeneileg, és akkor tényleg így egymásra néztünk, és onnantól kezdve elindult valami.
0: Folytassuk innen a beszélgetést, ennek a Retro Rádiót hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel érkezünk.

0: Kőkény Attila és Rakoncai Viktor a vendégeim itt a Retrórádióban. Láttam Kőkény Attilával egy riportot a televízióban, amelyben arról mesélt, hogy másképp indul most egy zenei pálya, mint indult régen. Hosszú évek, hosszú, kemény, gyötrelmes, sikerek nélküli munkája után megadott 6, hogy valaki bekerül egy ilyen televíziós műsorba, és megadott 6, hogy majdnem megnyeri, és megismeri az ország őt. Viktor, neked mekkora pályát kellett bejárni ahhoz, hogy országosan ismert legyél? Tehát Attilának ez 10 évben mérhető, ez a karrier, ahhoz képest, hogy elkezdte. Neked mennyi volt?
1: Hát ugye nekünk, ugye, tehát én is annak idején a vendéglátóval kezdtem. Ugye Eszterjönéni tanultam zongorázni, és ő neki köszönhetően rögtön bekerülhettem olyan vendéglátó helyekre, abszolút az igényesebb helyekre, Novotel, Kempinski, Beriot, ezek különböző ilyen fogadásokon,
0: rendezvényeken
1: játszhattam. És aztán egyszer csak felkér Szent Martin, hogy legyek a zenekarában, vagy játszok a zenekarában, elkezdtünk turnézni, és akkor neki köszönhetően megismertem a BMG kiadót, majd a Környei Attilával az élen megalakult, most csak ilyen spotszerűen mesélem, megalakult a VIP, és ott ilyen robbanásszerűen népszerűek lettünk. De én akkor rájöttem abban a 4 évben, hogy engem nem vonz a népszerűség, engem az vonz, hogy szeretek zenélni, szeretek stúdiózni, és én a 4 év után én úgy kicsit visszavonultam a háttérbe, és ez az elmúlt 4 évig tartott is, egészen addig, amíg az Attila ki nem rángatott újra a fényre, mert azt mondta, hogy higgyem el, hogy először is, hogy jöjjek ki a fényre, meg hogy higgyem el, hogy én nem azért tanultam meg zongorázni annak idején, hogy én egy 4 fal között állandóan a háttérben üljek, és hogy higgyem el, hogy az az energia, meg szeretet, amit az ember a közönségtől megkaphat a színpadon keresztül, azt nem lehet semmihez sem hasonlítani.
2: Igen, meg nagyon állás. Meg egy olyan jó zongoristáról beszélünk, hogy ez ilyen kár, tudod, azt abba gondolkodni, hogy jó vagyok én ott a stúdióban. Ez nem ilyen. Tök jó, tök hasznos ott is, de sokkal hasznosabb a színpadon, mert olyan dolgok jönnek ki belőle spontán is, hogy mit tudom én, nyilván megnézünk mindent, meg van csinálva minden dal, de vannak olyan pillanatok, most már 4 éve vagyunk együtt, és mindig tud örömet okozni egy-két olyan akkord, vagy valami, és hát ez ott nem jön ki. Tehát ez csak akkor jön ki, hogyha zenekar van, ha élet van a színpadon, ha van dobos, basszusgitár, gitár, zongora, vokál, vonós.
1: Nagyon sokszor az embernek olyan képek ugranak be a koncerten, hogy annyira kiteljesedett most az ember élete, hogy az elmúlt 30 év, amit tanult zenét, zongorát, hangszerelés, stb., azt most itt az Attilával, ebbe a produkcióba bele tudom gyúrni így együtt vele az élen, és hogy gyakorlatilag ilyen képek ugranak be koncert közben is, hogy én ezért kezdtem el annak idején zongorázni, tanulni ezekért az akkordokért, ezekért a dallamvilágért, amit most együtt csinálhatunk.
0: Folytatjuk a zenét, és folytatjuk a beszélgetést is, tartsanak velünk, mindjárt visszatérünk.

0: Kökény Attila és Rakoncai Viktor a vendégeim itt a Retrorádióban. Én nem furcsát fogok most nektek mondani, mert mindennyi kötöket évtizedek óta. Beszéltük épp a Viktor, hogy 30 éve találkoztunk először, amikor ők készültek a VIP-vel a Eurovíziós Dalfesztivál, ami pedig akkor én egy rádiónak voltam az igazgatója, és hát megpróbáltuk támogatni, segíteni az ő kis szereplésüket. Én ki is mentem egyébként oda, és tényleg nagy sztárság volt, tehát olyan boyzone szintű sztárság volt, ott sikoltoztak a lányok, és tényleg így volt. Nem így volt, Viktor?
1: De hát, nagyokat mi sem értettük, hogy ez miért van.
2: Hát ez azért volt, mert akkor még Bundesligás sérülője volt.
0: Az volt. Persze.
1: Akkor még
0: abszolút. Iminek is az volt.
2: Ó, az Iminek is milyen tolla volt.
0: Igen. De
1: a svéd.
0: Ami a legfontosabb a számomra, vagy amit én érzek veletek kapcsolatban, hogy mindenkinek volt egy nagyon sikeres karrier eddig az életében. Tényleg, rengeteg dal. De ami közös mindkettőtökben, hogy bármikor beszéltek bármilyen interjúban, valahogy mindig oda kanyarodunk, hogy a zene, ami engem éltet, a muzsikálás, ami engem éltet. És mindegyik ötöknek volt sikere, hiszen álltatok még kisebb, nagyobb, még nagyobb színpadokon, de ekkora siker egyik ötöket se ért el szólóba. És most, hogy így összeálltatok, valahogy azt érzem, hogy ezek a szinergiák összeadódtak, vagy összeszorzódtak inkább, és most vagytok azon a helyen, ahol lenni kell.
2: Ezt tökéletesen megfogalmaztad.
1: Ez egy ajándék.
2: Nekünk ez egy ajándék. Mi ezt úgy gondoljuk ezt az egészet egyébként, amikor a Viktorral beszéltünk arról, mi nem játszunk együtt, akkor azt beszéltük meg a stúdióban, hogy olyat akarunk csinálni, ami tényleg a zenéről szól. Tehát nem arról szól, hogy álljunk színpadra hárman, kérjünk egy halompészt, és akkor megelégedetten. Természetesen kell a pénz, azt nem azt mondom, hogy nem, és azért nem szoktunk játszani, hogy elfáradjunk. Senki nem dolgozik azért. De hogy valami olyat akartunk, amiben mikor meghallottam őt, hogy hogy zongorázik, és hogy hangszerel, mert ugye ez azóta belépő egyébként, tök jó volt, hogy ebben a jótékonysági műsorban lekísérte Nincs Semmi Másomat egyedül. Aztán utána nekem jött egy dupla BKK-m, ahol mondta, hogy akkor meghangszereli nekem újra a Nincs Semmi Másomat, és akkor az legyen. Hát figyelj, nekem meghangszerelte, átkölt, és bőgtem a kocsiba. És akkor jött az nekem, hogy figyelj, nekem, én így akarok muzsikálni, én így a gyerekkorom óta erre vágyom. Tehát, hogy engem most nem az érdekel, hogy mennyit vigyek haza, hanem az érdekel, hogy az embereknek egy olyan minőségű zenét játszunk. Én is széthakniztam a fejemet, ő is megkereste a magáét. Tehát, hogy az már megvolt, és én azt gondolom, hogy kaptunk az Istentől egy olyan ilyen prémium minőségű életet, zenei életet, muzsikát, amiben ki tudunk úgy teljesedni, hogy minden egyes perce, másodperce örömöt ad. Tehát nem tudunk úgy elmenni egy koncert, és el sem jönni azokra a koncertekre, hogy azt mondanánk, hogy hát ez most nem volt jó. Nincs ilyen. És azért tényleg én nagyon sokat hakniztam, egyedül fél playback, rengeteget játszottam, stb. És most mióta nem fél playback, én lezártam azt a korszakot, és ennek fejében zártam le, hogy a Viktorral együtt vagyunk, csinálunk valamit, ami nincs, nem trendet követünk, hanem a szívünket, azt a fajta zenét csináljuk, amit nagyon szeretünk, és ettől működik szerintem ez az egész, és ez a sikernek a titka szerintem, ez a kulcs, hogy mind a kettőnek a szívéből jön ki minden.
1: Igen, és az is egy óriási ajándék, hogy közel 50 évesre, mert mindjárt utolérem én is az Attilát, egyébként csak egy év van köztünk, tehát közel 50 évesen nem kell a trendet kövessük, ez egy nagyon nagy dolog, és az, hogy új dalokkal kooperálhatunk, tehát hogy nem a régi dalokhoz kell visszanyúlni, és kvázi egy ilyen retro csapat vagyunk. Én nagyon szerettem a retrót, meg én nagyon sok régi zenét hallgatom.
0: Merném mást mondani ebben
1: a műsorban. De tényleg, én a 80-es évekbeli zenéket hallgatom a kocsimban.
2: Azért mi bóklászunk benne, hogy azért játszunk mi olyanokat, ami nekünk, ami kedves, és szerintem, de milyen dalt játszunk, ami...
0: Melyiket?
2: Te szeress úgy, ahogy én.
1: Igen, és hogy az, hogy tényleg mi új dalokat írhatunk, és újra átélhetjük, gyakorlatilag mi, amikor megjelenik egy új dalunk, például most legutóbb ugye Csak az Álmokon Át, ami egyébként pont erről az útról szól, amit bejártunk gyerekkorunk óta, hogy átélhetjük újra azt, mint hogyha életünk első dala jelenne meg, tehát annyira izgulunk ilyenkor, amikor megjelenik egy új dal, és ez egy óriási öröm, hogy folyamatosan úgymond frissek lehetünk ezáltal. Ennyi idősen.
2: Ja,
0: Így fiatalon. Ennek a retrolátjét hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel érkezünk. Lelőtte Rakoncai Viktor, mert azzal akartam befejezni, hogy ezt elérni csak az álmokon át lehet, de ő már szinte lehet. Semmi baj. Tartsanak velünk, ez a Retrorádió. Bennem minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

0: Kőkény Attila és Rakoncai Viktor a vendégem itt a Retro Rádióban, és beszélgettünk mindkettőjük karrierjéről, mindkettőjük dolgairól, amit eddig csináltak, és hát nyilván azzal, hogy most már nagy csarnokokban gondolkodunk, és tényleg komoly előadókban, akkor az életen valamennyit ez változtat. Főleg Viktor, neked volt nagyon szerteágazó az életed, hiszen hangszereltél, dalokat írtál, televíziós műsorba szerepeltél, és sorolhatnám még nagyon sokáig, ami mindent csináltál. Mi az, ami megmarad ebből, ezzel, hogy ti most már felnőttetek abba a kategóriába, hogy arénás vagy MVM Dómos koncerteket tarthattok, és mi az, amit elengedsz?
1: Én arra figyelek oda, hogy én most már minden erőmmel az Attilára és erre a produkcióra szeretnék koncentrálni. Ugye nagyon sok megkeresést kapok még most is, hogy írjak dalt ide-oda, de én azt illedelmesen visszautasítom, hogy én most tényleg a kreativitásomat és az energiámat ide szeretném szentelni. Nyilván azok az egyéb tévéműsorok, amiket nagyon szeretek csinálni, azokból azért megtartottam, meg újra kaptam felkérést, amit nyilván örömmel elvállaltam, de ez jól kiegészíti a mi dolgainkat, tehát a prioritás az abszolút a Kőkény Rakoncai koncert és dalok és stúdiózás. Úgyhogy én nekem az életem most így zeneileg azt gondolom, hogy olyan szinten így az Attilával az élen így egy ilyen tökéletes mederbe került, szoktuk azt mondani, hogy ha ezt most alá lehetne írni, akkor így életünk végig, akkor én szó nélkül aláírnám ezt az állapotot.
0: De Atti, kim múlik ez? Hogy ez az aláírás rákerülhet a papírra?
2: Hát igazából szerintem ez már így is marad.
0: Nem, is, azért kérdezem.
2: Az van, hogy én azért jó emberű ismerő vagyok, és szerintem ő is. Tehát, hogy azért mi azért úgy megjártuk ezt a szakmát, vagy az utat, de hogy tudjuk jó azt, hogy mi az, ami tud ártani egy zenekarban, meg azt is tudjuk, hogy mi nem. És igazából nekünk nem tud semmi ártani ebben. És most nem nagy képviségből beszélek, és nem arról beszélek. Tehát gyakorlatilag kialakult egy olyan kapcsolat köztünk, szerintem nem is barátok vagyunk, annak vagyunk, mint a tesók. Tehát, hogy olyan dolgokat tudunk egymásról, olyan dolgokba belemehetünk egymással, ami nagyon enged meg egyik a másikának egy baráttal. Szerintem ez már több, mint egy barátság. És hogy igazából az van, hogy érettek vagyunk agyilag is ahhoz, hogy ez sokkal több attól, mint hogy bármin is el lehessen esni. Egyébként nagyon vigyázunk rá. Úgy őrizzük ezt, tehát, mint egy kincset mi, a zenekart. Tehát mindenre nagyon odafigyelünk. Nagyon aprólékosan. Ha valaki valakivel nincs jobb, abba a percben leülünk, elkezdünk beszélni róla, kibeszéljük, átbeszéljük. Ha bármilyen picike kis kosz bekerül a zenekarba, azt azonnal takarítjuk. Tehát, hogy nem lehet. Nagyon kell a mai világban egy ilyen színvonalas, én azt mondom, hogy egy ilyen míves színvonalas zenét, amit mit csinálunk, és egy ilyen koncertet, és hogy megadatta az Isten nekünk azt, hogy ráadásul nekünk nem az van, hogy hónapban van egy bulink. Tehát minden hétvégén nagy zenekarra megyünk. 20-an indulunk el játszani. És hogy ez elképesztő. Nekünk is egy elképesztő azt látni a mai palettán, hogy azért nekünk ilyen elképesztő számokban történnek a koncertek, és mindenhol telt ház van. Tehát, hogy igény van ránk, és ezt az igényt ezt senki más nem tudná tönkretenni, csak mi. És nekünk kell vigyázni rá. És én szerintem ő is észnél van, én is észnél vagyok. Nincs nagyon külső behatás. Nem iszunk, nem dohányzunk, már nem csavargunk. Én már 50 éves vagyok, tehát már nincs az, hogy
3: én is mindjárt.
2: Berúgtam pénteken és szombaton nem megyek oda a koncertre, mert ilyesmi, betegen elmegyek. Tehát ő is. Most olyan beteg volt szegénykém, hogy hányt minden, de akkor is jött a koncertre, és megcsinálta nagyon olyan ügyesen, mosolygott minden, de már majdnem leesett a zongora mellől, érted? És elmentünk, vigyázunk rá, nagyon. Mert hogy tudjuk jó, hogy ez egy tényleg egy nagy kincs nekünk.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést. Rakoncai Viktor és Kőkény Attila vendégem. Mindjárt jövök.

0: Önök a Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Rakoncai Viktor és Kökény Attila vendégeim itt a Retro Rádióban. És annyi minden történt mindkettőtökkel az életben, és ahogy ti fogalmaztatok, meg szerintem ez teljesen így is van, hogy ez most egy révbeérés. És nagyon szépen mondta Ati, hogy nagyon fontos, hogy vigyázni minden elemére, szegmensére, hogy ez sokáig tartson. Annyit mondjatok meg, hogy a zenekar, aki titeket körülvesz, mert nyilván ti vagytok a főhősök, de a zenekar is rettenetesen fontos. Ki válogatta, hogy válogatta, hogyan kerültek, mert egyébként külön élvezett a zenekarotokat is nézni és hallgatni. Én a plázsos bulin...
1: Jól lett összeválogatva.
0: A plázsos bulin oda mentem egészen a színpad szélére, és döbbenetes muzsikálás van ott.
2: Elképesztő zenészek vannak velünk. Figyelj, ezért is nagyon hálásak vagyunk az Istennek, szerintem meg a Viktor is, hogy azok a hangszereléseket, amit a Viktor megcsinál, vagy kitalál, ezeket el is kell tudni játszani. És hogy olyan srácokkal vagyunk, hát az egyik fele az ennyi, én ötletem volt, a másik fele a Viktori. Igazából ebben is úgy egyeztünk meg, hogy ne az legyen, hogy ez ilyen önző módon, az én zenekarom csak.
0: Mert neked volt zenekarod.
2: Ezek a fiúk ott voltak benne. Igen. Tehát, hogy a dobos, a basszusgitáros, a szaxofonos, az tőlem származik. Igen. És akkor a másik felét az hozta a Viktor, de mindenben közösen, ha vonósokról volt szó, azt is közösen beszéltük meg, ha akár egy fúvósról, egy másik billentyűsről, vagy bármi, de minden közösen meg van beszélve, de hát most nyilván a dobosom, a Balog Lacika, az most már 15 éve van vele. 14 éve. Az Ajánsz is 16 éve van velem. Tehát ahogy véget ért a tehetségkutatónak, abban a percben csináltam egy zenekart, ezek ott van Gabika, Pál Gabika, nem tudom, 10 éve van velem. Tehát ezek...
3: Igen, és egyébként azt még hadd mondjam el, hogy nagyon jó látni azt rajtuk, szóval ők az ország legkeresettebb zenészei, nem csak nálunk, máshol is azért előfordulnak és játszanak, de mégis igen, valahogy azt látjuk, hogy amikor mi ott vagyunk egy koncerten együtt, akkor másképp csillog a szemük.
0: De Viktor, játszotok-e dalt Airport vagy VIP repertoárba?
3: Hát egyelőre nem, de terve van.
2: Fogunk.
3: De fogunk. Egy nagyon jó ötletünk van rá, úgyhogy lesz majd.
0: Már csak elárulom neked, én a Fergetek partiba a Keresem a lányt szoktam játszani. És olyan...
3: Akkor te vagy az.
0: Olyan, de tényleg olyan tombolás indul rá, vagy hogy mondjam, tehát, hogy
2: a
0: csendesből indulunk. Nagyon érdekesek, mert van ezeknek a retro daloknak valami fura evolúciója, hogy bizonyos dalok teljesen elhalnak, amik esetleg népszerűek voltak a maguk korában, mások meg így Isten tudja honnan, a reptér mondjuk talán a legkiemelkedőbb példája ennek az elmúlt 30 évben, de ide tartozik, vagy ebbe a sorba rakom én ezt a dalt, mert elkezdem játszani, és felsikolt a közönség, és olyan őszinte, hogy nincs felvezetve, nem manipulálok semmi, hanem egyszerűen jön már, és már

0: Nyugodtan hátradőlhetsz, mikor beindítod.
1: Nem is szólok semmit, hanem megvárom, és mindenhol ennek a dalnak nagyon nagy sikere van.
2: Hát nyilván ez jó dolog, amikor az ember azt látja, hogy készülnek olyan dalok, ami aztán évtizedeken át ott marad, és talán még
1: hát ennek
2: még
1: elég sok elmegyünk
2: majd akkor
1: azért.
2: Is.
3: Hát igen, azért ebben nem nagyon tud szomorkodni.
1: Igen.
3: Hát azért, amit ő megírt azáltal, én nem is tudok, hogy írtál olyat, amit nem lett sláger.
1: Zséda, Wolf, Kati, Gigi, Berecki Zoli, Szinetár Dóra, Király Linda, Viktor, Kocsis Tibor, Janicsák Veca, Csézi, Poják Lilla, Lolola.
2: Én nem tudom így elsorolni.
1: Én is olvastam.
3: Ja, és mellette a hogy hívják?
2: Filmzenék,
3: musicalek.
1: Lengyelországi sikerek.
2: Bizony. Hát igen, igazság szerint én világéletemben úgy voltam, és valószínűleg ezért is vonultam annak idején vissza a stúdióba, mert én nagyon szeretek alkodni és adni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor készülünk egy koncertre, akkor mindig az első kérdés, hogy mi az, amit most még többet mást tudunk adni, amit eddig nem. Legyen az egy karácsony, vagy éppen egy leendő MVM koncert, vagy a tavalyi MVM koncert, ahol az Attilát ünnepeltük az 50. születésnapja alkalmából. Szóval
3: igen, mindig készül valamivel. Egy újabb hangszerelés, egy újabb valami. De az a jó egyébként tényleg, amikor mondta, hogy így olyan, mintha meg lennénk újulva, de nem csak a zenébe vagyunk megújulva. Tehát, hogy nem csak a zene, tehát nem csak abban, hogy új dalok születtek, hanem a hangszerelésében is meg vagyunk újulva, mert menet közben van, hogy most mi játsszuk a dalokat, most már valamelyik dalt 4 éve játsszuk, ugye valamelyik nap felmentem énekelni, és egyszer csak jött egy olyan hangszerelés, és így forgolódtam, hogy mi történt, mert olyan jó volt. És akkor röhögnek a hátam mögött, hogy megint kitalált valamit, érted? És
0: ez meglepi. Nekem,
3: igen, nekem mindig csak egy ilyen meglepi van benne, de hogy azért jó ez, mert hogy tényleg nagyon élvezzük. De mindenki szerintem.
1: Meg jó messze van, de azért mondjátok el, hogy mikor lesz az MVM Dómos koncert.
3: Jövő március 5-e.
1: Jó messze van, ahogy mondtam. Sok sikert kívánok addig, és tudom, hogy rengeteget mentek, és bármerre jártok, én csupa jót hallok mindenhonnan, úgyhogy gratulálok, és nagyon-nagyon büszke vagyok teljes szívemből. Gratulálok.
3: Nagyon szépen
2: köszönjük.
3: Köszönjük szépen.

Ez volt a Retrorádió Társaság című műsora. Köszönettel tartozom mindenkinek, akivel találkozhattam az elmúlt hetekben. Bejártuk gyakorlatilag az országot keresztbe kasul, mert hogy jártunk Fenyő Miklós emléktábla avatásán, ez a 13. kerületben volt, oda nem kellett messzire menni. Még a következő sem volt túl messze, hiszen a Rézlevente sportcsarnokban volt az idősek világnapja, sőt két másik esemény is szintén ezen nap jegyében telt, de aztán voltunk Murci Fesztiválon, Ábrahámhegyen, Szüreti Bálon, Balatonszemesen, és október Beer Fesztiválon Balaton-Almádiban, és annyit elárulok, hogy egy elektromos hajóval a Balatonon keresztül közelítettem meg ezeket a fellépési helyszíneket, mert a körbe kellett volna menni, az ugye egy-egy óra minden a másiktól, mert meg kell kerülni az egész tavat, így hát nem értem volna oda. Nagyon jól megszervezték a megrendelők, és nagyon-nagyon nagy élmény volt látni az éjszakai teljesen csendes Balaton, a gyönyörű csillagos eget, és tulajdonképpen hálát adni a Jóistennek, hogy van egy ilyen tavunk, és hogy két-három helyszín között ebben a csodában lehetett részem, tényleg nagyon-nagyon boldog voltam. Aztán jártunk a Spármaratonon, jártunk Monori erdőn, Fertődön, Oktoberfest Budapesten, mindez a Margit szigeten, ott be is zártuk egyébként az állandó helyszínünket. Úgyhogy ez volt az elmúlt hetek kínálata. Köszönöm hallgatóinknak, mindenkinek, aki eljött. Sok-sok ezer ember csak ezen a másfél héten, ami mögöttünk van, és nagyon remélem, hogy a következő hetek, hónapok is azzal telnek, hogy különböző helyszíneken találkozhatunk. Itt a rádióban pedig folytatódik mindjárt a műsor. Az ország műrepülője érkezik, Besenyei Péter. Mindjárt jövünk a folytatással.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
2: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n. Csak vasárnap éjfélig.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 12-től 14-ig a Carfiol darabja 33% kedvezménnyel csak 666, fél kiló gyorsfagyasztott édesburgonya hasábok 44% kedvezménnyel csak 699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
0: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Az emberek többsége kemény fellépést vár a száguldozókkal szemben. Egyre nagyobb divat a futás. Dél-Olaszországot megtépázta az ítéletidő. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Kemény fellépést várnak az emberek a száguldozókkal és az illegális gyorsulási versenyek résztvevőivel szemben. A szaktárca vezetője szerint több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet. Jelentős többségük egyetért azzal, hogy szigorúbb büntetést kapjon az az extrém gyorshajtó, aki halálos balesetet okoz. Vitézi Dávid jelezte, hogy néhány héten belül bemutatják a rollerekkel kapcsolatos szabályozás tervezetét. Megújul a rendőrök egyenruhája, a kiválasztásba pedig magukat az egyenruhát viselőket is bevonták. Az állomány tagjai pénteken 383 mintadarabot véleményezhettek, köztük polárpulvereket, taktikai kesztyüket és napszemüvegeket. A szavazás után a kiválasztott ruhadarabokat szolgálat közben is tesztelik. A tapasztalatok alapján várhatóan a jövő év elején indulhat a közbeszerzés. Az új téli egyenruhákat 2027. decemberétől, a nyári ruházatot pedig 2028. júniusától több ütemben kaphatják meg a rendőrök. 14 táv közül választhatnak az indulók a 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválon. Ezen a hétvégén közel 40 ezeren sportolnak a fővárosban. Az ország minden pontjáról érkeztek, illetve érkeznek futók, és 121 nemzet képviselteti magát az eseményen. A futás népszerűségéről Kocsis Árpád, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatója beszélt rádiónknak.
6: Hát egy fontos tényező, hogy szerintem divat lett. Mindig jönnek újak, jönnek a fiatalok. Rengeteg idős kapcsolódik be a mozgásba, aki soha nem sportol, de nyugdíj környékén vagy nyugdíjas kora után elkezd gyalogolni, akár futni is. Benne van a mai magyar köztudatban, hogy egy egészséges, teljes élethez a mozgás valamilyen formája hozzátartozik. Aki egyszer ott volt, az lehet, hogy nem akar minden héten és minden hónapban, de évente egyszer, kétszer, háromszor biztos, hogy szeretné ismét átélni ezt az óriási élményt.
5: Heves zivatarok pusztítanak Dél-Olaszországban. Az özönvízszerű esőzések áradásokat és földcsuszamlásokat okoztak. Több út járhatatlanná vált. Kalabriában autókat sodort a tengerbe az ár, Szicíliában pedig tornádók rongáltak meg épületeket. Szakadozik, csökken a felhőzet az ország keleti-délkeleti felén, a tartós eső kelet felé kivonul, megszűnik. Élénk helyenként erős lesz a szél. A csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat, de a keleti tájakon ennél hűvösebb is lehet. Holnap a hajnali ködfoltok feloszlanak, utána változóan felhős idő várható, számottevő csapadék nélkül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 2 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: Elérkezett műsorunk második óráit a Retro Rádióban. Én Márkon Attila, DJ Dominik vagyok, és tovább folytatódnak a beszélgetések itt a Sztársában. Nem sokára az ország műrepülője, Besenyei Péter érkezik ide hozzám, sőt, már itt is van a stúdióban.

Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Nagyon szeretem ezt az őszi időszakot, mert ilyenkor már nincs oly meleg, és nincs még téli hideg, és ilyenkor valahogy a rendezvények is nagyon jól állnak. És említettem az imént, nem oly régen, hogy volt 3 balatoni fellépésem is, sőt volt egy 4. is Balatonkenesén. Az a közös ezekben, hogy ez mind a 4 már a szezonzárás után került megrendezésre, ahol többségében a helyiek kapnak meghívást, és a helyiek érkeznek oda, és buliznak végig, megérdemlik a nagyon fárasztó és nagyon hosszú szezon után egy kis kikapcsolódást, és ők meg is teszik, és ki is kapcsolódnak. Temérdek mennyiségű ember mind a 3 helyszínen, sőt mind a 4 helyszínen, úgyhogy köszönet minden látogatásért, és már tényleg befogadtak úgy, mint tiszteletbeli balatoni lakost. Én nagyon-nagyon szeretem a mi tavunkat, nagyon érzékenyen érint, ha bántják. Én nagyon remélem, hogy a következő évek arról fognak szólni, hogy megfelelő infrastruktúra változással, változtatással nagyon baráti, nagyon vendégcentrikus és nagyon emberi lesz. Menjünk is tovább, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: Korát Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Egy pilóta, sőt a pilóta a vendégünk itt a Retro Rádióban, Besenyei Péter. Itt kaptam egy nagyon-nagyon kedves kis üzenetet pár héttel ezelőtt. Szárnyakkal írt történet, szenvedélyek, találkozások és a Besenyei életfilozófia. Ó, hát el is hozta személyesen, itt van most is. Köszönöm szépen. Hát én nagyon szeretem, tisztelem őt, és én azt gondolom, hogy ha valaki tud hitelesen mesélni a repülésről, az Péter, de én azt is gondolom, hogy eddig eljutni valamiben, egy szakmában vagy egy dologban, az kell, hogy hasson az ember minden egyéb viselkedésére, életmódjára, karrierjére, családi viszonyaira, érzelmeire. Szervusz Péter, köszönöm, hogy eljöttél.
1: Köszöntelek, szervusz.
0: Mi ennek a könyvnek a története? Ki találta ki, hogy legyen könyv?
1: Tulajdonképpen már 2001-ben készült egy könyv rólam az Égvilágom címmel, ami a 2001 előtti sztorikat, eseményeket öleli fel, és azóta nem készült könyv, és körülbelül 6 vagy 8 éve nagyon sokan szakáltak engem, hogy legyen egy folytatása ennek, hiszen a 2001 óta eltelt évek sokkal izgalmasabbak voltak, mint
0: hát
1: a korábbiak.
0: Egy negyed század.
1: Igen, és sokkal több minden történt, izgalmas sztorik, és tényleg sokan újságírók is, barátok, riporterek szakáltak, hogy legyen egy folytatása. És én ezt halogattam, mert tudtam, hogy nekem is ez a sok munkám lesz, a képeket válogatni, azoknak a jogdíja, akkor a beszélgetés az íróval, és így tovább, de hát ez egy nem kevés munka. És ezt én mindig halogattam, toltam magam előtt, és tulajdonképpen egy évvel ezelőtt Kovács Gajdás János barátom elkezdte írni a könyvet annélkül, hogy engem megkérdezett volna, interjúkból, riportokból összeszedett anyagokat, és elkezdte írni a fejleteket, amiket nekem e-mailben mindig elküldött. Bevallom őszintén, ezeket én el sem olvastam, mert igazából nem érdekelt. De ő nagy lelkesen ezt tovább folytatta, és a végén már olyan szintre eljutott ennek a könyvírásával, hogy már nem volt szívem azt mondani, hogy figyelj János, ezt hagyd abba, mert engem ez nem érdekel. Úgyhogy aztán én mondtam, hogy jó, hát ha már így van, akkor és ennyire előre haladtál vele, és előbb-utóbb úgyis meg kell csinálni ezt, ám akkor legyen, csapjunk bele. Csak elkezdtünk közösen dolgozni, és tulajdonképpen, hát nem egész egy évvel ezelőtt elkezdtük ezt akkor közösen megalkotni. De rengeteg új fénykép van benne, rengeteg látványos fotó, nagyon sok fotós, fotoművésznek az alkotása, persze vannak a saját archív képek is. Vannak benne olyan történetek, amiket még talán sosem mondtam el, nem meséltem el. Némely történet még a családtagjaimnak is meglepetés volt a könyvben, meg a barátok is. Aztán még ami a könyvnek érdekessége, hogy a fejletek végén vannak QR kódok, és ha az olvasó a telefonjával rámegy a QR kódra, akkor láthatja a videókat, amikről beszélünk. És érdekessége, hogy a többsége videó zenei anyagát pedig Péter Bence zongoraművész.
0: Hát Bencével kezdesz, majd mindjárt átérünk Bencére is, jó?
1: Bencének a zenéi vannak alatt, amit ez a könyvhöz komponált, úgyhogy én mindenképp egy érdekes dolog ez az új kérdési könyv, és mind elmondtam, nem csak az elmúlt 25 évet öleli fel, egy kicsikét visszatekintünk a korábbiakra is.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést, Besenyei Péter a vendégem, mindjárt jövök vissza.

0: Önök a Rádiót hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel és Besenyei Péterrel folytatjuk itt a Retro Rádióban. Nyilván a repülés az önmagában egy öröm, de olyan nincsen, hogy az ember élete csak örömökből áll, hiszen ebben van kaland, van siker, van kudarc, van küzdelem, vannak emberi sikerek és emberi kudarcok is benne, mármint az életben. 86 országban szereztél tapasztalatot. Ha visszatekintesz, és nem küldjük nyugdíjba Péterünket sehova se, hiszen ha emlékeznek hallgatóink az ő reflexeire a múlt pár hónappal ezelőtt, mikor itt járt nálunk, megmutatta, és tehát mindannyiunkat szégyenbe itt, akik sokkal fiatalabbak vagyunk. Szóval, hogy mi az, ami neked ebben a 70 évben a legnagyobb élettapasztalatod? Mert nyilván egy ilyen könyvet megírtok, még ha ketten is írjátok, de hogy az valami a végén azért csak lecsurog a legaljára.
1: Igen. Említettem, hogy 86 országban jártam, és ezek között volt nem kevés, amíg szegényebb országok. Tehát érdekes volt megtapasztalni világ más tájain az, hogy az emberek többsége hogy él. Itthon azért egy picit mi nyilván persze van kivétel, el vagyunk kényeztetve, hiszen nekünk bármikor folyik a csapból a víz, van ivóvízünk, nem kell éhezni, van fedél a fejünk felett, és így tovább. És én a világot járva nagyon sok országban tapasztaltam azt, ugye főleg Dél-Amerikában, Ázsiában, illetve Afrikában, hogy az embereknek tényleg a többsége úgy él, hogy nincs meg a tiszta ivóvize. Nem az, hogy hazamegyek, és én bármikor lezuhanyzok ivóvízzel, és így tovább. Tehát, és akkor az ember ilyenkor elgondolkodik, hogy elégedetlenkedünk. Tulajdonképpen persze, mert kell elégedetlenkedni, mert az visz előre, de azért álljon meg egy pillanatra, és ami van, azt meg azért értékeljük. Így tudjuk értékelni. És ennyitől kezdve nagyon tudom értékelni azt, hogy nekem van két kezem, két lábam, egészséges vagyok, és hogyha hazamegyek, akkor folyik a divóvíz, nem kell éheznem, és így tovább. Tehát egy kicsikét az ember megtanul a földön járni, és megtanul értékrendeket becsülni, meg súlyozni.
0: Péter, mikor kezdi ezt az ember megtanulni? Szerintem, aki elhagyta a 60-at, mindannyian, ha visszatekintünk az életünkre, akkor talán, és kíváncsi vagyok a te véleményre és a hallgatóinkéra is, hogy amikor fiatalok vagyunk, akkor úgy minden adott és jön magától. És nem állunk meg lehajolni egy csepp vízért, nem állunk meg egy erezett kezet megfogni, nem állunk meg elgondolkodni azon, hogy meglátunk egy gyönyörű alkotást, hogy ebből mögött mennyi munka van, mennyi könny lehet. És hogy az ember idősödik, nem tudok ennél jobb szót mondani, tapasztaltabb lesz, valahogy elkezdi ezeket értékelni, amiket azelőtt észre sem vett. Te mikor, vagy te, neked ez mindig megvolt, vagy te is egy adott korban, vagy kor után kezdted el ezt?
1: Nyilván ez kell tapasztalás. Tehát nem tudom megítélni, mi a jó, amíg nem tudom azt, hogy mi a rossz. Tehát nekem látni kell azt, hogy mi a rossz, és akkor tudom becsülni a jót, és értékelni a jót. Tehát addig, amíg nem tapasztaltam meg a hideget, meg a meleget, akkor nem tudom, hogy nekem az milyen. Tehát ismerni kell a végleteket, és akkor az emberbe kialakul egy olyan ítélőképesség, hogy meg tudja ítélni, hogy ez értékes, avagy nem.
0: Érdekes, amit mondasz egyébként, de én azt hiszem, hogy ahogy az ember így átlépi mondjuk az 50-et, 60-at, van egy olyan fajta szándék is benne, hogy átadni, amit te tudsz, vagy amit megtapasztaltál. Tehát valahogy rokonoknak, gyermekeknek, ismerősöknek, vagy iskolában, hogy ez, és én nálam ez egyre nő, ez a fajta igény. Te hogy vagy ezzel?
1: Szándékosan ez így nincs meg bennem, hogy szándékosan ezt tegyem. Ugyanakkor tudat alatt, illetve annélkül, hogy ezt így kimondanám, biztos, hogy van bennem egy ilyen, és ilyen szinten hatással vagyok nyilván a lányomra, illetve az ismerőseimre, barátaimra. Tehát annélkül, hogy ezt így célzottan most így ilyen bölcselkedve, okításképpen mondanám bárkinek, amikor elpöttyentek egy-egy tapasztalásomat, azzal tulajdonképpen ezt teszem.
0: 216 oldal ennek a könyvnek a hossza. Hogyan ránylik egymáshoz a képi anyag és a szöveg?
1: Nagyon sok kép van benne, és elég sok látványos fotó, érdekes képek. Én azt mondom, hogy majdnem, hogy fele-fele.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést, és ha ugye nekem itt van a kezemben a könyv, és remélem minél több embernek így lesz a jövőben, majd látunk benne olyan képeket, amelyek nagyon különleges plánból készültek. Mindjárt kiderül, hogy a légi felvételek vajon kinek a munkáit dicsérik, hogyan készül egy repülő emberről, egy repülőgépről fénykép ugyanabból a magasságból, vagy akár magasabbról, mint ahol ő van. Innen folytatjuk a beszélgetést.

0: Retro Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Besenyei Péter a vendégem itt a Retro Rádióban, és új könyvével, a Szárnyakkal írt történetből idézünk, és arról beszélgetünk egy kicsit, és persze ez a könyv Péternek nem csak ezt a 25 évét, hanem picit a korábbi éveket, évtizedeket is megmutatja. Szóval ott hagytuk abba, hogy kik készítenek olyan fotókat, amelyek a levegőből, a levegőben lévő Besenyei Péterről szólnak.
1: Igen, tehát háromféleképpen lehet repülőgépről készíteni fényképet, részben a földről, amikor bemutatók kapcsán nagyon sokan fényképeznek, amatőrök, illetve
0: profik
1: is. Igen. A másik lehetőség, amikor én magam fényképetek a levegőből, a könyvben is van egy jó pár ilyen fotó, amikor belecsempészem a képbe, belekomponálom a szárnyvégemet, ezzel is igazolva az, hogy ezt én csináltam az én gépemmel, én voltam ott, mint egyfajta aláírás. És harmadik, amikor egy másik repülőgépről készül a felvétel, vagy éppen helikopterről, akkor pedig hát jellemzően az egy profi fotósok, de egy másik repülőgépről.
0: Péter, a te világod és a te életed szerintem nagyon-nagyon izgalmas, nagyon sok mindenkinek, de ha egy tapasztalást vagy tanulságot, amit ez a könyv hordoz, mert a könyvnek kell hordozni valami, vagy általában a könyvek hordoznak tanulságot. Mi a te életednek, vagy legalábbis ennek a könyvnek a tanulsága?
1: Hát én nem tudnék kiemelni egy dolgot, mert nem is szeretnék itt bölcselkedni, okoskodni.
0: Pedig azért hívtunk, bölcselkedni.
1: Az nekem nem fog menni. De ha mégis az egy dolgot ki kéne emelni, hogy talán megtanultam a hosszú évek alatt azt, hogy ne ítéljünk elsőre, és ha egy kudarc jön, akkor azt ne okvetlen kudarcként éljük meg. Mire gondolok? Fiatalabb koromban a kudarcért azt nagyon nehezen viseltem el, nehezen dolgoztam fel. Aztán volt egy jó pár alkalom idők során, amikor valami kudarcért, tehát nagyon akartam valamit, nem sikerült, és kiderült egy pár nappal, vagy pár évvel később, hogy bizony úgy jobban jártam. És amikor az ember belefut idősebb fejjel pár ilyen kudarcba, amiről kiderül később, hogy de jó, hogy az a kudarc akkor bekövekedett, mert azzal is sokkal jobban jártam, mert egy másik történet indult el, és az ember ezt úgy felismeri idővel, attól kezdve a kudarcokat már nem kudarcként éli meg, hanem oké, nyerek egyet, ennek valamilyen most így kellett lenni, nem rajtam múlt, elkövettem mindent, mert ez nem azt jelenti, hogy most akkor bele kell törődni mindenben, nem, én megyek és küzdök makacs módon, de ha mégse, akkor most már fel tudom dolgozni, és azt mondom, hogy oké, rendben, így alakult, meglátjuk, hogy ez mire lesz még jó. Lehet, hogy ez pont így kellett, mert többször volt ilyen.
0: Mi a terv a következő évtizedekre, ugye ez 25 évetől elállt ez a könyv, mi mondjuk a következő 25 év terve?
1: Hát, hogy a jövő mit hoz, senki nem tudja.
0: Ezért kérdeztem a tervet.
1: A terv, igen, a terv, hát még mindig az a baj, ez nem baj. Tény, hogy nagyon nyüzsgő életet élet, nagyon pörgő, hát idén is volt több mint 40 bemutató itthon meg külföldön, és közben is hétköznapokon is elég pörgősen élünk. A terv már évek óta az, hogy egy kicsikét visszafogni ebből, és kicsikét meglassulni, lelassulni, több idő legyen úgy elmélkedni. Néha legyen idő egy kicsikét otthon beülni a fotelba, és semmit nem csinálni. Ez az idő még nem jött el, de erre várok, és sokan mondják, hogy nem tudják elképzelni, nekem ezt tetszeni fog, de nekem azt tetszeni fog.
0: Vagy vannak a kutyusok?
1: Épp akartam mondani, hogy nézd meg a könyvnek a hátulját. Légy szíves.
0: Ja, tessék.
1: De a könyvben is...
0: Már a módkor mesélte ugye róla itt a rádióban.
1: De a könyvben is van szó nem csak repülésről nyilván, hanem a kutyákról, borozásról, autóversenyzésről, ejtőendésről, sportról, karatéről, filozófiáról, nagyon sok mindenről.
0: Zenéről.
1: Hát nem kihagyva nyilván, zenéről, fotózásról. Tehát tulajdonképpen ez nem csak egy repülésről szóló könyv, hanem inkább ami az én magánéletemről több minden van benne, mint a repülésről.
0: Ugye Péter Bencét említettük egy fél mondattal, ugye ő konstruálta a zenéket, vagy komponálta a zenéket a videóidhoz. Ővel egyébként személyesen milyen kapcsolatot?
1: Nagyon jó, egy végtelen szimpatikus fiatal ember, és én mondtam neki is a szemébe, hogy amit ő művel, azt nem lehet megtanulni. Arra, hogy valaki vagy születik, vagy nem lehet megtanulni. Ez egy virtuóz. És ennek megfelelően így megint érdekes, aki valamit nagyon magas szinten művel, az általában együtt jár a szerénységgel. Mert nem kell neki hivalkodni, és ő is ilyen.
0: Így kéne, hogy legyen. Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Nagyon-nagyon sok sikert kívánok mindenhez. Gratulálok a könyvedhez, és mi visszavárunk ide.
1: Köszönöm.

Pétertől elköszönünk ezúton, viszont érkezik egy olyan kollégám, akivel hosszú éveket töltöttünk közösen a sporttelevízióban, rengeteg külföldi közvetítés, rengeteg foci meccs, rengeteg kosárlabda mérkőzés, és természetesen a közösség építése, hiszen sporttelevíziónak indulásakor, amit akkor még úgy hívtak, hogy Sport 1, aztán lett egy picit bővebb, a Sport 2, és hát később lett sporttelevízió, az összefoglaló neve ennek a két csatornának, de nagyon-nagyon jó közösséggel indultunk, nagyon sok igen értékes közvetítésünk volt, és Norbi a legelejétől ott

0: Rögöretvetőt hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Egy nagyon-nagyon kedves kollégám a vendégem itt a Retro Rádióban. Hosszú éveket lehúztunk a sporttelevízióban. Az ő szakterülete a spanyol és az olasz nyelv és a ide tartozó futball. Ezen felül pedig ő maga is űzte ezt a sportágat. Egy csapatban is játszottunk, hiszen a Sport TV-nek volt csapata, rengeteg jótékonysági eseményre mentünk. Általában nyerni jártunk, de ebbe sokat segített az, hogy Nyilasi Tibor például állandó csapattársunknak volt betudható, de én emlékszem rá, hogy ott Zombor is annyi sorolhatná még azokat a nagyságokat, akik akkor ugye valóban kollégáink voltak a Sport TV-ben, úgyhogy legálisan viselték a Sport TV gyönyörű mezét, és hát általában megvertük az ellenfeleket. Szervusz Norbész, köszönöm, hogy itt vagy.
1: Szervusz Attila, köszönöm én is, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a rádió hallgatókat.
0: De hogy emlékszel vissza? Hogy emlékszel vissza ezekre a Sport TV-s évekre, az első évekre?
1: Időszak volt, voltak a meccsek, emlékszem, hogy hát én futballoztam korábban, mindmáig játszom, és egyetlen dolog miatt tudok meg sértődni, ha nem hívnak futballozni. És semmi más miatt nem sértődöm meg, és egy ilyen kispályás balatoni mérkőzés után Zombori Sándor odajött hozzám, ez nagy megtiszteltetés volt, és mondta, hogy Norbi, jól ment. Mondom, hát Sanyi, próbálkozom, azt mondta, te ne próbálkozz, te játsszál. Tehát nagyszerű pillanatok voltak.
0: És ezek a nagyságok egyébként, sokan meg szokták kérdezni, hogy viselkednek a

0: pályán, hogy én tisztán emlékszem, az is egy balatoni volt, lehet, hogy nem pont az, amiről most beszélsz, de egyszer vezettek ellenünk valami 5-2-re, és akkor a Nyír összehívott bennünket még a pályán, tehát nem is szünetbe. Azt mondta, hogy gyerekek, ezt meg kell nyerni. És úgy küzdött a pályán, mint ahogy 20 évesen a válogatottban láttuk annak idején.
1: Ez valóban így van, ezek az emberek nem tudtak veszíteni, a argentinai világbajnokságon is bebizonyosodott, és jó néhány alkalommal, persze, hogyha szembe találták magukat Maradónával, akkor ott már nehezebb
0: volt bíróval, a helyzet. Meg egy
1: játékvezetőkkel, stb. 50 évesen, 60 évesen az ember futballista nem szeret veszíteni, tehát nyerni, akkor én is mindig nyerek. Vagy szeretek nyerni, vagy ha nem nyerek, akkor mérges vagyok, és nem lehet hozzám szólni. Tehát azért születtünk, hogy nyerjünk, nem azért, hogy veszítsünk.
0: Norbi, van is egy mondás ezzel kapcsolatban, hogy szól az?
1: Igen, ezt Valdanóhoz kötik a legkevésbé fontos dolgok közül, a legeslegfontosabb a futball, és ezt így gondolom.
0: Futballról...
1: Vagy én is így gondolom.
0: Futballról fogunk beszélgetni itt a Retro Rádióban, de higgyék el nekem azon hallgatóink, akik most hirtelen felhúzták a szemöldöküket, vagy fordítottak egyet a szemük tengelyén, hogy amikor futballról beszélgettünk, mindannyiszor az életről beszélgettünk. Bár Hegyi Ivánnal volt egy csörténk pár héttel ezelőtt, mert én azt találtam mondani, hogy minden ember úgy futballozik, ahogy él, és minden ember személyisége megmutatkozik a futballhoz való hozzáállásában. Iván azt mondta, hogy szerint ez nem így van, de majd kiderül, hogy Farkas Norbi mit gondol erről. Tartsanak velünk, folytatjuk mindjárt a beszélgetést.
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

Ez volt a Retro Rádió Társáv című műsorának mai második órája. Még érkeznek vendégek, sőt Norbi marad is még egy picit velünk. Sok különlegesség és természetesen a legnagyobb retro muzsikák. Ezekkel számolhatunk. És köszönöm mindenkinek a rengeteg reflexiót a péntek esti nagy októberfesztes bulinkról. Nagyon érdekes volt. Élőben zenélhettünk, illetve hát én hoztam az alapot a DJ pulttal, és erre élőben rázenélt a Lorca Pell zenekar. Hát mit mondjak, nagyon-nagyon jól sikerült, és köszönöm mindenkinek, aki ellátogatott. Hát nem voltak nálunk 6-7 millióan, mint a müncheni sörfesztiválon, de azért egy pár ezer ember meglátogatott bennünket. Tartsanak velünk, jön a folytatás, itt a Retro Rádión.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezésein keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
2: Hunja be a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
5: Kaza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Még tart a rendőrségi akció az utakon. Rakétatámadás érte a riádi repteret. Magyar ritmikus gimnasztika érmek születtek Zágrábban. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. A vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi fokozottan a rendőrség. Az országos akció célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát. A rendőrök nem csak a telefonálást figyelik, hanem az üzenetküldést és a közösségi oldalak böngészését is. Már néhány másodpercnyi figyelemelterelés is veszélyes helyzetet teremthet. Hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
8: A járművezetés önmagában is egy komoly koncentrációt igénylő tevékenység. Vezetés közben mobiltelefont használni rendkívül veszélyes, ugyanis ilyenkor a sofőrök figyelme csökken és kevésbé képesek a környezetükre figyelni. Mobilozás közben jellemzően lassabban reagálnak a közüljelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek. A telefonálásnál még kockázatosabb az üzenetírása, vagy a közösségi oldalak böngészése. Használjuk ki a telefon hangvezérlési funkcióit, és a telefontartót az autóban megfelelő pozícióban helyezzük el.
7: Legalább 12 ember meghalt, több mint 300-an pedig megsérültek egy rakéta támadásban Szaúd-Arábia fővárosában. A jemeni huszilá Századok ballisztikus rakétája Riád nemzetközi repülőterének egyik termináljába csapódott. A repteret határozatlan időre lezárták, számos járatot töröltek. Donald Trump amerikai elnök katonai válaszlépéseket helyezett kilátásba, Szaúd-Arábia pedig megtorló légicsapásokat indított Jemenben. Halálra mart egy férfit egy tigris egy angliai vadasparkban. A látogató a tigrisek számára elkerített területre jutott be, ahol az egyik nagy macska megtámadta. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az életét. A rendőrség kiürítette a Yorkshire Wildlife Parkot, amely a hétvége hátra lévő részére bezárt. 3 érmet nyert Pignicki Fanni a zágrábi nemzetközi ritmikus gimnasztika versenyen. A magyar válogatott kiválósága az Aura Cupon egyéni összetettben ezüstérmes lett, karikával és szalaggal pedig bronzérmet szerzett. Pignicki mind a 4-szerrel döntőbe jutott. A 3 napos viadal után úgy értékelt, hogy gyakorlatai folyamatosan javulnak, bár a döntőkben a fáradtság miatt több hiba is becsúszott. A magyar tornász legközelebb az 1 hét múlva esedékes Magyar Kupán, majd november 7-én a mesterfokú bajnokságon versenyzik majd. Lassan mindenhol kiderül az ég, napos időnk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható, de a tartósan felhős, legtovább csapadékos keleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő este 6 és 14 fok valószínű. Hajnalra a keleti észak-keleti szélvédett helyeken köd képződhet, míg a nyugati-délnyugati tájak fölé felhőzet terjeszkedik. Ezek feloszlását, szakadozását követően gomoly felhős, napos idő várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: Drága főzőtársaimnak, nagyon kellemes délelőttöt, és most már lassan kora délutánt kívánok. Itt a Retro Rádióban folytatódik a Sztársát című műsor. Hozom minden idők leges legnagyobb retro slágereit, és hozom az érzéseket, amelyek

Múltkori adásukban elkezdtünk visszább menni az időben. Ugye nagyjából eddig a sztársában az 50-es évekig látogattunk, tekintettünk vissza. Hát a múlt héten egy kicsit messzebb mentünk, mert a 19. századba látogattunk el, és nagyon sok visszajelzést kaptunk hallgatóinktól, hogy tetszett ez a fajta történelmi kitekintés. Most is 100 évet fogunk visszamenni, hiszen október 5-én hétfőn volt 100 esztendeje, hogy elhunyt Jászai Mari. Egészen pontosan 1926. október 5-én hagyta itt a földi világot. Ő Magyarország egyik legnagyobb magyar tragikája. 1850-ben született Ászáron, Krippel Mária néven, nagyon nehéz gyermekkora volt, és elszökött, nem tudom, ezt tetszettek-e tudni, elszökött otthonról azért, hogy színésznő lehessen, és végül ez annyira jól sikerült, ez a bemutatkozás a színtársulatban, Hubay Gusztáv színtársulata egyébként, amelyről szó van, hogy 1872-ben a Budapesti Nemzeti Színház szerződtette, és egy rövid végszínházi kitérőt leszámítva élete végéig a Nemzeti Színház művésze maradt. 1901-ben Nemzeti Színház örökös tagjává választották. Pályafutása során több mint 300 szerepet alakított, elsősorban tragikus nőalakok megformálásával vált legendává. Nagyon fontos szerepe az 1883-as Ember tragédiája, Madách csodálatos műve, amelyben nem kis meglepetésünkre Évát alakította. Tartsanak velünk és emlékezzünk tisztelettel Jászai Mariról.

0: Farkas Norbert sportriporter, futballkommentátor, író a vendégem itt a Retrórádióban. Nagyon sok érdekeset leírt egyébként legutóbbi könyvében, és onnan is indulunk. Hát, hogy aki azt olvasta, tudhatja, hogy az egyik első voltál a világon, aki Messivel interjút készített, de hogy Magyarországon tök első voltál, abban biztos vagyok. Hogy történt ez?
1: Mindegy, az utolsó is, nem csak Magyarországon, hanem Kelet-Európában is. 2003. december 4-én készítettem interjút Lionel Messivel. Valójában én feltérképeztem ezt a srácot, tudtam, hogy van egy tehetséges futballista a Barcelona utánpótlás bázisában. Iniesta volt az elsődleges szempontom, Messi volt, ha úgy tetszik, a vészmegoldás. Iniesta ott volt egy U20-as világbajnokságon, és akkor azt mondták, hogy igen, készítettek interjút Lionel Messivel. Az interjú előtt Guillermo Amor, az akadémia igazgató, főhívott telefonon, és azt kérte tőlem, hogy még véletlenül sem említsem neki azt, hogy belőle futballista lesz, mert nem biztos, hogy futballista lesz. Ezért számomra megdöbbentő, amikor különféle akadémiákon külön választják a tehetséges és nem tehetséges gyerekeket, a 6 éveseket.
0: Hát akkor itt azért sok mindent elmondtál, ami nekem kérdést azonnal hozott az én kis elmémbe. Az első az, hogy ugye Messiről köztudott, vagy legalábbis sokan tudják, hogy egyfajta testi fogyatékkal született, vagy egy hátránnyal, hogy a növekedési hormon nem úgy termelődött nála, hogy mindenki másnál, és egy nagyon picike, törékeny kisgyerek volt, azzal a megkötéssel, vagy hogy mondjam, kiegészítéssel, hogy vélhetően nem is lesz belőle normális méretű felnőtt. És abban a döntésben, hogy a család idehozta Európába, én úgy tudom, hogy ez is benne volt, hogy ezt az orvosi kezelést, ezt a bizonyos növekedési hormon kezelést csak itt tudta megengedni magának a család, hogyha leigazol a Barcelonába. Ebből mi igaz?
1: Ebből minden igaz. A Riverhez került, a River Platehez. Nem mellesleg a Monumentálban.
0: Az se egy akármilyen csapat az.
1: Igen. A Monumentálban búcsúzott Lionel Messi nem a futballtól egyelőre, hanem a válogatottól. Valóban szükség is volt erre a kezelésre. Nem tudom, $1500 került egy ilyen kezelés, tehát nem egy hatalmas összegről beszélünk, ezért fogta az édesapja Jorge Messi és vitte Barcelonába, de vihette volna Olaszországba is, tehát vihette volna Milánóba is, de a Barcelonába vitte, ahol látták.
0: Miért oda vitte?
1: Tulajdonképpen kinéztek egy célpontot, és azt mondták, hogy hát vagy Olaszország, vagy Barcelona, Spanyolország, akkor legyen inkább Barcelona.
0: Hát legalább beszélik a nyelvet, mondjuk az sem mellékes, gondolom.
1: Gyorsan megtanult volna olaszul is, mert Messi, ugye Messi Cucitini család olasz származású, tehát gyorsan megtanult volna olaszul is. Igen, és csak egy hajszálon múlt, hogy nem Milánóba került, és Barcelonába, kiváló volt a kérdés. Valóban spanyol anyanyelvű emberként könnyebben ment Barcelonába, de mehetett volna mondjuk Madridba is. Barcelonába éltek valamilyen fajta rokonok, távoli rokonok, de mégis az volt az a központ, ahol úgy gondolták, hogy ő tud fejlődni. De a házon belül sem látták azt, hogy ebből a srácból futballista lesz, és éppen ezért szerződést nem akartam kötni vele. Carles Resák volt az, most említetted Nyilasi Tibort. Nyilasi Tibor néhány évvel ezelőtt fölhívott, hogy itt van a Grupamában Carles Resák, a tulajdonképpen Messi felfedezője, és nincs kivel beszélni, gyere már ki, Norbi, légy szíves Carles Resákhoz. Azt kimentem Carles Resákhoz, és akkor beszélgettünk erről a sztoriról is, és ő mesélte nekem, hogy fölhívta az apja, szegény Jorge, Isten nyugosztalja, néhány hónappal ezelőtt hunyt el, és azt mondta neki, figyelj, Carles, vagy leigazoljátok ezt a gyereket, vagy fogom és viszem Milánóba. Tehát mindig azzal fenyegetőzött, hogy viszi Milánóba, aztán az intervezőt Milánhoz, nem tudom, és végül egy teniszközpontban egyeztek meg, és maga Carles Resák
0: valami szalvétára.
1: Én magam is eljátszottam annak idején a jelenetet a sporttelevízióban, a Fiesta műsorában, hogy én Carles Resák itt és ebben a pillanatban megerősítem, hogy ebből a srácból futballista lesz, és hogy előbb vagy utóbb szerződést fognak vele kötni, és így maradhatott Lionel Messi a Barcelonában. De még egy érdekesség, voltak olyan utánpótlás edzők, ha hiszed, ha nem, akik nem látták benne a futballistát. Érdekes, én láttam benne, de volt olyan utánpótlás edző, aki nem látta benne. Éppen ezért az utánpótlás edzők egymásnak adogatták a játékost, hogy meglegyen a megfelelő játékperce, hogy ne kelljen visszaküldeni, gondolj bele, Argentínába. Sajnos Magyarországon nincs meg ez a fajta regula, ez a fajta szabály, hogy minden gyereknek játszania kell egy bizonyos percet különféle tornákon.
0: Ezzel szemben láttam a spanyol válogatottat a horvátok ellen játszani, most nem oly régen, és láttam az angolok ellen is játszani. Ez valami döbbenet, amit ezek a spanyol fiúk tudnak. Tartsanak velünk, oda is eljutunk mindjárt, de még egy picit Messi itt a Retrórádióban.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Az a csodálatos a futballban egyébként, hogy annyi szintje van. Lehet sztárosdit benne játszani és keresni, lehet érdekességet, bulvárt keresni, és ahogy megyünk lefelé egyre mélyebben, eljutunk a játékhoz, a játékrendszerhez, a játékosok egyéni képzettségéhez, tehát nagyon-nagyon sok szinten tudja kiszolgálni az érdeklődőket, és van, akit csak ez érdekel, van, akit a másik, van, akit minden, de valami fantasztikus dolog az, ahogy két ember itt az elmúlt 15 évben leuralta tulajdonképpen a futballvilágát, az egyikőjük Lionel Messi, vagy Lionel Messi, akiről az előbb beszéltünk, és Cristiano Ronaldo a másik. De még egy picit szeretnék Messiről, és aztán majd Ronaldóról is beszélünk, mert ott is balhé van természetesen. De Messire, hogy amikor azt mondtad, hogy nem látták az utánpótlás edzők, hogy mi van ebbe a fiúba, hát mutatnak, és az talán nem AI-jal készült, mutatnak olyan videó jeleneteket, van, én emlékszem, hogy Ronaldinhoval is van egy közös jelenetük, hogy megy, és olyan ördöngősen fordul, ahogy senki más. Mi az, amit nem láttak ebben? Mit lehet ebben nem látni? Vagy te mit hallottál, mert nyilván ez egy fura dolog.
1: Nézd,
0: Michael Jordant is kihagyták, vagy gimnazista edzője harmadikba kihagyta a csapatból. Hát a szerencsétlen ezt egész életében hordozta magán, ezt a döntést.
1: Millió olyan futballista van, akiben nem látták a futballistát, és lepasszolták ide-oda-amoda, és aztán egy kiváló futballista lett belőle. Visszatér, ugye nem a véletlen műve, hogy Lionelt mondtál, hiszen az édesanyja Lionel Richie rajongó volt, és ezért lett ő Lionel. Nagyon-nagyon nehéz, mondom, még házon belül is megítélni azt, hogy egy futballistából tényleg, vagy egy tehetséges rácból futballista lehet-e, vagy sem. Gondolj bele abba, hogy Argentinában sem tudták, hogy ő kicsoda. Hát évekkel később mesélték nekem a kommunikációs osztályon, hogy jött egy kérvény a házba, egy bizonyos meccsit szerettek volna behívni a válogatottba, az argentin 20-as válogatott, de azt se tudták, hogy hívják. Tehát ez hirtelen feltört ez a srác, én magam láttam edzésen, és azt mondtam, hogy ilyet többet nem fog látni, vagy reméltem, hogy még sokáig fogom látni, de abban a pillanatban azt gondoltam, hogy ha ezt a srácot tényleg kiveszik a rendszerbe, akkor nem fog látni soha az életben ilyen futballistát. Akkor találkoztam életemben először is utoljára az édesapjával, Jorge úrral, és mondta, hogy majd gyertek ki holnap is, nézzétek meg holnap után is, meg tényleg tehetség ez a gyerek. Tehát nekem akarta bebizonyítani, miközben én láttam, hogy Lionel Messi egy zseniális futballista lehet majd.
0: Mi az, amit ő tud, és őt kiemeli a többiek közül?
1: Lionel Messi, ha csak a számokat vesszük alapul, és nem a látványra fókuszálunk, és nem a látványt vesszük alapul, hát ez minden rekordot megdöntött, hogyha végigszaladsz a rekordok
0: könyvét. Hát ugye nyert bajnokok ligáját, nyert világbajnokságot, tehát nyert Copa Amerikát,
1: ő játszott a legtöbb mérkőzés világbajnokságon, tehát tényleg, hogyha végigmész a rekordok könyvén, vagy a rekordok...
0: Aranylabdában is csúcstartó.
1: Minden tekintetben, hogy 8-szoros aranylabdás, már elég, hogy egy 8-szoros aranylabdás. Tehát ő volt az a futballista, aki miatt leült az ember, és megnézte a televíziót, vagy megnézte a tévén a meccset. Nem magát a készüléket, mert az sok élményt nem nyújtott, de amikor ő ott volt a pályán, ráadásul a másik oldalon Ronaldo is, gondolj belőle, volt, ugye említett a sporttelevíziót, korábbi munkahelyünket, aminek mindketten ugye nagyon sokat köszönhetünk, tehát volt olyan klasszikus, amit közvetíthettem, abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy közvetítettem, amit tartósan Magyarországon 1 millió ember nézett. 1 millió ember. Ma már, hogyha bekapcsolod a televíziót, akkor a magyar válogatottat jó, ha nézik, olyan 5-600 ezeren. És az már egy nagyon jó számnak számít.
0: A köztévén a legismertebb csatornán, ezt is tegyük hozzá, a Sport TV az egy kábelcsatorna volt.
1: Így van, tehát az egy kábelcsatorna, és ott nézték egy millióan ennek a két embernek a fantasztikus disputáját, és egymást erősítették. Messi volt maga az előadás, és ami ugye itt szóba került, tehát ki gondolta volna, hogy Maradona után jön egy Messi? Tehát senki nem gondolta.
0: Ki a nagyobb futballista?
1: Nézd!
0: Biztos ezt már kérdezte más is.
1: Nagyon nehéz megmondani, mert mindenkinek van egyfajta ízlése. Nálam Maradona, de hogyha jól visszatekerem a idő kerekét, és minden egyes momentumot, minden egyes pillanatot hozzá pakolok a pályafutásukhoz, azt mondom, hogy amíg Messi és Ronaldo játszik, addig ő ez a két fiatalember, a legjobb futballista manapság. Tehát, de hogyha most tényleg ki kell mondanom, én azt gondolom, hogy Lionel Messi minden idők legnagyobb futballistája. Mondom, én a nagy Maradona rajongó. Egyébként nem szabad elfelejteni, hogy mind a két legenda a magyar válogatott ellen mutatkozott be.
0: Tehát mind Lionel a kettő Messi... ballábas, mind a kettő alacsony növésű, azért vannak hasonlóságok.
1: Persze, sok hasonlóságok, sok különbség is. Ugye Messi 2005. augusztus 17-én debütált itt a Puskás Ferenc stadionban a magyar válogatott ellen, Maradona pedig a Bombonérában, a Boca Juniors otthonában debütált 1977. február 27-én a magyar válogatott ellen. Tehát ez mindenféleképpen egy különlegessége ennek az összehasonlításnak.
0: És nyilván mind a kettő jó szívvel emlékszik rá, bár ha jól emlékszem, Messit kiállították azon a mérkőzésen, de nem erről fogunk most beszélgetni, hanem a másik fiatal emberről, akiről szó volt. Ő is latin, csak ő portugál, Cristiano Ronaldo. Mindjárt folytatjuk.

0: Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők a legnagyobb slágereit. Farkas Norbert a vendégem, aki az elmúlt 15 évben a legtöbb labdarúgó mérkőzést közvetítette, egy különleges rekordot is felállított, egy hétvégén egy teljes La Liga forduló mind a 10 mérkőzését végig kommentálta. Ez hogy lehet?
1: Az ember keres meg a kihívásokat, és megpróbálja ezeket teljesíteni. A kisfiam megkérdezte, hogy te miben tudnál egy rekordot felállítani. Hát mondom, nem olyan egyszerű rekordokat felállítani, de van egy lehetőség, így hát a Spiller Televízió főszerkesztőjét, Hetési Zoltánt puhítgattam, és hát annyira jó ember, nem tudott nemet mondani, vagy legszeresebb valószínűleg nemet mondott volna, hogy mit akarsz te itt 10 mérkőzést leközelíteni. Nagyon nagy dolog volt, nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy ezt megcsinálhattam, és utólag visszagondolva nagy teljesítmény is volt, mert még egyszer nem vállalkoznék hasonlóra.
0: Norbi, én nagyon régen ismerlek téged, és mondom, az, hogy valaki két férfi ember egy öltözőben együtt készül egy meccsre, szerintem ez egy olyan kapcsolat emberek között, vagy férfiak között, ami tényleg egyedülálló. Egy kérdést még soha nem tettem föl neked. Annyi mindent megtapasztaltál az olasz és a spanyol labdarúgásban, jellemzően a spanyolban, de sokat az olaszban is. Sőt, a világ más országaiból érkező labdarúgókból is jó sokat találtál, riportot készítettél, láttál meccseket, analizáltad a meccseket. Hogy valakinek eszébe jutott egyszer azt mondani, hogy te Norbi, ülj már ide mellém, beszéljük meg, hogy milyen taktikával küldjem a pályára. Most ez lehet egy megye egyes csapat is, vagy a magyar válogatott is. Tehát, hogy szerintem a te fejedbe egy olyan, nevezzük ezt passzív tudásnak, és most ezt nem sértésben mondom, hanem hogy nyilván nem napi szinten arra készültél a közvetítések során, hogy futballt analizáljál, és add át a tudásodat, mint edző, vagy mint tanácsadó. De előkerült ez valaha az életbe?
1: Néha, amikor otthon délelőtt rendet rakok a házban, miután a gyerekek elmennek az iskolába, és a feleségem elmegy dolgozni, és nekiállok tényleg pakolni, mosogatni, adott esetben takarítani, és elmenni bevásárolni. Még mielőtt elkezdenék készülni az esti vagy a hétvégi mérkőzésekre, akkor sokszor azt gondolom, hogy talán hasznosabb lennék a magyar futballnak, hogyha a tapasztalatokat átadnám, és nem a mosogató szivacsaró hangálnék föl salá a konyhában. Ilyen nem fordult elő. Egyszer naivan, hát ez sem a véletlennek a históriája. Jelentkeztem a Magyar Labdarúgó Szövetség sportigazgatói képzésére, az egyetlen kívülállóként, mindenki már ebben a szakmában dolgozott. Én is jelentkeztem, leültem, ezt megözően egy jó kis prezentációt készítettem, és adtam elő, és megdicsértek, hogy ez volt a legjobb. Majd jött az MLS-től a levél, hogy a szóbeli vizsgán nem feleltem meg, így a sportigazgatói tanfolyamon nem vettek részt, és kész.
0: Ez nagyon érdekes, mert én azt gondolom, hogy különösen azon a területen, amiről nagyon sokat beszélünk mostanában, mert ugye az utánpótlás az már nagyon régóta ilyen központi kérdés, és én azt látom, látva ezt a spanyol válogatottat, amely gyakorlatilag az elmúlt 5 évben teljesen kicserélődött. Hát egész más arcok vannak most, mint akik 5 évvel ezelőtt a spanyol válogatottban voltak, és ők is nagyon jól voltak. 10 évvel ezelőtt nyertek ugye világbajnokságot, Európa-bajnokságot, tehát ez a spanyol utánpótlás képzés valamit tud. Te oda jártál, ott nézted, onnan készítettél riportokat, azt közvetítetted, ismered személyesen azokat a kulcsfigurákat, akik a Barcelona, a Real Madrid és a többi nagy csapat képzését csinálják, irányítják. Nem kell ez a tudás valakinek?
1: A válaszom pofon egyszerű, nem. Mert hogyha kellett volna, akkor valószínűleg megkerestek volna, megkérdezzük, hogy te mit láttál ott a környéken, mit csinálnak, miből főzik azt a sok fantasztikus futballistát. Csak a spanyol válogatott 42 mérkőzés óta, 43 mérkőzés óta nem talál legyőzőre.
0: Ez világ csúcs, soha nem volt hasonló.
1: A brazilok álltak ehhez nagyon közel, de ott volt egy 23-as brazil mérkőzés is, picit bele böngészve a statisztikákba. Semmilyen fajta megkeresés ebből a szempontból nem érkezett az én postafiókomba, úgyhogy bármi előfordulhat, tehát bízunk a jövőben.
0: Hát ha valaki, aki most hallgatja ezt a műsort, csak egy pillanatra gondolkozzon el, és én ismerem Norbit, biztos nem az alána oda, hogy 20 millió forint, hanem az alána oda, hogy segíteni
1: fele, szeretném. Fele.
0: Jó, de most érted, mit akarok mondani? Tehát, hogy nem is az az ember vagy, aki nehéz, vagy nem lehet vele szót érteni, vagy anyagias, hanem téged tényleg a futball szenvedélye a te szenvedélyed.
1: Igen, ez bizonyos szempontból a közegnek a szégyene, hogy egy ember, aki gyakorlatilag sokat sokat megtapasztalt, és nem csak Messit fedeztem föl idézőben, Morátát, Renato Sánchezt, és sorolhatnám, tehát Xavit, ipari mennyiségű futbalista került a mikrofon
0: mellé. Felfedezte ezt úgy, értsük, hogy készített interjút kicsiként. Igen,
1: a spanyolok
0: igen.
1: előtt.
0: Igen.
1: Tehát
0: igen.
1: én még a spanyolok előtt készítettem ezekkel az emberekkel interjút. Morátával, a spanyol sajtó előtt. Tehát a spanyol sajtó utána 10 milliókat euróban költött el, hogy elmenjen, adjon egy díjat Messinek. Én az első között voltam a világon, aki láttam ebben a srácban a futballistát, vagy láttam azt, hogy belőle lehet egy hatalmas világsztár, vagy egyáltalán futballista, hogy a 8x8 aranylabdát nem kell különösképpen megmagyarázni.
0: Norbi, ha lesz egy futballcsapatom, te leszel az első, akit megkeresek.
1: Nagyon köszönöm.
0: És hát most viccnek szántam egy kicsit, de amúgy komolyan így lenne. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne minden idők legnagyobb slágerei. Farkas Norbert a vendégem, témánk pedig a spanyol, illetve a latin labdarúgás. Két nagy ásza, az egyikről már sokat beszéltünk, a másikat még csak említettük, pedig talán, ha lehet, a sztárságot és az ismertséget tekintve még Lionel Messit is megelőzi, ő Cristiano Ronaldo.

0: Cristiano Ronaldóról beszélgetünk itt a Retro Rádióban, akivel most hát megint történt valami, amit én teljesen nem értek, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, mert ugye Messiről mi úgy tudtuk, már nem Messi Lionel Messiről, hanem innen Messiről nézve, úgy tudtuk, vagy úgy értesültünk, hogy ugye az történt, hogy ő a Nemzetek Ligája mérkőzésen nem állították be kezdőnek, elküldte belegíteni Jesus Mester a oldalvonal mellé, és nem állította be. Ez előfordult velem ezerszer, tehát aki valaha futballozott, és nem volt Lionel Messi.
1: Borzasztó érzés.
0: Ez így van, ezt adom, ez az borzasztó, és mindig néztem a mesterre, hogy hát, ha rám néz, de hát az előfordul, hogy ezen mi volt a sértődés tárgya?
1: Nézd, Cristiano Ronaldo a világbajnokság után a hazafelé vezető repülőúton azt mondta, hogy ő már megírta azt a levelet, amiben közli, hogy elbúcsúzik a portugál válogatottól. A portugál labdarúgó szövetség elnöke, az egykori kiváló játékvezető Pedro Proença azt mondta, hogy szó sem lehet róla, te maradj itt a válogatottnál. Ronaldo is úgy gondolta később, hogy ő még tud adni a válogatottnak. Ugyanezen a repülőúton kérdezte meg a szövetség elnöke Ronaldótól, hogy mit szólsz ahhoz, hogyha Jorge Jesus lenne a válogatott szövetség kapitány. Ezt ugye így kell kiejteni, portugál szakon is tanultam, tehát kicsit másképpen ejtem, hogy legalább legyen valami haszna annak, hogy az ELT-n ott néhány évet eltöltöttem. Szóval Jorge Jesus lett a válogatottnak a szövetség kapitánya, és az első mérkőzés előtt, ugye ezek négyes mérkőzések, soha ilyen nem volt még, hogy egy selejtező miatt három hétig szüneteljen a bajnokság, és mindenhol, és 11-12 nap lefolyása alatt játszanak négy mérkőzést a csapatok. Ugye azt tudjuk, hogy milyen nyomás alatt futballoznak a labdarúgók, azt is tudjuk, hogy hány meccset játszanak, tehát eleve lehetett tudni, hogy Ronaldo mind a négy mérkőzésen nem fog pályára lépni. Persze, ő azért ment, hogy igen. Úgy egyezett meg a portugál edzőközpontban Jorge Jesus és Cristiano Ronaldo, hogy Ronaldo játszik az első meccsen Wales ellen végig, és az utolsó meccsen Portóban a norvégok ellen végig. És azt mondta Ronaldónak a mester, hogy maradj itt Portugáliában, készülj, neked nem kell elutaznod se Oszlóba, se Kopenhágába, neked nem kell játszanod. Erre Ronaldo azt mondta, hogy szó se lehet róla, én vagyok a csapatkapitány, nekem mennem kell a válogatottra.
0: Ez egy jó hozzáállás.
1: Nagyon jó hozzáállás.
0: Tényleg. Eddig legalábbis.
1: Eddig tökéletes a forgatókönyv. Majd a norvégok elleni mérkőzés előtt, az ebédnél a mester egyik segítő odament Ronaldóhoz, és megkérdezte tőle, hogy hajlandó-e játszani 30 percet. Ronaldo azt mondta, hogy hát nem erről volt szó, de végül is legyen, akkor játszom 30 percet. És elküldte melegíteni a mérkőzés folyamán, és nem tette be. És Ronaldo számára ez egy óriási csalódás volt, és ezt követően meg volt egy beszélgetés Jézussal, hogy ez miért fordulhatott elő. A mester átölelte Ronaldót, majd Ronaldo írt egy levelet, egy több pontból álló levelet, amelyben azt kérte a kommunikációs osztálytól, hogy a szövetségi kapitány azt a levelet, amit ő megírt, hogy azt felolvassa. Na most ilyen a labdarúgás történet soha nem fordult elő. Most gondolom, hogy Nyilasi Tibor ír egy levelet, és odaadja Mésző Kálmánnak, hogy Kálmánba ezt olvasd el, mert ezt így gondolom.
0: Kálmánba válaszát most nem mondanám el itt a rádió hallgatók előtt. Vagy potenciális válasz.
1: Mert írhatott volna Mezei Györgynek is, aki nem vitte ki a világbajnokságra. És utána fogta magát, megsértődött, hogy a sajtótájékoztatóban nem hangzottak el azok a mondatok, amiket ő belerakott ebből a kommunikéből, azért el voltak elég furcsa mondatok, tehát magát Maradónához és Peléhez hasonlította, szóval azért voltak különlegességek, de hát tudjuk, hogy Ronaldónak fantasztikus az egója, de azt is, hogy minden idők egyik legnagyobb futballistája. Nem úgy hangzott el a sajtótájékoztatón az ő véleménye, ahogy kellett volna, agresszív sajtótájékoztatónak nevezték a portugál szövetségi kapitány sajtótájékoztatóját, erre fogta magát, és hazament. Kedd este kiadott még egy kommunikét, amiben tehát tényleg 1800 szóból álló kommunikét, ilyen hosszú levelet, nem tudom mikor írt utoljára a futballista, persze nem ő írta, de átolvasta, amelyben megegyezte, hogy hibázott, és hogy elfogadja a büntetést is, hogyha kell, hogyha lesz ilyen, tehát saját magának már kirott egy büntetés, miközben szó nem volt erről, nem zárja be a kaput, szívesen visszatér a portugál válogatottba.
0: A labdarúgó szövetség vezetője kikísérte a repülőtérre, könyörgött neki állítólag egész úton, amíg a magángép ajtajáig nem ért. Ezt írták a sajtó.
1: Az utolsó pillanatig bíztak benne, hogy nem fog felszállni a egyébként csodálatos gépre. Ugye megrendeltem oda Madridból, hogy jöjjön ide a gép, és elvitte, visszavitte Madridba, ahol a családjá haverjával együtt töltötte az időt.
0: Ahol a felesége is beszállt a partiba.
1: Minden, ott a felesége, a testvére, a portugálok, a világ, mindenki beszállt. Jorge Jesus, hogyha ígért valamit, akkor ezt be kellett volna tartania. Tehát én azt gondolom, a másrészt pedig azt is el kell mondani, és az is az igazsághoz tartozik, hogy Ronaldónak is fel kell mérnie, hogy talán ő már olyan nagyon-nagyon sokat nem tud adni a válogatottnak, bár ő azt mondta, hogy ő nem keveset, hanem sokat tud adni a válogatottnak. El fog jönni a végén, azt gondolom, és hogy lezárom ezt a témát, én jelen pillanatban úgy vélem, hogy ez a két dudás egy csádában nem fog megférni, Jézus és Ronaldo, és az azért
0: érdekel... Volt egy pont ebben a harcban, amikor azt mondta, hogy akkor áll vissza a válogatottba, ha elmegy, én nem tudom ilyen szépen kimondani, portugálul, mint te.
1: Igen, de az is része az igazságnak, hogy a portugál 72 esztendős edző, neki köszönhető, hogy tavaly az Al Nassrral annyi pénzt keresett, mint még életében soha. Tehát nem volt korrekt, de Ronaldónak is fel kell mérnie, hogy sajnos elérkezik az az idő, amikor azt kell mondani, hogy elég, de az is része tényleg a valóságnak, hogy a jegyeket Messiért meg Ronaldóért adták el, mert bár sok a jó futballista, erre a két emberre kíváncsi az egész világ.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést, Farkas Norbert a vendégem, mindjárt jövünk vissza.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, újra itt vagyunk, Farkas Norbert még itt ül velünk a Retrorádióban, a stúdióban, és még mindig Ronaldo és Messi. Azért nekem a Ronaldo sztoriban van egy pár kérdésem. Az első egy sportszakmai, tényleg annélkül, hogy okoskodnék túl sokat, mert én meghagyom ezt azoknak, akik nagyon értenek a futballhoz, de azért már az is egy furcsa helyzet nekem, hogy ugye azt mondtad, hogy megegyeztek az edző és Ronaldo, hogy spanyolul, ha Jesusnak kéne mondanom,
1: Jesus,
0: ha maradjak én a spanyol kiejtésnél, de Portugált meghagyom neked, de az volt ugye, hogy az első és az utolsó meccsen játszik. Aki valaha játszott futballcsapatban, az tudja, hogy azért ez ennél bonyolultabb. Tehát látni kell, hogy milyen, ugye főleg az utolsó meccs tekintetében látni kell, hogy milyen állapotban vannak a csapattársak, kísérül meg ebben a négyes sorozatban, milyen az ellenfél, milyen a felállása az ellenfélnek. Tehát, hogy értem én, hogy Cristiano Ronaldo a Cristiano Ronaldo, és én nagyon nagy rajongója vagyok, nekem a nagyapám is Real Madrid szurkoló volt, tehát nem is kérdés, hogy én mennyire szeretem Cristiano Ronaldo-t, meg tisztelem is az akaratereje miatt. De ez nem egy fura kötelezvény, hogy azt mondod, hogy játszik az első meg az utolsó, amikor nem tudod, hogy milyen lesz a felállás, 4-2-2 vagy 4-4-4-2 vagy 4-3-3, tehát hogy lehet ezt így előre megmondani, hogy innen számított negyedik meccsen te leszel a középső, mindegy, bármi, bal szélső.
1: Köszönöm, hogy ezt elmondtad, és engedek, hogy gratuláljak. Tehát azt mondtad, hogy nem vagy futballszakember, de ezt egy futballszakember se tudta volna jobban megfogalmazni, és ezt nem azért mondom, hogy barátok vagyunk évtizedek óta, hanem ez tényleg így van. Tehát tényleg, hogy mondod azt egy játékosnak, hogy az első meg a negyedik meccsen fogsz játszani, mert nem tudod, hogy mi fog történni az első és a negyedik meccs között. A másik, hogy mondod meg te azt egy játékosnak, hogy üzened meg, miközben éppen ebédel, nem is te mész oda, hanem megüzened a segítőddel, aztán lehet, hogy magával az edzővel is beszélt Ronaldo, hogy játszom majd fél órát. Mikor? Tehát mikor az utolsó fél órát játszod? Az első fél órát? Vagy közte játszol? És amikor ugye a portugálok megszerezték a vezetést, ugye ezt nagyon jól megfogalmaztad. Edzőként nem Ronaldot hozom be, én közvetítettem a meccset.
0: Egy védőt hozok be, vagy egy középpályás szűrőt.
1: Így van, nagyon szerettem volna, hogyha végre egyszerre lesz a pályán Holland és Ronaldo. Mert ilyen még nem fordult elő. Volt már egyszer egy lehetőség évekkel ezelőtt, mikor Ten Hag nem pakolta be Ronaldot a Manchester Unitedbe, Holland ott volt és rugott 3 gólt, és nem játszotta, mert úgy, amit te mondtál, egy olyan pillanata volt a mérkőzésnek, amikor te edzőként nem Ronaldot hozott be, hiába ígérted neki.
0: Na mindegy, ennyit erről. Akkor most, ha jól értem, elképzelhető egy béke, egy konszenzus ezen a ponton, és hagyd mondjam el hallgatóinknak, ez felvételről megy ez a része a műsornak, tehát most szerda van, még bármi történhet szerdán túl, de hogy ez előfordulhat?
1: Hogy békét kötte?
0: Igen.
1: Simán el tudom képzelni, ugye latinokról beszélünk, bár ugye azt mondtam, hogy két dudás egy csárdában, jelen pillanatban ugye nehéz elképzelni, hogy együtt tudjanak működni, mert nincs már meg az a feeling, tudod, az őszinte hang a két ember között, az egyik ígér valamit. Ha én vagyok Ronaldo, azt mondom, te, hát nekem azt ígérted, hogy aztán nem tartottad be, most mi a garancia arra, hogy oda megyek? Ronaldonak el kell gondolkozni, hogy vajon elmenjek, égessem magam? Most tényleg ott legyek? Nem fog játszatni? Játszom egy meccset? Játszom 20 percet, 30 percet? Tehát Ronaldonak is el kell gondolkoznia, a szövetség elnökének is el kell gondolkoznia, és magának az edzőnek is el kell gondolkoznia az elkövetkező időszakról. Simán el tudok képzelni egy 3-as csúcs találkozót valamikor az elkövetkező időszakban. Ronaldo azt mondta ebben a kommunikében, amit ugye kedden adott ki, hogy hát lesz egy búcsú meccsem, 2 vagy 3, de én még nem akarom befejezni a
0: 41 éves
1: egyébként. Igen, labdarúgást. A válogatottban sem, és mindenféleképpen legalábbis az volt a terve, hogy az ezredi gólját a válogatott színeiben éri el. Már eleve érdekes volt, és sokat mondó a vezetőedzőnek a nyilatkozata, ami azt mondta, hogy nem valószínű, hogy az ezredi gólját

0: Tehát a válogatottban fog elérni. Tehát annak van nagyobb valószínűség, hogy az Al-Nassr csapatában fogja az ezredik gólját elérni. Nehéz megmondani, mert Ronaldo olyan, mint egy gyerek. Tehát impulzív, ma így gondolja, holnap úgy gondolja. Ismerjük még ilyen embert a mai világban, ő politikus. Tehát Ronaldo is meggondolhatja magát. Utána megbántat tettét, meggyőződésem, hogy amikor fölült a repülőre és ment Madridba, szerintem már megbánta azt, hogy onnan eljött. Mert az ember túllép rajta, és ilyenkor fontos az, hogy legyen a környezetedben egy olyan ember, aki azt mondja, hogy állj, gyere, üljünk le, beszéljük át, ígyunk egy kávét, nézzük meg, hogy ebből neked milyen előnyöd és milyen hátrányod származik. Sok esetben a sztároknak ez a legnagyobb problémája, hogy nincs mellette olyan ember, aki megmondja neki, hogy állj, és elmondja neki az igazságot.
1: Az állj-ba benne van az ellentmondás lehetősége, igen. És nyilván évtizedek alatt ahhoz szokott hozzá egy olyan Krisztiánnak. És ez most nagyon fura kérdés elsőre, de ha ma kimondod azt, hogy Portugália, szerintem 10 emberből 8-nak biztos, hogy Cristiano Ronaldo fog eszébe jutni, és nem a Occidental Point, ami a legnyugatibb része Portugáliának.
0: Hát ugyanúgy, mint Magyarország esetében kimondod azt, hogy Magyarország bárhol a világon rögtön azt mondják, hogy Puskás. Tehát az a reagálnak, ez teljesen egyetlen. Voltak változások az elmúlt években, de azért a Puskás stabilan őrizte az első helyét. Ronaldo már egy olyan szintű intézmény Portugáliában, hogy a madeirai repteret róla nevezték el. Például.
1: Hát meg múzeuma van, meg szállodája, meg minden is tennyire.
0: És vele azonosítják, igen. Portugáliát.
1: Ezt mondom, igen.
0: És ő büszke arra, hogy portugál, és minden egyes interjúban azt mondja, hogy én igenis büszke vagyok arra, hogy portugál vagyok. Érdemes volt meghallgatni Messinek a búcsú beszédét a Monumentálban 85 ezer ember előtt, ahol volt, aki 400-szoros áron vette egyet, hogy megnézze Lionel Messi búcsúját, kár, hogy Benin ellen. Benin volt ugye kéznél, és ennek a csapatnak semmit nem kellett fizetni. Az egész beszéd, ami kb. Olyan hosszú volt, mint az első interjú, amit készítettem vele, mert ugye kedden azt mondta, hogy ilyen sokat nem beszélt, nekem is beszélt 8 percet, az más kérdés, csak 2 perc maradt meg belőle. Szóval minden Argentináról szólt, hogy ért vagyok Argentína, vagy hogy mi vagyunk arra, nem én, mert ő nem volt, neki az egója nem olyan erős, vagy legalábbis erősnek erős, csak nem hangoztatja folyamatosan, hogy mindent az argentin népért, és amikor szóba hozta az angolok elleni mérkőzést, akkor 85 ezer embertől.
1: Az argentin nép maga is ilyen?
0: A argentin nép nem. Maga is ilyen, tehát, igen, impulzív, de büszke arra, hogy argentin, igen, tehát igen. Nekem voltak olaszországi tanulmányaim során argentin csoportársaim, és imádtam velük lenni, mert nagyon büszke argentinok igen, voltak, igen, a Máté teje a kezükben minden egyes alkalommal. Tehát elmész Buenos Airesbe, akkor egy nagy tízes látsz, és Messit. Tehát mindenki...
1: Vagy Maradona.
0: Vagy Maradona, mindenki ezzel a két emberrel. És a szám is azonos. Ja, tehát ezzel a két emberrel azonosítják az egész országot, Argentinát, amely egyébként folyamatosan problémákkal küzd, gazdasági válság hátán, furánnak furább elnökök kerültek ott elő, úgyhogy Argentinának kell egy ilyen, meg kell a világnak is, hogy ne mondjuk bizonyos politikusokkal azonosítsa az országot, hanem egy ilyen zsenivel, mint Lionel Messi. Azt is kérdezhetném tőle, hogy Leo, te melyik bolygóról jöttél? Mert akkor még nem kérdezhettem meg 2003-ból, mert akkor az kockázatos lett volna idézőjelben.
1: Kalambónak is minden film sorozat rész, epizód végén volt egy plusz kérdése még, amivel tulajdonképpen megfejtette az egész ügyet. Hát nekem is van egy plusz kérdésem. Ugye beszéltünk Ronaldóról, Messiről. Úgy néz ki, hogy azért ők ketten előbb vagy utóbb mindkettőjük el fogja hagyni a labdarúgás hímes zöld mezejét, és akkor jön a következő egy vagy két generáció. Ugye ott van Jamal, ott van Mbappé, ott van Haaland, számtalan játékos pályázik arra, hogy erre a trónra, vagy erre a dupla trónra felüljön. Két nevet mondhatsz a világlabdarúgásából, akik szerinted legalább hasonló közelségbe fognak jutni ahhoz marketingben, PR-ban, labdarúgó tudásban, ismertségben, mint az előző két sztár.
0: Argentinában már most van egy nagy tehetség, Floresnek hívják, a Bokában játszik, 10-valány éves, zseniális futballista, tehát mindenféle rekordot megdöntött ez a fiatalember, tehát ahogy Maradona eltűnt, ki gondolta volna, hogy jön Messi? Hát senki nem gondolta. Hát Lamine Yamal teljesen egyértelmű, hogy még a Messi-féle rekordokat is megdöntötte, és a Barcelona utánpótlás bázisában még van 5-6 100, persze 200, 600, de van sok tehetséges futballista. Most egy, ha megenged, ezt az egyet mondom egyelőre, nem mernék belebonyolódni további nevekbe, természetesen Mbappé, Doué, Olize, ezek kiváló.
1: Olize, milyen jó játék.
0: Ezek zseniális futballisták, akiknek az lesz a feladata, hogy tolják a futballt a még nagyobb népszerűség felé. Persze a futball sok tekintetben megváltozott a futballhoz való hozzáállás, és megváltozott a futball marketinge is, mert régebb azért nyilassék meg azért futballoztak, hogy jól érezzék magukat, és hogy nyerjenek. Nem feltétlenül sok pénzért ma már, hogy a futballisták, ha megnézed, mindenki a repülőben, a teljesen átlagos futballista a levegőben röpköd állandóan.
1: Hát Norbi, én folytatnám hosszasan ezt, és megint szeretném elmondani, hogy ez nem a futballról szólt ez a beszélgetés, ez az életről szólt, és ami leképeződik a futballban, vagy a futballból az életben, én azt gondolom, hogy ez igenis nagyon szervesen összeillő két dolog. Köszönöm, hogy mindezeket elmondtad, sok sikert kívánok, várjuk a következő könyvedet is, mert az előző nagy örömet okozott olvasni nekem, és ha elkészülsz vele, az ajtó, amint bejöttél, nyitva áll előtted. Köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm.

0: szem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
3: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rátférne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n. Csak vasárnap éjfélig.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint. Az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
1: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Kiadós eső söpört végig az országon. Nem mindegy, hogy égetjük el a lehullott faleveleket. Ma is zárva tart a déli pályaudvar. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Budapesten esett a legtöbb eső az elmúlt 24 órában. A Hungaromet adatai szerint a fővárosban csaknem 53 milliliter csapadékot mértek. Jelentős mennyiségű eső hullott a Balatonnál is, ahol helyenként 43 millilitert regisztráltak. A Mecsek térségében, valamint a Szeged és Debrecen közötti sávban is 30 milliliter körüli csapadék esett. Az északnyugati ország rész viszont szinte teljesen kimaradt az esőzésből. Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. A szabályok betartásának fontosságára Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője hívta fel a figyelmet.
8: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltóvíz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára. Attól pedig mindenkit óva intenék, hogy falevelekkel fűtsön. Csak tönkre tesszük vele a kályhát, a kazánt és még a kémét is.
7: Súlyos áradás pusztított Nepál középső részén. A Katmandutól mintegy 100 kilométerre fekvő Gorka közelében legalább mintegy 40 házat és 2 hidat sodort el a víz. A hatóságok a helyieket és a turistákat is felszólították a veszélyeztetett területek elhagyására. A hadsereg eddig 6 embert mentett ki, a mentésbe helikoptereket is bevontak. A katasztrófát feltehetően földcsuszamlás okozta, amely eltorlaszolta a Budiganda kifolyót. Ma sem indulnak és nem is érkeznek vonatok a déli pályaudvarra. A vonatok többsége Kelenföldig viszi az utasokat, onnan a BKK járatai mellett MÁV buszokkal lehet elérni a délit. Karbantartás miatt zárták le a hétvégére a pályaudvart. Fokozatosan felszakadozik a felhőzet és egyre több felé kisüt a nap. A legmagasabb hőmérséklet általában 16 és 21 fok között alakul, de a tartósan felhős, csapadékos keleti tájakon ennél hűvösebb lehet. Estétől nyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, és helyenként záporok kialakulhatnak. Késő este 6 és 14 fok közé hűl le a levegő. Hajnalra keleten és északkeleten köd képződhet, holnap pedig a felhők mellett ismét több órás napsütés várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Minden óra elején megszólalunk, mert hogy most is teszem ezt. Azt úgy hívják angolul, hogy kick-off, és a magyar rádiózásban is így terjedt el, ami szintén a futballból jött, mert a kick-off az azt jelenti, hogy kezdőrugás. Na hát, elindítom ezt az órát is, tartsanak velem!

Olyan érdekes a magyar közélet, mert bármi történik ebben az országban, vagy bármit ünneplünk, vagy nem ünneplünk, vagy bárminek eljön az évfordulója, biztos, hogy tud belőle konfliktus kerekedni, nem is kicsi, egészen nagy, de ez igaz a futballmeccsekre, igaz a parlamentre, igaz a politikára, és igaz október 6-ára is, mert hogy megint sikerült nem jól megnevezni és nem jó arcokat társítani az aradi vértanúkhoz, pedig nagyon egyszerű a történet, 1849. október 6-án kivégezték a 48-49-es forradalom és szabadságharc 13 honvédtisztjét. Ugyanezen a napon Pesten kivégezték Gróf Batthyány Lajost is, Magyarország első felelős miniszterelnökét. A kivégzések 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlás részei, és tulajdonképpen ennek kicsúcsosodása volt, szörnyű. 1849. augusztus 13-án letettük világosnál a fegyvert az orosz csapatok ellen. Görgei Artó döntésének szimbolikus jelentése is volt, ugyanis azt kívánta ezzel kifejezni, hogy a magyar szabadságharcot nem önmagában a Habsburg haderő, hanem az orosz katonai intervenció vagy beavatkozás segítségével sikerült leverni. Hát ott nekünk akadt a konfliktusaink a későbbi századok során is, de a halálos ítéletek Hajnau császári főparancsnok jóváhagyásával történtek meg. Emlékezzünk tisztelettel és alázattal Magyarország hőseire. Egy nagy-nagy kedvenc, Halász Judit október 7-én szerdán ünnepelte születésnapját. Szerencsére velünk van, szerencsére jó egészségnek örvend, és ő az a Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, énekesnő, érdemes művész, akit nagyon sok generáció szívébe zárt, és a mai napig az ő dalát hallgatjuk, ha valakinek ünnepeljük a születésnapját. Mai napig, ha visszaidézzük kedvenc meséinket, például Oriza Triznyák történetét, akkor is ő rá és ő vele együtt éljük át ezt a fantasztikus néhányszor 10-15 percet, amíg egy ilyen mese tartott. Egyébként a Vígszínház társulatának 6 évtizede, tehát több mint 60 éve a tagja, gyermekeknek, családoknak, és tulajdonképpen mindenkinek szól az ő műsora, Csiribiri, Mici Mackó, és természetesen a boldog születésnapot. Akik most ünnepelnek, nekik boldog születésnapot. No, a névnaposok sem maradhatnak ki. Boldog névnapot mindenkinek, kinek a közeli múltban vagy a közeli jövőben lesz. Egy biztos, műsorunk hamarosan folytatódik, egy vidám páros érkezik hozzánk, Tóth Szabolcs és Bálint Ferenc. Ők ketten a 25 esztendős Szomszédnéni produkciós iroda.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb sláger.

0: Önök a rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. A következő időben biztos, hogy a mosolyé lesz a többség, bár azt gondolom, hogy olyan dolgot is megtudhatunk két vendégemről, amit talán eddig nem ismerhettünk, hiszen 25 esztendeje állnak a színpadon a Szomszéd néni produkciós iroda. 2001-ben alakult ugye Kolozsváron, Bálint Ferenc és Tóth Szabolcs. Ők ketten alkotják ezt a páros. Szervusztok, és köszönöm, hogy eljöttetek.
1: Köszönjük a meghívást.
2: Szia, és köszöntjük a kedves hallgatókat is.
0: Itt, amikor beálltunk, mert ugye mindig a már nem úgy beálltunk, hanem hogy beállítottuk a mikrofonokat, akkor azt szokták mindig mondani, hogy 1-2-1-2. Hát itt most elhangzott egy ilyen vicces megjegyzés Szabolcs részéről, hogy ő az, aki jobb oldalon szokott állni. Én soha nem figyeltem, hogy hogy álltok a tévébe. Ezt most csak vízből mondtad, vagy mindig adott felállásban láthatunk benneteket?
2: Nem vízből mondtam, ez úgy alakult ki, hogy 25 évvel ezelőtt, 2001. április 1-én volt az első fellépés.
0: Mikor?
2: Mikor máskor, de ez véletlenül jött ki, nem volt ez szándékos, és akkor én jobb oldalon álltam ki, mert béfé ment előbb a színpadra.
0: Ez a szemből nézve akkor.
2: Így van. Mm. Hát szemből nézve bal oldal.
0: De nem mindegy.
2: Nem, akkor most rendezői jobb, vagy rendezői bal, nem tudom.
0: Így van, igen.
2: És akkor ez így maradt a következőnél is, és 25 éve mindig jobb oldalon állok. Egyszer próbáltuk fordítva, de akkor mind a kettőnk elfelejtette a szövegét. Úgyhogy csak úgy tudjuk, mert úgy gyakoroljuk be, hogy én mindig kicsit balra nézek, Béfi mindig kicsit jobbra.
1: Képzeld el, Szabosnak van egy olyan oldala, amit én még életemben nem láttam.
0: Olyan, mint a Holdnak a sötét
1: oldala. Igen, nem tudjuk, hogy mi van ott. Lehet, hogy ott is van két szeme, mint Peppa Malasznak, szóval nem tudjuk.
2: Én tudom, van.
0: Na hát azt hiszem, hogy ebből a beszélgetésből az ízelítőt kaphattak most, hogy mire számíthatunk a következő időszakban. Tartsanak velünk, Tóth Szabolcs és Bálint Ferenc a vendégeim itt a Retrorádióban. Ők ketten a Szomszéd néni produkciós iroda, 25 esztendősek. A szülinapról és az indulásról beszélgetünk mindjárt itt a Retrorádióban.

0: Önökkor ezt rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Egy karinti gyűrűs páros a Retro Rádióban. Ugye ez a magyar rádiós humor egyik legrangosabb kitüntetése, de egyébként Bourbon díjban is részesültek, ez a humor oszkárja. Ezt egyébként Erdélyből kapták meg elsőként ők, tehát más még Erdélyből ezt nem kapta meg, ezt a díjat. És hát én akkor mindjárt bele is csapnék, hogy hogyan alakult ez a produkciós iroda.
1: Hát fiatalok voltunk, kellett valamit csinálni az egyetem mellett, és igen, kellett a pénz, úgyhogy kitaláltuk, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt az exhibicionizmust, ami valamilyen szinten jellemző ránk, kamatoztatnánk. Mondjuk volt egy hátsó gondolat is, hogy nem akartam egyedül égni a színpadon, és gondoltam, milyen jó lenne, hogyha Szabolcs is mellettem lenne, és akkor, ha ketten égünk a színpadon, akkor oszlik a felelősség.
0: Te, Feri, volt olyan időszak, már nyilván a 25 év előtt, amikor külön-külön csináltatok stand-upot?
1: Nem igazán, nekem volt még előtte egy másik humortársulatom, annak az volt a neve, hogy Gonosz Agymosók Egyesülete. Valamiért szeretem az ilyen hosszú címeket, de az ilyen középiskolás szinten ilyen hobbi társulat volt. Igazán komolyra akkor fordult a nem tudom, munkásságunk, amikor Szabolcsal sikerült összefutni egy kocsmában.
0: Szabolcs, ki keresett meg kit? Honnan jött az ötlet?
2: Hát ő, Ferenc keresett meg engem. Igazából őt is küldte egy közös barátnőnk, aki ismert engem is, engem még Csíkszeredából, ott megismerkedett, Székelyföldi vagyok.
0: De így hol van. Valósi vagy, Ferenc? Nem
1: én
0: kérdezte.
1: Szilágy megyében, én Zilahi vagyok, képzelt. Ugyanott végeztem a középiskolát, mint Adi Endre is. Az életútunk is hasonló volt, mert ugyanott érettségiztünk, aztán mind a ketten feljöttünk Budapestre. Annyiban különbözünk, hogy én nem kaptam el a szifilisz, mint ő.
0: Na hát, ez jutott na igen, bocsánat.
2: Én ugyanott nőttem fel, ahol Nagy Csaba, csak Nagy Csaba egyáltalán nem lett olyan ismert, mint Adi Endre. Semmit nem ért el az életben. Úgyhogy hát ez sokkal kisebb város, Csíkszered.
0: Tóth Szabolcs és Nagy Csaba születési helyéről beszélgettünk most épp itt a Retro Rádióban, de komolyra folytva, lehet ezt a komolyra folytva a szót, hogy inkább többet már ne használj, de nem kell, de nektek nem kell változni, csak ezt akarom kérdezni, hogy a beszélgetésekben, úgy általában az életben, kétféle humorista van, amit én eddig megismertem, ugye itt nagyjából mindenki járt ebben a műsorban az elmúlt 30 évben. Az egyik, aki kikéri magának, tehát ő azt mondja, hogy a hétköznapi életben civil ember, nem is szereti, hogyha azzal izélgetik, hogy mondjon vicceset, az zavarja, mások pedig folyamatosan viccelődnek egész életükben. Ti melyik kategória vagytok?
2: Én kikérem magamnak, mindig komoly vagyok annyira, hogy még színpadon sem szoktam viccelődni.
0: Hogy sikerült 25 év alatt?
2: Nem tudom, mindig nevetnek, és nem értem, hogy miért.
0: Tehát hogy jársz ezzel, Ferike?
1: Én Szabolcsos hasonló módon nem értjük, 25 év tart, folyamatosan jönnek ember, nézni bennünket, nem értjük miért.
0: Hát most a vicceskednék, én is mondanám, hogy nem értem, de azt azért látom, hogy szép nézettsége van a műsorajtoknak, és nagyon-nagyon sokan szeretik, amit csináltok. Nem túl gyakori ez a páros humor, nem is tudom, van egyáltalán a ti köreitekben másik páros, vagy mindenki szólóban van, ti vagytok egyedül, akik egy párban.
2: A Duma Színháznál mi vagyunk egy párban, úgyhogy nevünk is van. Szoktak fellépni, társulnak ketten, például Szabó Balázs Máté és Ács Fruzsina, ők is közösen készítenek műsort, de az fele-fele, egyik a fele az egyikről szól, a másik másikról. Mi vagyunk egyedül, akiknek így egy társulati nevük van, és akkor közösen állunk, egyszerre állunk a színpadon.
0: Ebben a 25 évben volt olyan egyébként, hogy külön-külön léptetek fel? Tehát akár betegségből, vagy valami egyéb okból kifolyólag, vagy szakmai okból kifolyólag. Tehát volt-e ilyen, vagy mindig csak ketten?
1: Van egy-egy önálló estünk is, itt Budapesten szoktuk ezt játszani, és akkor nyilvánvalóan külön-külön lépünk fel. Illetve most vidékre a Szomszédnéni 2-1 című előadást visszük, ami valójában ennek a két előadásnak a szűrlete. Úgyhogy ott is külön-külön lépünk színpadra, és mégis együtt.
2: Egyszer régen volt olyan, hogy mondjuk Béfi beteg lett, és akkor Felméri Péter eljött, és megtanulta a Béfi szövegét, és előadtuk, de ez még Erdélyben volt. Nagyon régen.
0: Őt ismeritek egyébként régről? Tehát korábban már, mint hogy itt befutottatok volna az RTL-en keresztül?
2: Igen, Kolozsvárról már ismertük őt, azért egy körökben mozogtunk. Lehet, hogy ezt tagadná, de...
1: hol lakik, annyira
2: azt
1: ismerjük.
2: Is tudjuk. Azt is, hogy hol lakott.
0: Na hát, ezt már tovább nem merem fokozni, úgyhogy zenélünk egyet. Visszatérünk hamarosan, és jön a nagy kérdés, ami engem igazán izgat, hogy létezik-e olyan erdélyi humor? Mert szokott így kezdődni egy vicc Magyarországon, vagy nagyon sok vicc, hogy Székely bácsi, és akkor ezt vagy azt csinálja. Innen folytatjuk a beszélgetést. Autentikus, eredeti forrásból megtudjuk, hogy létezik-e ilyen.

0: Szomszédéni produkciós iroda vendégem itt a Retorádióban, Tóth Szabocs és Bálint Ferenc. Van-e erdélyi humor? Létezik-e önmagában ez a fogalom?
1: Hát ha azt veszük, hogy sokan beszélnek róla, és sokan emlegetik így, hogy erdélyi humor, vagy székely humor, vagy székely agyafurcság, akkor ha kimondja az ember, akkor létezik. De amúgy nem tudnám megmondani, hogy miben másabb, mint más magyar területeken létező humor.
0: Azért kérdezem, mert van egy ilyen kép a fejünkben, hogy a székely bácsi, aki nem vesz tudomást a világról, de nagyon okos, olyan örök érvényű dolgokat mond, ami tényleg minden évszázadba kiállja a dolgot. Tehát létezik-e például az a székely bácsi, meg ez a székely bölcsesség?
2: Én kétszer is találkoztam vele, úgyhogy valószínűleg igen, létezik. Szerintem amúgy Kiskunfélegyházán és Sopronban is megtalálható ugyanez a karakter, csak lehet, hogy nem olyan a kiejtése neki. De amúgy ez az alap életbölcsességet megosztó valaki, ez szerintem minden társadalomra és minden népre jellemző.
1: Én most hétvégén voltam egy lagziban, és ott találkoztam ezzel az emberrel.
2: Kétszer?
1: Igen. Istvánnak hívták, és egész este bármit kérdeztél tőle. Hát most a rádióban nem tudom elmondani, mert csak egy ilyen bólintással válaszoltam, ilyen, ott ne, milyen a házasság, István? És akkor bólintott egyet, ami kávé így lehet lefordítani.
0: Hát ilyen olyan.
1: És ez lehet végtelen butaság is, meg végtelen bölcsesség is. Nem derül ki soha. Úgyhogy.
0: Uh-huh. Ti egyébként ilyen székely vicceket nem mondottok, vagy nem várják el, vagy a karrieretek elején nem várták el tőletek?
2: Lehet, hogy elvárták, de mi soha nem mondtunk ilyeneket, mert hát az redundáns lenne, hogy akkor most onnan jövünk és azt csináljuk. Úgyhogy egy kicsit még volt is bennünk az, hogy megmutassuk, hogy milyen, hogyha más jellegű dolgokat csinálunk színpadon.
0: Amelyik egy gondolat a székelységről, nincs székely akcentusotok, vagy nagyon picike van? Ennek mi az oka?
1: Én azt hittem, hogy nincsen, aztán többen mondták, hogy milyen
0: egy
1: jó érződik.
0: Picikét lehet hallani, picikét, de nem úgy, ahogy egy rendes ősszékely beszél.
1: Nem olyan, én most jöttem vissza Csíkszeredában, voltam egy pár napot, és amikor hazamegyek, akkor egy fél óra alatt visszaállok, igen, és amikor visszajövök, akkor kell két nap, hogy megint levetkőzzem, de ez nem szándékos.
0: De a Kolozsváron nem beszélnek egyáltalán úgy, tehát a kolozsvári magyar az már...
1: Nem, egészen másképpen beszélnek, ott egy kicsit ilyen más a hangsúlyozás.
0: Igen.
2: Kicsit a román az úgy bejön a kolozsvári.
0: Hát az nagyobb az aránya a románságnak. Te ez a román akcentus, vagy a román nyelv hordozás, vagy hanghordozásból jön? Ez a mint ahogy Kolozsváron beszélik a magyar?
2: Hát sa.
1: Igen, ezt akartam mondani, román kollégám.
0: Mert hogy románul ez azt jelenti, hogy igen. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió. Benne minden idők legnagyobb slágereivel és Tóth Szabolcsal, valamint Bálint Ferenccel, a 25 esztendős Szomszédnéni produkciós iroda két tagjával beszélgetek.

0: Önök a Retroádiót hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel érkezünk. Elmondtátok, hogy ez egy egyetemi kezdeményezés volt, hogy egyetemen született meg a ti párosotok, és kezdtetek el fellépni. Hogyan fogadta a közönség?
1: Gondolom a magyar
0: egyetemre jártatok.
1: És változó volt a siker, mert először szerettek bennünket, aztán rögtön a második fellépésünk az Kolozsváron kívül Marosvásárhelyen történt, egy diáknapok alkalmával, ahol kiderült, hogy volt egy kolozsvári csapat, aki ott vetélkedett és csalt, és egyből egy kalap alá lettünk véve azzal a kolozsvári csapattal, és hát nem szerették a mi előadásunkat, fogalmazzak finoman, ha nem finoman akarok fogalmazni, akkor szinte székekkel próbáltak megdobálni bennünket. A jó hír, hogy nem találtak el.
2: Csak olyan cifra helyekre küldtek el, ami hát itt hiába is mondanám ki, mert figyelem.
0: És meg is köszönöm, ha nem mondod ki. Na, szóval azért nyilván ez elindult valahogy, hogyan kerültetek be a magyar humor vérkeringésébe? Magyarországi humor vérkeringésében.
1: Hát először Litkai Gergely, a Duma Színház igazgatója jött Erdélybe, egy rádiókabari alkalmával láttuk, és akkor egyre többet hallottunk, hogy itt is vannak humoristák, meg stand-upolnak, és egy kollégánk Felméri Péter kijött ide, és mondta, hogy van Duma Színház.
0: Jó, hogy mondjátok, akik ott laknak, hogy kijöttök ide.
1: Igen.
2: Mondjuk akkor, hogy bejöttünk.
0: Igen. De nem, jó, nekem kint, jó, kijöttünk is. Teljesen jó, kijöttünk.
1: Kijöttünk ide.
0: Tudom, hogy így használják az erdélyek, csak az olyan kedves meg. Más, mint
1: külföldre. Kijöttünk külföldre.
0: Hazajöttél, na.
1: Hazajöttünk, és látszott, hogy Péternek bejön ez a humormillió, és akkor kitaláltuk, hogy hát mi is kipróbáljuk, miért ne. Úgyhogy felutaztunk egyszer, felléptünk a Godó Duma Színházba, ami az ős Duma Színház volt, 60 ember fért oda be, és akkor mondtuk...
0: A Rubaksebessény utca sarkán az
1: pontosan. És akkor mondtuk Gergőnek, hogy nagyon hosszú volt az út ideig, vonatoztunk vagy 8 órát, ide, és ugyanannyit fogunk vissza, azért, hogy 12 percet fellépjünk, úgyhogy nagyon örülnénk, hogyha kapnánk szerződést, mert még egyszer ezt az utat biztos nem fogjuk szerződés nélkül. És azt mondta Gergő, hogy hát végül is, ha ragaszkodtok, akkor legyen. És akkor azóta tagjai vagyunk a Duma Színháznak.
0: Volt bármilyen hátrányotok abból, hogy Erdélyből érkeztetek? Éreztetek-e, érzékeltetek-e valami hátrányt?
2: Én nem igazán. Inkább volt-e amiről már korábban is beszéltünk, hogy elvárás, hogy akkor mi székely vicceket mondjunk, vagy székelyeskedjünk. Soder Klubban is az legelsőkben, egyikben mondták, hogy akkor valami székelyes jelenetet, de nekünk nem volt, és akkor mondtuk, hogy jó, az lesz, de nem az lett, és végül is bent hagyták. Úgyhogy ennyi, de ilyen inzultus, vagy ilyesmi soha nem ért engem.
1: Amúgy most, hogy mondod, lett egy céges megkeresésünk, mert vállalunk ilyeneket. Egy hét múlva fogunk ott fellépni, és akkor mondták, hogy mivel tudják, erdélyek vagyunk, hogy a humor után egy néptáncot nem vállalunk-e be. És akkor én buta fejjel azt mondtam, hogy nyilván, hogy nem vállalunk be, pedig be kellett volna vállalni, az nagyon vicces volna, és utána megmondtuk volna, hogy
0: hát semmi közünk hozzá.
1: A mi népünk az így táncol.
0: És bármit mutatsz, mert ugye senki nem ismeri pontosan, hogy megy ez a tánc odakint. Visszafelé működött ez a történet, tehát amikor már itthon befutottatok, itthon alatt most a Magyarországot értem, akkor kerestek-e meg Erdély területről benneteket, hogy hát gyertek vissza, mi kutyáink kölykei vagytok?
2: Igen, nagyon érezhető volt ez a jelenség. Tehát, hogy Erdélyben sokan úgy futnak be, hogy be kell jönni Magyarországra.
0: Nem kötöttem bele ebbe, csak egy...
2: És akkor a magyarországi televízió, rádió visszasugározza a produkciójukat, és akkor meghívják oda. Úgyhogy nekünk is jelentősen megnőttek az erdélyi meghívások után, miután már voltunk televízióban, meg rádióban.
1: Amúgy olyan is volt, akik tényleg először tévében, interneten láttak bennünket Erdélyből, és elkezdték kérdezni, hogy voltunk valaha, mi már Erdélybe is tetszik, és mondtuk, hogy innen, itt születtünk, és akkor nagyon meglepődtek. Aztán utána persze kitaláltunk ilyen sztorikat. Mi nem mondunk mindig igazat interjúkban, neked most kifejezetten igen, de hogy egyszer kitaláltuk, hogy valójában mi Békés Csabában születtünk, Békés Csabán.
0: Ezt akartam mondani, hogy Békés Csabán.
1: Igen, Békés Csabán, és valójában Litkai Gergely, a Duma Színház igazgatója találta ki ezt az imidzset nekünk.
0: Azt hittem, hogy ő jött Erdélybe.
1: Erdélyek vagyunk. Hogy valójában ugye itteniek vagyunk, és Hatházi meg ugyanebben az interjúban, mert együtt adtuk az interjút, mondta, hogy valójában ő az erdélyi, és akkor ő meg azt kitalálta, hogy debreceni születésű.
0: Ha már Hatházinnál járunk, van kedvenc humoristátok, aki ott a, akár egy korábbi korból, mert azért a pesti humor, meg a magyar humor az elég régi már, vagy pedig a saját korosztályokból van-e valaki, akit úgy szerettek, akire felnéztek? És külön-külön is lehet mondani, de nem gondolom, hogy a produkciós iroda mindenben egyforma. Akkor most menjünk visszafelé, akkor először kérdezem Ferit.

0: előadni, amit mai napig ezt művelünk, és amikor megismertünk néhányat a Dumaszínházban, az óriási, azt mondtuk, ez óriási dolog, és rá egy-két évre meg velük együtt léptünk fel, úgyhogy ez nagy szó volt.
1: És mindez alatt eltelt 25 esztendő, hiszen 25 évvel ezelőtt április 1-én indult a Szomszédnéni produkciós iroda, 2001 az esztendő. Bálint Ferenc és Tóth Szabolcs a vendégeim, tartsanak velünk. Én néztem itt a sajtóanyagot, az egyiken így van írva, a másikon úgy, tehát ezek szerint csak a színpadon fontos, hogy ki melyik oldalon áll. Egyébként úgy látom, hogy ez szabadon kezelt. Tartsanak velünk, mindjárt visszatérünk.

0: Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Nyilván ezt a kérdést már ezerszer feltették nektek, de én nem tudom a választ, úgyhogy én felteszem, hogy miért hívják Szomszédnéni produkciós irodának a csapatot?
1: Így van. Ez a helyzet, hogy döntöttünk, hogy 25 év után mindenfélét kitaláltunk, hogy miért hívnak így bennünket, azért, mert mi is próbáltuk eltemetni az emlékeink között ezt, viszont úgy döntöttünk, hogy most a 25 éves gála műsorunkon el fogjuk mondani a közönségnek, úgyhogy november 22-én a Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Háznak
2: Művelődési Központban,
1: és ott megválaszoljuk ezt. Nem csak ezt, hanem még nagyon sok kérdést, amit

0: sokan feltettek nekünk, de soha nem fejtettük ki a legnagyobb őszinteséggel. Most megtesszük.
1: Ez a műsor egyébként valamiféle összegzése a pályátoknak, vagy egy hagyományos műsor kibővítve, vagy egy hagyományos műsor leszűkítve?
2: Van egy olyan, hogy a műsor első fele az egy ilyen szomszédnéni legendárium, sztorik az elmúlt 25 évből, és a második fele meg arról, hogy hogyan látjuk most a világot és a jövőnket. Úgyhogy ez egy ilyen kettős dolog lesz.
1: Nyilván 25 évben rengeteg fellépés, rengeteg kaland, rengeteg autózás, rossz címre menés, és sok egyéb, ami szerintem mindannyiunkat elért, akik járják az országot. Volt-e olyan, ami a legemlékezetesebb, vagy ami számotokra egy nagyon kedves kaland vagy történet? Megosztjátok-e hallgatóinkkal?
0: Hát mi próbáltunk ilyen nonkonformisták lenni egyetem alatt, például Ferenccel, és akkor
1: kitaláltuk, hogy... Ez miben nyilvánult meg,
0: várjál? Egyik alkalommal abban nyilvánult meg, hogy mindenki nyáron megy a tengerre, és kitaláltuk, mi november 30-án elmegyünk a tengerre.
1: Konstancára.
0: Így van, pontosan.
1: Pont oda
0: mentünk, igen. Személyvonattal, ami azt jelentette 24 óra vonatozás, 5-ször kellett váltani, nem volt pénzünk csak személyvonatra. És akkor ott eltöltöttünk egy fél napot, és hazamentünk. Hát ez emlékezetes.
1: Igen, neked, Ferike?
2: Hát nekem is maradandó ez, meg főleg, hogy akkor volt diákkedvezményünk, úgyhogy körülbelül egy sör árából sikerült ezt a vonatozást megugrani. Annyi, hogy nem tudtunk annyi időt tölteni a tengeren, mint szerettünk volna, mert ott volt egy ilyen utcagyerek galeri, aki valamiért hát rájöttek, hogy nem ottaniak vagyunk, és akkor elhatározták, hogy kirabolnak bennünket, és mi rájöttünk erre a dologra, és elkezdtünk futni a vonatállomás fele, visszafele, úgyhogy az első vonatra, amelyik elindult, onnan felugrottunk, úgyhogy nem tudom, két órát töltettünk a tengeren.
0: Konstancán, igen.
1: Hát nem barnultatok le, ez nyilvánvaló, az elmúlt időszakot tekintve, de én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, sok sikert kívánok a következő 25 évhez és a gála előadáshoz a Kőrösiben, és hát én azt látom, hogy nagyon vidáman és jól vagytok a színpadon. Egy utolsó kérdés, hogy ez a civil életben is így van, tehát hogy itt ti barátok is vagytok, mert például nálunk dolgozó Bocskor Gáborról köztudott, hogy Boros Lajossal semmilyen viszonyban nem voltak. Tehát úgy tűnt a rádióban, mindenki azt hitte, hogy örök barátok, ahogy itt véget ért a műsor, az egyik jobbra, mint a másik balra. Nálatok ez hogy van?
0: Két nap múlva megyünk egy fellépésre, ahol 7 órát kell utaznunk egy autóban, ugyanabban az autóban fogunk ülni mind a ketten. Ha nem lennénk barátok, akkor csak az egyikünk érkezne meg.
2: Egyikünk a csomagtartóban. Ellenségként nagyon nehéz ezt a műfajt csinálni.
1: Az, nem is arra gondolom, hogy ellenség, tehát nem ez a két véglet, vagy barát meg ellenség, hanem van, aki kollega, és van a barát. Ezért kérdeztem.
2: Én nagyon hűséges típus vagyok, én Szabolcsot 25 éve ismerem, a feleségemet 20 éve, én kitartok.
1: És nem ezek... tartsad meg Szabolcsal a feleségedet soha.
2: Nem. Kitartok ez a két ember mellett, és ez így is marad.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, nagyon, tényleg nagyon sok sikert kívánok a jövőben.
0: Mi köszönjük a meghívást.
1: Tóth Szabolcs és Bálint Ferenc voltak a vendégeim itt a Retro Rádióban, szülinaposok, ugyanis 25 éve alakult, vagy mutatkozott be a Szomszéd néni produkciós iroda, nem oly messze, Kolozsváron. Tartsanak velünk, a műsor folytatódik itt a Retro Rádióban.

0: Ezzel a Retro Radio Starshop című műsora sajnos véget ért. Jövő héten újra találkozunk. Sok érdekesség, sok remek fellépés, elindultak a céges megkeresések. Nagyon szerettem egyébként a céges bulikat, különösen azokat, ahol valami koncepciót kérnek, hogy találjunk ki, és arra építhetjük rá. Egyébként a 90-es években egész komoly kultúrája volt ennek, hogy be kellett öltözni, a dolgozók is beöltözhettek, és tényleg komoly pénzeket költöttek a menedzserek arra, illetve a cég maga, hogy ezek az események izgalmasak, érdekesek és emlékezetesek legyenek. Most azt érzem, különösen a Covid óta, hogy sok cég ugyan megtartja a karácsonyi buliát, megeteti, megitatja tisztességgel dolgozóit, de talán már ezek a nagy színházi előadások, ezek a nagy színpadias események, mint egy picit visszaszorultak volna, bár én személy szerint nagyon-nagyon szerettem őket, és azért egyszer-egyszer van mód egy-egy ilyenbe belekerülni, több volt eddig is, és már láttam, hogy decemberben is lesz jó néhány. Köszönöm hallgatóinknak, hogy itt vannak, kívánok kellemes vasárnapot mindenkinek, egészségükre a finom ebédet, találkozunk jövő héten pénteken a Fergetek Partiban, este 8-tól várok mindenkit a Retro Rádió összes frekvenciáján. Köszönöm szépen Attilának és Rolinak, hogy a mai műsorban társaim voltak. Kívánok mindenkinek kellemes vasárnap délután, és ahogy nagymamám mondta, ne feledjék, minden jóra fordul, csak egészség legyen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
3: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
4: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Hosszú távon is károsíthatta az erdőket a szárazság. Két településen tartanak ma választást, ókori vízvezetéket tártak fel Jeruzsálemnél. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szinte teljesen elmarad az idei őszi gomba szezon Magyarországon. A rendkívüli aszály miatt már eddig is alig termett gomba az erdőkben, a talajból pedig 150-200 mm-nyi csapadék hiányzik. Vóga János gomba szakértő szerint a probléma jóval túlmutat egyetlen rossz szezonon. A tartós szárazság káros hatásait még hosszú ideig érezhetjük.
9: Ezek a 25 fokok a maradékot is beszárítják, nem tudnak fejlődni. Meg van repedve a talaj az erdőbe. Ha a micélium hálózat megsérül a föld alatt, ha kap is csapadékot majd idővel egyszer a talaj, mire a gombák megnövesztik a hálózatukat, időbe telik. Azoknak a parazita gombáknak van most esélyük, ami még valamennyire nedvességet tartalmazó fatuskókon, nyárfatuskókon elő tudnak jönni.
8: Több helyen is 40 mm-nél több eső hullott a Balaton térségében az elmúlt 24 órában. A legtöbbet Balatonkenesén mérték, ahol 43 mm esett, közölte a Hungaromet. Budapesten 29 mm-t regisztráltak, míg a Mecsek környékén, valamint a Szeged és Debrecen közötti sávban többfelé 30 mm körül alakult a csapadék mennyisége. Az északnyugati ország rész viszont szinte teljesen kimaradt az esőből, Sopron térségében mindössze 1/10 mm hullott. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Baranya megyei Magyar Mecskén a képviselőtestület felosztása miatt polgármestert és 4 képviselőt választanak. A település vezetői posztért 3-ban, a képviselői helyekért 18-an indulnak, valamennyien függetlenként. A Nógrád megyei Pásztón a korábbi polgármester egészségi okokból lemondott, ott emiatt szavaznak. Itt 3 független jelölt közül választhat a több mint 7000 helybéli. Romonyán német nemzetiségi képviselőt választanak. A szavazókörök este 7 órakor zárnak. 2000 éves vízvezeték 300 méteres szakaszát tárták fel izraeli régészek Jeruzsálem határában. Az ókori rendszer mintegy 21 kilométeren át szivattyúk nélkül szállította a forrásvizet a templomhegyre. A gondosan kialakított csatornát időszakosan még 100 éve is használták. A leletet megőrzik és beépítik a tervezett új városnegyed bejáratába. Holnap már hűvösebb arcát mutathatja az időjárás. Délen, délkeleten több felhő maradhat fölöttünk, sőt, arrafelé egész nap borongós tájak is lehetnek, miközben északon, északnyugaton több napsütésre számíthatunk. Délnyugaton délelőtt még kisebb eső előfordulhat, később viszont ott is szárazabbra fordulhat az idő. Délután 13 és 18 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, kettől több napsütés jöhet, de a reggelek egyre csípősebbek lehetnek. Csütörtökre viszont valamelyest enyhülhet az idő 16-21 fokos csúcsokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
11: A mikrofonnál Jurásek Balázs, nagyon kellemes vasárnapot, ezt a mai délutánt is megtöltjük a legnagyobb slágerekkel, igaz, hogy így gyorsan el fog telni, de annyi baj legyen. Jön Ákostól az Indián tánc, Labus és a Be My Lover, és a Venus a Bananarámától.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Remélem most már mindenki a pihenős 8-asnál tart, vagy éppen a szórakozósnál. Nagyjából talán mindegy is így vasárnap délután, de abban biztosak lehetnek, hogy én ezeket az órákat ma sem fogom elsumákolni. Bár az is igaz, hogy ilyen felhozatallal nem fog nehezemre esni, hogy egy parádés válogatást hozzak össze önöknek, vagyis mindannyiunknak. Hát jöjjenek is a legnagyobb slágerek Cserháti Zsuzsától, vagy a tökéletes hétvégi lazítós, pozitív rezgésű darab, a Don't Worry Be Happy Bobby McFerrintől, és egy kis C-block sem árthat. Ez a So Strung Out itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Jennifer Lopez-zel mindig történik valami, állítólag most a country zenésszel Keith Urban-nel randizik, aki nemrégiben vált el Nicole Kidman-től. J-Lo ex-férjét, Ben Affleck-et meg Shakirával hozták hírbe, a hollywoodi szupersztár azonban ezeket a pletykákat gyorsan cáfolta, hát most már csak Nicole Kidman-nel kéne összejönnie, vagy Shakirának Keith Urban-nal, J-Lo-nak meg Gerard Piqué-vel, aztán ezen igazodjanak ki a bulvárlapok. Bele se menjünk, október 11-e van Brigitta napja. Kedves hölgyeim, sok boldogságot, üzenetet, SMS-t ma is lehet küldeni a 0620-22-22-122-esre. Ezeket szeretettel várom, aztán továbbítom is. Tegnap végre megjött az eső, igaz nem mindenhol, például Sopron szépen kimaradt, jelenleg keleten van még, nyugaton meg verőfényes napsütés. Hangulat tekintetében viszont egységesíthetjük a dolgot, az Opusszal menni fog. Ez a Life is Life.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Bibi Gabi és Lányi Lala, és az őrült szerelem. Tegnap újra bebizonyosodott, hogy a nagy kedvenceinkre lehet a legjobbakat bulizni. Lezajlott a 7. Aréna Retro Party, ahol rengeteg kedves Retro Rádió hallgató is ott volt a nyereményjegyekkel, és hát énekelt Sissy Kecs, Samantha Fox, Jason Donovan és Ivana Spagna is többek között. Aki nem volt ott, az azért megnézheti a videókat, rengeteget dobtak fel a rajongók, és szerintem teltház volt, bár hivatalos adatot még nem tudok, de nagyon úgy nézett ki. Jó hír viszont, egészen friss hír, hogy jövőre is lesz ilyen buli. A 8. kiadáson egészen biztosan ott lesz a Twins, az AD Studio, az Emergency House és maga Limál is, szóval újra nagyon erős lesz a mezőny. Még Sabrinát is szívesen néznénk, hallgatnánk, hát ha. Nálunk most ő jön, ez a Boys, Boys, Boys.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nem csak az olaszok tudnak szenvedélyesek lenni, mert Cukero mellett az angol Paul Young is megmutatta, hogy kár minden szigetországit betenni a kimért hűvös kategóriába. És persze mi sem maradunk le, hiszen mindjárt jön az FLM. Valamint egy csodás duett, a Seven Seconds. Nene Cherry és Jusszondúr felejthetetlen kettőse is megszólal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Szigorúbban büntetnék az extrém gyorshajtókat. Megműtik 14. Leó pápát. 5 embert keresnek a nepáli áradás után. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szigorú büntetéseket várnak az emberek a szágoldozókkal és az illegális gyorsulási versenyek résztvevőivel szemben. Több mint 300 000-en töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet, és a válaszadók jelentős többsége támogatja a halálos balesetet okozó extrém gyorshajtók keményebb büntetését. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt is bejelentette, hogy néhány héten belül bemutatják az elektromos rollerekre vonatkozó új szabályozás tervezetét. Újabb 3 szervezetet támogathatunk a Repont automatáknál. A MOHU jótékonysági programjában ebben a fél évben is felajánlhatjuk a visszaváltott palackok utánjáró összeget jótékony célra. A részletekről Ozodi Gábort, a MOHU szóvivőjét kérdeztük.
4: A Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orrbohoz Doktorok Alapítvány munkáját támogathatjuk, akkor, hogyha a Repont automatánál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánljuk fel. Így már több mint 500 000 000 forintot támogattak a visszaváltók, így ez különböző társadalmi ügyeknek lett odautalva ez az összeg. Büszkék vagyunk arra, hogy a Repont rendszer nem csak a körforgású gazdaságot erősíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy segítsünk másokon.
3: A következő napokban megműtik 14. Leó pápát, egy csomót találtak a tüdejében. Az egyházfő az úrangyali imádságra összegyűlt hívek előtt jelentette be, hogy az elváltozást korai stádiumban fedezték fel és jól körülhatárolható. Orvosai az eltávolítást javasolták, a beavatkozás időpontját pedig már kitűzték. A pápa megköszönte a hívek támogatását és arra kérte őket, hogy imádkozzanak érte. 5 ember eltűnt a Nepál középső részén pusztító áradás után. Katmandutól mintegy 100 kilométerre egy földcsuszamlás zárt el a Budhiganda kifolyót, amely később kilépett a medréből. A víz csak nem egy tucat házat, több hidat és egy épülő vízerőmű létesítményeit is elsodorta. 49 embert kimenekítettek, a veszélyeztetett települések lakóit pedig biztonságos helyre küldték. Augusztusban ugyanezen folyórendszer egyik mellékfolyóján gleccseromlás okozott árvizet, amely több mint 1400 ember életét követelte. Holnap ketté oszthatja az országot a felhőzet, délen és délkeleten borongósabb idő maradhat, északon, északnyugaton viszont jóval több napsütésben bízhatunk. Délnyugaton délelőtt még csepereghet, később azonban már ott sem valószínű számottevő csapadék. A hőmérők délután 13-18 fokot mutathatnak. Úgy tűnik, kedden és szerdán szárazabb, naposabb idő jöhet, de hajnalonként már megjelenhet a gyenge fagy is. Csütörtökre csendesebb, naposabb idő ígérkezhet, délután 20 fok körüli értékekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, vágjunk is neki egy újabb órának itt a vasárnap délutánban. Lesz még csipetnyi nyári feeling az ATB-vel, jön a Summer, aztán a duettek, Nene Cherry és Jusszondúr és a Seven Seconds. Kezdésnek meg Bill Medley és Jennifer Warnes, Time of My Life.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Neotonnal 220 felett, az bőven megvan a Forma 1-es kocsiknál, jelenleg is zajlik a szingapúri nagydíj, ez ugye villanyfényes verseny, emiatt is különleges látvány. A pole pozíciót Verstappen szerezte meg a Red Bull-lal, és a pontversenyben az élen álló Antonellit biztos nem fogja behozni, hiszen tetemes a hátránya és az ötödik helyen áll, de múlt héten megnyerte szezonbeli első versenyét Malajziában, úgyhogy hatalmas formajavulást mutat itt a vége felé. De hogy ne csak versenytempót menjünk, üljünk fel a szerelemvonatra is Demjén Ferenccel, aztán kicsit visszakacsintunk a rendkívül gyorsan magunk mögött hagyott szeptemberre, az Earth, Wind & Fire-rel, és a nyugis pillanatokat a Beloved hozza. Ez a Sweet Harmony.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Will.i.am és Script, ez volt a Hall of Fame, a hírességek csarnoka, hát a rock hírességek csarnokában nyilván bérelt helye van a Queennek. Természetesen már jó régen, 2001-ben beiktatták őket a Rock and Roll Hall of Fame-be, a beiktató beszédet pedig két hatalmas rajongójuk, a Def Leppard énekese Joe Elliott és az Aerosmith énekese Steven Tyler mondták. És most megint Queen lázban ég a zenei világ. Nálunk már szeptember közepén megvolt a világ premier, amikor a filmmaratonon levetítették a 86-os budapesti koncertről készült filmnek a 4K-s felújított verzióját, de hivatalos moziforgalmazásba itthon és külföldön is ezen a héten került, és úgy néz ki, hogy hatalmas rá az érdeklődés, a kritikusok is dicsérik, de hát ezen végül is mit lehetne lehúzni. Szóval igazi diadalmenet, ami a zenekart még csúcsformában mutatja, szóval egészen biztos, hogy érdemes megnézni, azokért a pillanatokért is, amikor az egész közönség együtt tapsolja Freddyékkel ezt a ritmust. Szól a Radio Gaga.

0: voltál jó.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Nem voltál jó a Margaret Island-től. Ha úton vannak, ezen a vasárnap délutánon is óvatosan vezessenek. A legfrissebbek szerint a 3-as főúton Bag és Gödöllő között két személyautó ütközött össze. A 39-es kilométernél félpályán lehet haladni csak Budapest felé. Aztán a 47-esen Sárán belterületén egy autó a szalagkorlátnak, majd a villanyoszlopnak ütközött. Ez a baleset következtében meg is dőlt, úgyhogy a 13-as kilométernél a műszaki mentés idejére teljes út zárat vezettek be, kerülni most hosszú pályi felé lehet. 06-20-22-22-122 ez a mi SMS számunk, csak körültekintően továbbra is. Aztán megyünk tovább a legnagyobb slágerekkel, jön még Joe Cocker a Summer in the City-vel, és Nena is azzal a 99 Luffy-val.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A Starship és a Not Is Gonna Stop Us Now nem csak a listákon, de a mozikban is hódított, hiszen a Próba Baba című jópofa vígjáték betétdala volt 87-ben. Ez egy kirakat rendezőről szól, aki beleszeret egy életre kelt Próba Babába. Az utóbbit a Sex és New York későbbi sztárja Kim Cattrall alakítja. Hát nem egy világ megváltó darab, de könnyed, vicces és romantikus, nyilván némi fantáziával nyakon öntve, de simán belefér. Szerintem érdemes újra nézni, vagy felfedezni. Ezekből a slágerekből viszont egészen biztosan újrázunk.

0: A Cut and Move is érkezik a friss hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Rossz állapotban van a hazai utak 43%-a. Merénylet készülhetett a lengyel kormányfő ellen. Világörökségi helyszínné válhat a Preszpató vidéke. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A hazai utak 43%-a rossz állapotban van a GKI elemzése szerint. Ahhoz, hogy a teljes úthálózat legalább megfelelő minőségű legyen, több mint 9300 milliárd forintra lenne szükség. Az elmúlt időszakban azonban a közúti fejlesztésekre fordított pénz kevesebb, mint harmadát költötték karbantartásra, a többi autópálya építésre ment. Ennek eredményeként Magyarország régiós összehasonlításban kiemelkedő hosszúságú autópálya hálózattal rendelkezik, amely még az osztrákot is meghaladja. Idén is folytatódik a gazdasági versenyhivatal digitális tudatosság programja. A kezdeményezés a 10 és 16 év közötti fiataloknak segít abban, hogy biztonságosabban használják az internetet, felismerjék az online veszélyeket és tudatosabban döntsenek a digitális térben. Az elmúlt években már 7500 diák vett részt a programban, mondta a rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
4: Az elmúlt két év tapasztalatai alapján a program szervezői körülhatároltak több olyan főbb témakört, amelyek fajsúlyos szerepet kaphatnak a tanórák keretében. Ilyenek például a személyes adatok és a digitális lábnyom, az okos és kritikus internethasználat, valamint az online platformok és algoritmusaiknak a pontos működésének a megismerése.
3: Rendkívüli tanácskozást tartottak a lengyel biztonsági szolgálatok, miután a rendőrség információt kapott egy lehetséges merényletről. A támadás célpontja Donátaszk miniszterelnök, valamint Vladislav Kosinyak-Kamis kormányfőhelyettes és védelmi miniszter lehetett. A fenyegetés eredetéről és részleteiről egyelőre nem közöltek többet. Sajtóértesülések szerint a bejelentés e-mailben érkezett. Task programján nem változtattak, a kormányfő Varsóban maradt. Az UNESCO világörökségi listájára kerülhet a Balkán egyik különleges tóvidéke. Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Preszpató térségének jelölését. A három ország határán fekvő terület gazdag madárvilágáról híres, többek között a ritka borzas gödény egyik fontos európai élőhelye. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatja az előkészületeket. Holnap már hűvösebb arcát mutathatja az időjárás. Délen, délkeleten több felhő maradhat fölöttünk, sőt, arrafelé egész nap borongós tájak is lehetnek, miközben északon, északnyugaton több napsütésre számíthatunk. Délnyugaton délelőtt még kisebb eső előfordulhat, később viszont ott is szárazabbra fordulhat az idő. Délután 13 és 18 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, kettől több napsütés jöhet, de a reggelek egyre csípősebbek lehetnek. Csütörtökre viszont valamelyest enyhülhet az idő 16-21 fokos csúcsokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, húzzunk is bele, hadd szóljanak a legnagyobb slágerek az Ergótól, Pinktől és a Cut and Move-tól, és attól a Bryan Adams-től, aki aktuális turnéjával december közepén hozzánk is megérkezik. És akkor lesz megint Summer of 69.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Csak azért is szerelem az első emelettől. Szépen fogyasztjuk ezt a vasárnap délutánt. Már a Forma 1-es futamnak is vége. Korábban beszéltünk róla, hogy Verstappen újra remek formában van, és bizony be is húzta. A pole pozícióból indulva nyerte meg a szingapúri nagydíjat. Mögötte Leclerc és a Forma 1 új csodagyereke Kimi Antonelli végeztek. Antonelli még csak 20 éves, de magasan vezeti a pontversenyt, és hogyha a következő futamon Austinban növelni tudja az előnyét, akkor ő lesz a versenysorozat történetének legfiatalabb világbajnoka. Egészen elképesztő a srác, de azért a mai győztes Verstappen előtt is le a kalappal, nagyot ment ismét. Ezek a lányok meg már 97-ben beírták magukat a Forma 1 történetébe, hiszen az év februárjában a McLaren csapat felkérte őket, hogy a londoni Alexander Palace-ban rendezett elképesztően látványos és méregdrága gála műsor keretében leplezzék le az új versenyautót. A hölgyek az ezüst színű járgány előtt énekeltek, majd a színpadon viccesen megrohamozták a csapat két akkori pilótáját, a teljesen elpiruló Mika Häkkinent és David Coulthardot, sőt, poénból még a versenyzői overájuk alá is bekukkantottak. És hogy mit adtak elő? Hát ezt, a Spice Girls és a Wannabe. Yeah!

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, még egy kis nyári buli, Summer Jam, az Underdog Project, a kerti partikat lehet, hogy lassan majd el kell engedni, de mindenek megvan a szezonja, az őszben is megtaláljuk a szép és felemelő pillanatokat, élményeket. Egy olyan slágert teszek most fel, ami már a 70-es években hódított, de ez a verzió lett belőle a legnépszerűbb, amikor az angol Common Arts feldolgozta. A legnagyobb zenei védjegye talán ez a hihetetlen kontraszt, ami az énekben van, ugyanis a csapat frontembere Jimmy Somerville egészen különleges, hihetetlenül magas, falsett hangon énekel, mellé hívták meg vendégnek Sarah Jo Morris-t, akinek viszont olyan mély, búgó, bluesos hangja volt, hogy a rádió hallgatók az első hetekben szentül meg voltak győződve arról, hogy a szerepek fel vannak cserélve, azt hitték, hogy a nő énekli a magas részeket és a férfi a mélyeket, de hát nem, Jimmynek ez nem okozott gondot sohasem, így lett tökéletes. Don't leave me this way, a Common Arts.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Zöld talán sehol sem volt, nyugaton kék, keleten inkább szürke, sőt többfelé még esős is, de azért remélem bárhol is vannak, kellemesen telt idáig is a vasárnap délután, és problémamentes lesz a folytatás is. Néhány baleset sajnos történt, a 71-esen Badacsony-Tomaj térségében két személyautó ütközött, a 74-es kilométernél teljes útzárat vezettek be a mentés és a helyszínelés idejére. A 47-esen Sáránt belterületén egy személyautó szalagkorlátnak ütközött, megdöntött egy villanyoszlopot, itt is lezárták az utat, kerülni hosszú pályi felé lehet, és a 3-ason Bag és Gödöllő között két autó ütközött össze, itt félpályás lezárás van a 39-es kilométernél. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, továbbra is figyelmesen, türelmesen hajtsanak, érjünk haza gomb nélkül. Aztán közben hallgassuk azért a legnagyobb kedvenceinket, a 90-es évekből itt lesz a Right Set Fred és az I'm Too Sexy, a 80-asokból meg Madonna. La Isla Bonita.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Falco és a Ginny, az ő pályatársai és kortársai közül jó néhányan eljöttek tegnap Budapestre az Arena Retro Partiba. Samantha Fox, Sissy Catch és Jason Donovan. Remek volt, és már tuti, hogy a jövő évi kiadáson fellép az AD stúdió is. Aztán itt lesz még velünk mindjárt Clean Bandit, na meg Gloria Estefan. Vasárnap délután is kell a jó kedv, jön az Everlasting Love.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint, két termék vásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 12-től 14-ig a Carfiol darabja 33% kedvezménnyel csak 666, fél kiló gyorsfagyasztott édesburgonya hasábok 44% kedvezménnyel csak 699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
6: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a Premium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
7: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint. Az édesburgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Szinte teljesen elmarad az idei gombaszezon. Új egyenruhát kapnak a rendőrök. 2000 éves vízvezetéket tártak fel Jeruzsálemnél. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szinte teljesen elmarad az idei őszi gomba szezon Magyarországon. A rendkívüli aszály miatt már eddig is alig termett gomba az erdőkben, a talajból pedig 150-200 mm-nyi csapadék hiányzik. Vógő János gomba szakértő szerint a probléma jóval túlmutat egyetlen rossz szezonon. A tartó szárazság káros hatásait még hosszú ideig érezhetjük.
12: Ezek a 25 fokok a maradékot is beszárítják. Nem tudnak fejlődni. Meg van repedve a talaj az erdőbe. Ha a micélium hálózat megsérül a föld alatt, ha kap is csapadékot majd idővel egyszer a talaj, mire a gombák megnövesztik a hálózatukat, időbe telik. Azoknak a parazita gombáknak van most esélyük, ami még valamennyire nedvességet tartalmazó fatuskókon, nyárfatuskókon elő tudnak jönni.
11: Megújul a rendőrök egyenruhája, a kiválasztásba pedig ezúttal azokat is bevonták, akik naponta viselik. Az állomány tagjai több mint 380 mintadarabot véleményezhettek, köztük pulóvereket, taktikai kesztyűket és napszemüvegeket. A szavazáson legjobbnak ítélt ruhadarabokat szolgálat közben is tesztelik, hogy kiderüljön, mennyire kényelmesek, tartósak és praktikusak. A tapasztalatok alapján várhatóan a jövő év elején indul a közbeszerzés. Az új téli egyenruhákat 2027. decemberétől, a nyári ruházatot pedig 2028. júniusától több ütemben kaphatják meg a rendőrök. Rendőri konvojokkal lezárt utakon költöztették át a jubjanai rabokat a város új börtönébe. A hónapokig szervezett akció időpontját biztonsági okokból titokban tartották. Vasárnap hajnalban mintegy 150 elítéltet és letartóztatottat szállítottak át a Dobrunyai intézetbe, amely 388 ember befogadására alkalmas. A költözéssel 64 év után bezárt a Povszetova utcai börtön, az épületet pedig várhatóan értékesítik. 2000 éves vízvezeték 300 méteres szakaszát tárták fel izraeli régészek Jeruzsálem határában. Az ókori rendszer mintegy 21 kilométeren át szivattyúk nélkül szállította a forrásvizet a templomhegyre. A gondosan kialakított csatornát időszakosan még 100 éve is használták. A leletet megőrzik és beépítik a tervezett új városnegyed bejáratába. Holnap ketté oszthatja az országot a felhőzet, délen és délkeleten borongósabb idő maradhat, északon, északnyugaton viszont jóval több napsütésben bízhatunk. Délnyugaton délelőtt még csepereghet, később azonban már ott sem valószínű számottevő csapadék. A hőmérők délután 13-18 fokot mutathatnak. Úgy tűnik, kedden és szerdán szárazabb, naposabb idő jöhet, de hajnalonként már megjelenhet a gyenge fagy is. Csütörtökre csendesebb, naposabb idő ígérkezhet, délután 20 fok körüli értékekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, már adagolom is a további kiváló slágereket. Ebben az órában sem maradunk csendben, hiszen itt lesz Gloria Estefan az Everlasting Love-val, jön az AD Studio, és a gitárok is belecsapnak. Joan Jett és az I Love Rock and Roll.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a régi nyár a Vénusztól. Majd lesz megint új is, de azért ez az ősz sem semmi. Több üzenetet is kaptam a tegnapi Aréna Retro Party kapcsán. Ági azt írta, a kedves Balázs, a tegnapi bulira nálad nyertem a jegyeket, köszönöm szépen, szuper volt, és köszi a lehetőséget. Erika Budapestről, tegnapi is voltunk az Aréna Retro Partin, köszi nektek a jegyeket, egy jó kis számmal emlékezzünk meg erről a napról. Hát igen, ez het egyszerre is fantasztikusan sikerült, és már ugye tudjuk, hogy lesz 8-adjára is, jövő októberben többek között Limállal, a Twinszel, vagy az AD stúdióval, akiket az imént szintén hallgattunk, egy amerikai álmodozás erejéig. A házigazda meg persze, hogy Bétóth László marad, akire azért nem kell jövő októberig várni, mert 6-kor újra megérkezik ide a stúdióba, és hozza magával a poptarisznyát. Mi meg megyünk tovább Belinda Carlisle-al, itt lesz a Circle in the Sand, hallgatjuk a Bombont és a Roxette-et, és ez a Joyride. Hello!

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, ők nem csak énekeltek itt a szerelemről, Beyoncé és Jay-Z és a Crazy in Love, hiszen 2003-ban már titokban egy párt alkottak, aztán végül is 5 évvel a sláger elsöprő sikere után keltek egybe, egy rendkívül szűkkörű, titkos ceremónia keretein belül, és hát a kapcsolatukban nyilván voltak hullámhegyek, hullámvölgyek, de nem anyagilag, mert hogy nemrégiben beléptek a dollár milliárdosok közé. Az énekesnő turnéja a Renaissance World Tour hatalmas bevételt hozott, és hát vannak még más vállalkozásai is, egy nagyon menő hajápolási márka, vagy egy prémium whisky. Na aztán innentől kezdve irány a rock univerzum, mert hogy azt is bejelentette, hogy most vége a country korszaknak, már az is eléggé meglepő volt, de állítólag a következő korong egy vérbeli rock lemez lesz, nyilván nem heavy metalra kell gondolni, hanem mondjuk úgy Tina Turner szellemében. Az speciál passzolhat is Beyoncéhoz. Igazán rosszul még egy ilyen váltásból, egy ilyen merészhúzásból sem jött ki. Valahogy így történt az a Genesisnél is, amikor a 80-as években kissé populárisabbra vették a figurát, az ős rajongók némileg zsörtölődtek, morogtak, de Phil Collinsék számítása bejött. Ez a Land of Confusion.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, az ismerős arcok és a nélküled. Mi továbbra is együtt, mert igaz, hogy az időnk ma is véges, ezen változtatni nem lehet, de van még belőle pár slágerre való. Közben hadd továbbítsam Viktor üzenetét, sziasztok, a kedvesemnek Juditnak küldenék egy dalt, aki egy igazi hős, most is dolgozik, sajnos cserélni nem tudok vele, de szívesen megtenném, sokszor csókolom. Viktor, te meg egy úr vagy. Aztán Ferge Brigittának is szóljon ez a sláger, névnapja alkalmából küldi sok szeretettel a nővére, Aliz Komáromba. 06-20-22-22-122. Ez a mi SMS számunk, és ha már köszöntő, akkor legyen vidám. Karma Chameleon a Culture Club-tól.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Tainted Love, a Soft Cell-től. Én ezzel köszönöm meg az egész hétvégi figyelmet, és ezzel a lendülettel adom át a helyet Bétót Lászlónak, hiszen mindjárt 6 óra indul, indulnia kell a két órás zenei időutazásnak. Jön a poptarisznya. Jurásek Balázs vagyok, további remek vasárnapot a Retro Rádióval.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket és spóroljon velünk. További részletek coop.hu.
3: Hunyavel szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rátférne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n. Csak vasárnap éjfélig.
6: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
7: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édesburgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Szigorúbban büntetnék az extrém gyorshajtókat. Jótékony célok a repontautomatáknál. Megműtik 14. Leó pápát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szigorú büntetéseket várnak az emberek a száguldozókkal és az illegális gyorsulási versenyek résztvevőivel szemben. Több mint 300 000-en töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet, és a válaszadók jelentős többsége támogatja a halálos balesetet okozó extrém gyorshajtók keményebb büntetését. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt is bejelentette, hogy néhány héten belül bemutatják az elektromos rollerekre vonatkozó új szabályozás tervezetét. Újabb 3 szervezetet támogathatunk a Repont automatáknál. A MOHU jótékonysági programjában ebben a fél évben is felajánlhatjuk a visszaváltott palackok után járó összeget jótékony célra. A részletekről Ozoli Gábort, a MOHU szóvivőjét kérdeztük.
11: 2026 második fél évében a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohoz Doktorok Alapítvány munkáját támogathatjuk, akkor, hogyha a Repont automatánál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánljuk fel. Így már több mint 500 000 000 forintot támogattak a visszaváltók, így ez különböző társadalmi ügyeknek lett odautalva ez az összeg. Büszkék vagyunk arra, hogy a Repont rendszer nem csak a körforgásos gazdaságot erősíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy segítsünk másokon.
10: A Repont rendszer indulása óta már csak nem 6 milliárd palackot váltottak vissza Magyarországon. A következő napokban megműtik 14. Leó pápát, egy csomót találtak a tüdejében. Az egyházfő az úrangyala imádságra összegyűlt hívek előtt jelentette be, hogy az elváltozást korai stádiumban fedezték fel és jól körülhatárolható. Orvosai az eltávolítást javasolták, a beavatkozás időpontját pedig már kitűzték. A pápa megköszönte a hívek támogatását, és arra kérte őket, hogy imádkozzanak érte. Nem altatják el azt a tigrist, amely halálosan megsebesített egy férfit egy angliai vadasparkban. A látogató bemászott az állat kifutójában, ahol az 5 éves Altai nevű amúri tigris rátámadt. A mentők gyorsan a helyszínre értek, a férfi életét azonban már nem tudták megmenteni. Az intézmény a nagymacska sorsával kapcsolatos aggodalmakra reagálva közölte, az állatot biztonságosan visszazárták a helyére, és nem fogják elaltatni. Holnap már hűvösebb arcát mutathatja az időjárás. Délen, délkeleten több felhő maradhat fölöttünk, sőt, arrafelé egész nap borongós tájak is lehetnek, miközben északon, északnyugaton több napsütésre számíthatunk. Délnyugaton délelőtt még kisebb eső előfordulhat, később viszont ott is szárazabbra fordulhat az idő. Délután 13 és 18 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, kettől több napsütés jöhet, de a reggelek egyre csípősebbek lehetnek. Csütörtökre viszont valamelyest enyhülhet az idő 16-21 fokos csúcsokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a Poptarisznya Bétót Lászlóval. Itt a Retro Rádióban. Retro!
12: Jó napot kívánok! A nevem Bétó László.
13: Nagyon szép napot mindenkinek, indul a Poptarisznya itt a Retro Rádióban, hiszen elmúlt néhány perccel már 6 óra. Sajnos balesetekről is be kell, hogy számoljak itt a legelején. A 47-es főúton Sárán belterületén egy személygépkocsi szalagkorlátnak, majd egy villanyoszlopnak ütközött, ami a balesetben megdőlt. A 13-as kilométernél a műszaki mentés ideje alatt elterelték a forgalmat. Még egy szomorú baleset, a 471-es főúton Nyírbogát belterületén egy személygépjármű villanyoszlopnak ütközött. Úgy látszik, ezek a villanyoszlopok ma útban vannak. A 44-es kilométernél teljes útzárt vezettek be, a helyszínelés és a mentés idejére kerülni helyben az önkormányzati utakon lehet. Vigyázzanak magukra, vezessenek nagyon óvatosan, hiszen a hirtelen nyárból hirtelen ősz lett a nagy esőzésnek következtében, és az időjárás is változott, sokkal hűvösebb van, és sokkal jobban kell figyelni, és előbb vagy utóbb már gondolni kell a téli gumikra és a nyári gumik cseréjére. Minden esetre legyenek óvatosak nagyon, és hangosítsák fel a rádiót, hiszen már is kezdődik itt a Retro Rádióban a Poptarisznya. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást.
14: If you wanna be rich, you've gotta be a DJ.
13: Ez a Fan Factory. És egy nagy-nagy sláger. Ez a Close to You. És első dalként a Fan Factory.

0: Egy Eurodance duó következik a 90-es évekből. A formáció neve Max
1: Radio.
2: Poptarizmus.
1: Bétót Lászlóval. Bétót Lászlóval.
0: Egyik legismertebb daluk ez. Ez a No More. I Can Stand It. Ez a Max.

0: No more, I can stand it. Ez volt a Max. Tegnap hatalmas buli volt az arénában, a hetedik nagy retro party, valamennyi közreműködője oda tette, amit oda kell tenni ilyenkor, és óriási volt a hangulat, a közönség nagyon élvezte a zenét, nagyon népszerű volt, és nagyon szerették Jason Donovan, CC Catchet. A magyarok közül pedig nagyon kedvelt volt az FLM. És ez a dal, melynek eredetiét anno a Rügyéra játszotta. Ez a magyar változat az FLM-től. Véget ért a nyár.
1: Ért a nyár, a strand is üres már, az úszómester is a

Előttől és Danitól is megkérdeztem, hogy miért FLM az FLM. Csak mondták egyszerűen, de aztán kibővített mondatban elmondták, hogy azokban az években, amikor ők alakultak, rengeteg olyan együttes volt a világon, amely három betűből állt. Ilyen volt az ABC, és még lehetne sorolni sok-sok együttes nevét. Mondom, nagyon jó pofesz, de akkor miért nem neveztétek el az együttest BTL-nek? Nekem jobban tetszett volna. Azt mondják, ezen már nem lehet változtatni. De a zene az kiváló volt, mint mindenkinek a zenéje, aki fellépett. 2027. október 16. Ez az újabb nap. Az újabb aréna parti. Jön Limál. Visszatérő vendégként a Twins. Fred Ventura. Az M People. Az AD Studio, az Álmokfutók, Csonk Andris és az Emergency House. Ez 2027. október 16-án lesz. Számításaim szerint már csak 370-et kell aludni, hogy újra az arénába menjünk. Ez a Black Box és a Fantasy.

0: Ez volt a Black Box. És ez volt a Fantasy.
1: Pop Tarisznya. Minden vasárnap délután 6-tól 8-ig.

És ez már az M People. Először jönnek Magyarországra a jövő évben. Ez a One Night in Heaven.

Ez volt az M People. Egy fantasztikus angol együttes. Jönnek Magyarországra a jövő évben. Az Arena Retro Party egyik nagyszerű együttese lesz a többiek mellett, az M People. Ez volt a One Night.

Addig még egyszer nyakig ér majd a Holiday. Hiszen a tél után a tavasz után a nyár, aztán az ősz. És 370 nap múlva Arena Party, és ott az Emergency House is. Nyakig ér a Holiday.

Egy perccel múlt el fél hét. Ez volt az Emergency House, és a nyakig ér a Holiday. Itt a Retro Rádió, Retro Rádióban pedig szól a Poptarisznya.

0: Ez volt a Take That.
1: Egy kultikus műsor. És egy legendás műsorvezető. Ez a Poptarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.
0: ...1993-at írunk. Ez a Stakabú. És az év egyik nagy diszkós lágere. Ez a Here We Go. És a Stakabú.

Egy Emmy díjas svéd rendező, producer, a Stakabu, eredeti neve Bo Johan Renk, aki Emmy díjas svéd rendező és producer lett, és közben a zenével is foglalkozott, nem is akárhogyan. Ez volt a Stakabu, ez volt az elmúlt percekben a Here We Go.

Révés Sándor énekelt. Nem tudtam, hogy így fáj. Az FLM kapcsán egy három betűs nevű együttest említettem, az ABC-t. Ez a folytatásban már az ABC és a Say It.

0: Ez volt az ABC. És a Say It
1: Radio.
2: Poptarisznyó.
1: Bíthóth Lászlóval. Bíthóth Lászlóval.
0: Egy kicsit a múlt. És egy klasszikus. Ez az Equals. És a Baby Comeback.

Baby Come Back. Ez volt az Eagles. Ádám és Éva a Neutonból. Az óra utolsó dala ez. A szoknya rajta marad.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Olcsóbb lesz a gázolaj, a nagyobb teherautók és buszok után. Rossz állapotban van a hazai utak 43%-a. Világörökségi helyszín lehet a Prespató térsége. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Literenként 25 forinttal csökkentik a gázolaj jövedéki adóját a nagyobb teherautók és buszok után. Az intézkedés az év végéig lesz érvényben, a 7,5 tonna feletti járműveket érinti, az üzemeltetők pedig utólag igényelhetik vissza az összeget, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Hozzátette, hogy szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését is, hogy visszaszorítsák a külföldi fuvarozók szabálytalanságait. A hazai utak 43%-a rossz állapotban van a GKI elemzése szerint. Ahhoz, hogy a teljes úthálózat legalább megfelelő minőségű legyen, több mint 9300 milliárd forintra lenne szükség. Az elmúlt időszakban azonban a közúti fejlesztésekre fordított pénz kevesebb, mint harmadát költötték karbantartásra, a többi autópálya építésre ment. Ennek eredményeként Magyarország régiós összehasonlításban kiemelkedő hosszúságú autópálya hálózattal rendelkezik, amely még az osztrákot is meghaladja. Idén is folytatódik a Gazdasági Versenyhivatal digitális tudatosság programja. A kezdeményezés a 10 és 16 év közötti fiataloknak segít abban, hogy biztonságosabban használják az internetet, felismerjék az online veszélyeket és tudatosabban döntsenek a digitális térben. Az elmúlt években már 7500 diák vett részt a programban, mondta a rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
3: Az elmúlt két év tapasztalatai alapján a program szervezői körülhatároltak több olyan főbb témakört, amelyek fajsúlyos szerepet kaphatnak a tanórák keretében. Ilyenek például a személyes adatok és a digitális lábnyom, a manipulatív reklámok, az okos és kritikus internethasználat, valamint az online platformok és algoritmusaiknak a pontos működésének a megismerése.
2: Az UNESCO világörökségi listájára kerülhet a Balkán egyik különleges tóvidéke. Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Prespató térségének jelölését. A három ország határán fekvő terület gazdag madárvilágáról híres, többek között a ritka borzas gödény egyik fontos európai élőhelye. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatja az előkészületeket. Holnap ketté oszthatja az országot a felhőzet, délen és délkeleten borongósabb idő maradhat, északon, északnyugaton viszont jóval több napsütésben bízhatunk. Délnyugaton délelőtt még csepereghet, később azonban már ott sem valószínű számottevő csapadék. A hőmérők délután 13-18 fokot mutathatnak. Úgy tűnik, kedden és szerdán szárazabb, naposabb idő jöhet, de hajnalonként már megjelenhet a gyenge fagy is. Csütörtökre csendesebb, naposabb idő ígérkezhet, délután 20 fok körüli értékekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora,
4: Poptarisznya.
1: Ez a Poptarisznya Bétót Lászlóval.
5: Retro Rádió.
6: Welcome to Sunday.

0: Jennifer Lopez. Egy megismételhetetlen koncertfelvétel Charlie-tól és Somló Tamástól.
1: Ez egy ballada, vallomás Bartó Tamástól.

0: nagyon jó volt ez az eső, ami éjszaka esett egészen hajnalig, az ország jelentős részét érte a csapadék, úgy de kellett már. Gary Oliver. Ez volt az It's Raining Men.
1: Egy kultikus műsor. És egy legendás műsorvezető. Ez a Pottarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.
0: A funky zene királyai. Ez az Earth, Wind and Fire. És a Boogie Wonderland.

Ez volt az Álmok Futók. A tegnapi bulit az arénában Rozsalla indította. Fantasztikusan helytált, csodálatos hangja van még a mai napig, és bizony hozta slágereket, nem könnyű elsőként fellépni több ezer ember előtt, de remekül megoldotta ezt Rozsalla. I love music. Rozsalla.

I Love Music. 2016-ban a Billboard 100-as dance listáján ott volt a legjobbak között. És az arénában is tegnap. Egy nagyon kedves, helyes, udvarias és nagyon jó hangú csaj. Ő volt Rosalla. I Love Music. Music time. A folytatásban pedig Donna Summer. She works hard

She works hard for the money. Ő volt Donna Summer. Akkor, amikor 7 perccel elmúlt fél

0: Bétót Lászlóval.
1: Jön a Republik.
2: Lehet, hogy most kezdődik minden.
1: Adj erőt!

Az a hölgy, aki most következik, 1935. decemberében született, és 1984. augusztusának egyik napja óta fönt énekel a mennyekben, vagyis már nincs közöttünk, meghalt Esther Phillips. Maradtak a nagy slágerek, hiszen korának egyik legismertebb amerikai énekesnője volt. What a difference day makes!

What a difference a day makes. Ő volt Esther Phillips. Erika C. és Robbie D. És a nagy igazság. A nyár is egyszer véget ér. Na, ez bekövetkezett.

0: Ennyit már a hölgyek, urak, szép leányok. Zárjuk a poptarisznyát, de csak azért, hogy egy hét múlva a szokott időben ismét kinyissuk. A mai alkalommal is Horváth Zoli volt a segítségemre, de ne menjenek sehová, hiszen rövidesen jönnek a hírek. A hírek után pedig Abaházi Csaba és a vasárnapi Abaházi Presszó rengeteg fantasztikus magyar slágerrel. További jó retrózás, mi pedig remélem egy hét múlva szokott időben ismét találkozunk. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Bétóth László. A viszonthallásra!
1: Pardon.
2: Bétóth László.
1: Dynamite.
0: A viszonthallásra!
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Bye-bye.
2: Bye-bye.
3: Arrivederci.
2: Arrivederci.
3: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
3: Adios.
2: Adios.
3: Au revoir.
2: Au revoir.

0: Magyarország legendás műsora
1: Pop-tarisznya. Pop-tarisznya.
0: Ébredjen Magyarország leghallgatottabb reggeli showjával. Ez a Bocskor minden hétköznap reggel itt a Retro Rádióban.
2: Tessék, Évi, mi az, ami a fügében csodálatos? Mit tudsz róla?
3: Én azt tudom, Vokci, hogyha levágom, akkor tudod, jön belőle egy kis fehérlé, és állítólag az gyógyhat. Voga, nem tudok velük beszélni.
4: Jól becsaptak téged, Évi. Amikor figyelj, fügyét adtak.
2: Évi.
5: Mikor... Itt a gyógyító fügelé.
2: Igen, mikor... Igen, és Évi különösen arcra jó egyébként, én tudom ezt.
3: De tényleg jó, Vokci?
2: Persze, hát megnyomod, azt már jön is belőle. Egy csoda, hidd el.
0: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel 6.08-tól a Retro Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
7: Szinte teljesen elmarad az idei gomba szezon. Új egyenruhát kapnak a rendőrök. 2000 éves vízvezetéket tártak fel Jeruzsálemnél. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szinte teljesen elmarad az idei őszi gomba szezon Magyarországon. A rendkívüli aszály miatt már eddig is alig termett gomba az erdőkben, a talajból pedig 150-200 mm-nyi csapadék hiányzik. Vógő János gomba szakértő szerint a probléma jóval túlmutat egyetlen rossz szezonon. A tartó szárazság káros hatásait még hosszú ideig érezhetjük.
8: Ezek a 25 fokok a maradékot is beszárítják, nem tudnak fejlődni. Meg van repedve a talaj az erdőbe. Ha a micélium hálózat megsérül a föld alatt, ha kap is csapadékot majd idővel egyszer a talaj, mire a gombák megnövesztik a hálózatukat, időbe telik. Azoknak a parazita gombáknak van most esélyük, ami még valamennyire nedvességet tartalmazó fatuskókon, nyárfatuskókon elő tudnak jönni.
7: Megújul a rendőrök egyenruhája, a kiválasztásba pedig ezúttal azokat is bevonták, akik naponta viselik. Az állomány tagjai több mint 380 mintadarabot véleményezhettek, köztük pulóvereket, taktikai kesztyűket és napszemüvegeket. A szavazáson legjobbnak ítélt ruhadarabokat szolgálat közben is tesztelik, hogy kiderüljön, mennyire kényelmesek, tartósak és praktikusak. A tapasztalatok alapján várhatóan a jövő év elején indul a közbeszerzés. Az új téli egyenruhákat 2027. decemberétől, a nyári ruházatot pedig 2028. júniusától több ütemben kaphatják meg a rendőrök. Rendőri konvojokkal lezárt utakon költöztették át a jubjanai rabokat a város új börtönébe. A hónapokig szervezett akció időpontját biztonsági okokból titokban tartották. Vasárnap hajnalban mintegy 150 elíteltet és letartóztatottat szállítottak át a Dobrunyai intézetbe, amely 388 ember befogadására alkalmas. A költözéssel 64 év után bezárt a Povszetova utcai börtön, az épületet pedig várhatóan értékesítik. 2000 éves vízvezeték 300 méteres szakaszát tárták fel izraeli régészek Jeruzsálem határában. Az ókori rendszer mintegy 21 kilométeren át szivattyúk nélkül szállította a forrásvizet a templomhegyre. A gondosan kialakított csatornát időszakosan még 100 éve is használták. A leletet megőrzik és beépítik a tervezett új városnegyed bejáratába. Holnap már hűvösebb arcát mutathatja az időjárás. Délen, délkeleten több felhő maradhat fölöttünk, sőt, arrafelé egész nap borongós tájak is lehetnek, miközben északon, északnyugaton több napsütésre számíthatunk. Délnyugaton délelőtt még kisebb eső előfordulhat, később viszont ott is szárazabbra fordulhat az idő. Délután 13 és 18 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, kettől több napsütés jöhet, de a reggelek egyre csípősebbek lehetnek. Csütörtökre viszont valamelyest enyhülhet az idő 16-21 fokos csúcsokkal.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Ma is hozom 4 órán keresztül a legnagyobb hazai kedvenceket, és ahogy ezt megszokhatták a vasárnapi Baházi Presszóban, lesz ma is dalpremiér. Molnár Tamás új dalát fogom bemutatni, nem sokára hívom is telefonon. Rudán Joe egy koncertet fog nekünk ajánlani, az egykori popmenedzser Hamza Zoltán egy díszmadár kiállítást, beszámolunk majd az Art Market Budapest képzőművészeti kiállításról, és az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója kapcsán lesz egy filmfesztivál, a főszervező mesél majd az 56-ról szóló filmekről és a dokumentumfilmekről. Indulunk, Dr. Béres, Fekete vonat, halott pénz, hol van az a lány?

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne Rácz Gergő, Orsovai Renivel közösen ez volt a mostantól. Szép jó estét a mikrofonnál, Abaházi Csaba. Ebben az órában Rudán Joe ajánl majd egy különleges koncertet. Hívom majd Molnár Tamást, hozzáköthető a mai dalpremiér, bemutatjuk legújabb Mi vagyunk című dalát. 9 után beszélgetünk majd arról a filmfesztiválról, amely az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója kapcsán bemutat 56-ról szóló játék és dokumentumfilmeket. A fesztivál főszervezőjével, Pignicki Rékával fogok beszélgetni, Ledényi Attila, az Art Market Budapest ötletgazdája, főszervezője mesél majd az idei rendezvényről, és az egykori popmenedzser Hamza Zoltán egy díszmadár kiállítást ajánl majd a hallgatóknak. Most Demjén Ferenc slágerét hallgatjuk, Sajtból van a Hold, a Retro Rádióban.

0: áll.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnap Jabaházi Presszó vendége telefonon keresztül. Molnár Tamás, hello!
2: Szia Csaba, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát figyelj ide! Itt van most ez az új dalod, ez a Mi vagyunk. És egyrészt tudod, hogy én nem vagyok egy ilyen dal elemző, meg kritikus, meg nem tudom micsoda, de hogy az Istenben tudod azt csinálni már megint, hogy tudod, hogy én mire gondolok, és tudod, hogy mire gondolnak mások. Mert ahogy hallgatom a dalt, látom magamat, meg látom azokat a szituációkat, ami velem történt meg, vagy a körülöttem élőkkel. És közben mégis te írtad, nem rólam.
2: Hát nézd, Csaba, erről nem én tehetek, hanem vannak úgynevezett azonos kultúrás gyökerek, és ezek, amik összekötnek minket, ezek vannak benne a dalba. Amikor elkezdtem írni, akkor hát nagyon sok és nagyon összetett érzések játszódtak le bennem, de főleg az, hogy az utóbbi időben elkezdtem büszke lenni arra, hogy magyar vagyok, mert láttam a korábban, hát inkább széthúzó népet egy irányba nézni, és elkezdtem egészen más perspektívából látni a dolgokat. Voltunk Amerikában, és találkoztam ott is olyan amerikaiakkal, akik meséltek a magyarokról, felakadt szemmel, és boldogan. Éppen a magyar népmesék jött egyébként szóba, képzeld el, egy New Orleans-i barbecue bárban. És arról beszéltek, hogy amikor bejönnek a gyerekek, akkor támulatba ejtve nézik a magyar népmeséket, mert teljesen szürreális nekik. És elkezdtem innen nézni az egészet, hogy egy teljesen más perspektívából a számunkra egyébként nagyon megszokott és közeli dolgok egyébként, hát kulturális sokként érhetnek másokat. Elkezdtem így vizsgálni a kártedóros dobozban a pörköltet, ami nekünk egy ilyen kicsit ironikus történet, de ha máshonnan nézed, akkor meg egy leleményességre utal.
1: Hát igen, és ez magyaros, bár nem tudhatjuk, hogy mondjuk Csehországban, vagy Szlovákiában, vagy bárhol máshol a világon csinálnak-e hasonlót, de mi csinálunk, az biztos. Ezért a miénk.
2: Viszont abban biztos vagyok, hogy az acskókban az acskók, az egy tipikusan magyar szekeres.
1: Az miénk. Az a miénk.
2: De hogy... Na, és hogyha ha innen nézed az acskókban az acskók is egy olyan, amit hogyha így, hát nem tudom, hogyha a szüleim zacskógyűjteményre gondolok, akkor így azt mondom, hogy így meh, egy kicsit így megmosolygom, tudod. De közben meg ez egyfajta környezettudatosság, hogyha egy másik oldalról, egy másik perspektívából nézel erre, amire meg igazán lehetünk büszkék.
1: Na és akkor itt jön be a fő kérdés, hogy amikor te ezt elkezdted írni, ezt a szöveget, akkor tudtad-e, hogy a hangulata az merre visz? Mert ez lehetne akár egy ilyen gunyoros, saját magunkon röhögő szöveg is, miközben az egész dal hangulata annyira keserédes, hogy mosolygunk magunkon, de nem röhögünk. És azért ez nagy különbség.
2: Hát én szerintem az utolsó sorok mentették meg ezt a dalt attól, hogy azt mondták rá, hogy ez gúnyos és ironikus. Szerintem az viszont, hát most szerintem hangzik, de szerintem az utolsó sorok azok el lettek kapva. És
1: átnézünk egymáson, de közben valahogy mégis mi vagyunk a liftajtót visszatartó kéz is.
2: Ez szerintem megmenti az egészet, és akkor innentől kezdve egyértelműen látszik. Ez igazából egy állásfoglalás így a végén. Szeretem azokat a filmeket, amik ilyen humorral, meg iróniával édesgetnek, utána meg drámai fordulatot vesznek, és szerintem ez az is valahogy így sikerül.
1: Igen, de közben az egész szövegben benne van, hogy ezek mindannyian mi vagyunk, tehát, hogy amiről beszéltél, hogy kicsit azért nem is kicsit szét voltunk osztva, de mégis mindannyian ugyanazt csináltuk, teljesen mindegy, hogy ki hogy gondolkodott a világról, mi a világnézete, mindannyian ugyanazt tesszük az acskót az acskóban, a pörköltet a fagyisdobozban, stb. Tehát, hogy ebben is tök egyformák vagyunk.
2: Csak abban nem, hogy hogyan tekintünk magunkra, vagy a közösségünkre szerintem. És most már épít az ideje, hogy büszkék legyünk erre szerintem.
1: Nagyon érdekes még a refrén, amit én kifejezetten szeretek, hogy csak mondod, hogy mi vagyunk, de közben olyan, mintha néha ezt így kérdeznéd. Mondod, vagy kérdezed?
2: Hát szerintem ez egy nagyon egyértelmű állítás. Szerintem a refrén ez egy ilyen összeölelkezés. Én legalábbis úgy érzem ez a repetitív, bizonygatásszerű ismétlésével. Úgyhogy bennem itt kérdés nem nagyon merült fel ezzel a kapcsolatban.
1: De akár úgy is lehetne egy kérdés, hogy, hogy vajon mi vagyunk, érted? Tehát csak nincs ott a vajon. Tehát, hogy, és akkor jön a válasz a verzékben. De nem akarom megfejteni a szövegedet, mert nyilván te jobban tudod, amiről írtál, de tök jó, hogy van nekem egy ilyen olvasata is. Beépül-e egyből a koncertműsorba ez a dal?
2: Hát már korábban is, tehát a megjelenést megelőzően én ezt már az akusztikus koncertjeimben teszteltem, illetve volt egy hangos zenekaros akció is, és hát ott is láttam, hogy ez a dal azért így jócskán megkülönbözteti magát így a repertoárom többi dalától. Ez nem egy ilyen, hát nem illik bele így tökéletesen abba az ívbe, amit követek, hanem inkább egy kicsit kikacsint belőle, de szerintem jó irányba. Úgyhogy ja, megpróbáltam már ezt, és amúgy premier előtti premier játszásban az egyik meghökkentőbb élmény volt, amikor így a sorok végén így hangosan felkuncogtak az emberek, mert könnyedén magukra ismertek. Úgyhogy hát már ott éreztem, hogy ez a dal ez így ja, erősen megkülönbözteti magát, meg így bizonyos szempontból más, meg kitűnik a repertoáromból, úgyhogy jó volt végre kihozni és szabadjára engedni, meg még talán az is jó volt, hogy hamarabb jelent meg a dal, és csak később a klip, így nyugodtan mozizhatott rá egy hétvégén keresztül, aki elcsípte, anélkül, hogy vezettem volna a szemét egy videóklip narratívával. Úgyhogy most hát szinte elmondhatom, hogy egy ilyen több mint két hónapos munka van ebben a videóban, meg a dalban, úgyhogy nagyon örülök, hogyha nálatok is megszólal, meg persze, hogyha hallgatók megnézik a YouTube-on.
1: És akkor ez már egy új album előhírnöke, felkerül-e a készülő albumra? Mi van a készülő albummal? Mikor jön?
2: Hát amúgy igen, de aztán rájöttem, hogy ez annyira lelóg mindenhonnan ez a dal, hogy valószínűleg az albumon kívüli dalok sorát fogja erősíteni. Egy sokkal mélyebbre hangolt, gitárosabb, inkább metal lemezzel jövök, onnan egy picit ez leesne, úgyhogy még idén fogtok tőlem kettő olyan megjelenést hallani, ami hát egy picit más és ennél sokkal zordabb esztétikával bír, de bízom benne, hogy az is lemegy majd nálatok a rádióba.
1: És ráadásul lesz megint évvégi nagy koncert is.
2: Így van, december 27-én várunk titeket is nagy szeretettel az Akvárium Nagyhallban. Ez a december 27-e már mondhatni szokásos két ünnep közötti vegillemozgás, úgyhogy ottanik.
1: És amikor beépül egy új dal, egy Mi vagyunk, meg hát nyilván az újabb készülő dalokhoz, kiszorítanak régebbieket? Szenvedsz már ettől?
2: Kiszorítanak, de most képzeld el, amit kiszorított, az a Nem Némíthatok El című, hát eléggé kritikus punkdalom volt, de szerencsére gyokafogyottá vált.
1: Eltemetted azt a dalt, igen.
2: Úgyhogy ezt méltósággal eltemettem, és beemeltem egy ilyen sokkal, hogy is mondjam, magasztosabb vagy nagyobb ívű dolgot, úgyhogy ez egy ilyen áldásos csere volt, igen.
1: Találkozunk december 27-én az Akvárium Nagyhallban, de mondtad, hogy addig még hozol új dalokat, úgyhogy az ajtóm nyitva áll, bármikor behozhatod a dalokat.
2: Jövök, nem úsztok meg, nagyon köszi.
1: Molnár Tamás, kösz, hogy beszéltünk. Szép estét.
2: Sziasztok.
1: Ciao, szia. Jön tehát a Mi vagyunk Molnár Tamástól, itt a Retro Rádióban, a vasárnapi Abaházi Presszóban.
0: Dalpremier az Abaházi Presszóban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnapi Abaházi Presszó vendége telefonon keresztül, Rudáncsó! Hello!
1: Hello, hello, Csavikám, és köszöntöm a hallgatókat!
0: Azért hívtalak fel, mert egy különleges koncertre készülsz, ami valójában nem is feltétlenül a te koncertet, hanem jó barátodé, vagy jó barátunké, Kalapács Józsi és az ő zenekaráé, ahol a Rudáncsó Band is megjelenik. Ez két egyenértékű koncert, tehát hogy nem előzenekar, meg utódzenekar, hanem ez két zenekar koncertje. Hogy kell ezt érteni, ugye? Jól gondolom.
1: Igen, mert az első ilyen közös koncertünk Győrbe volt egy pár héttel ezelőtt a szabadtéri Bridge-nek a szabadtéri színpadján, és kitaláltuk, hogy legyen egy ilyen közös koncert Kalapács együttes és Rudáncsó Band, mind a kettőnek a saját zenekara, és annyira jó sikerült, hogy tehát várakozáson felül nézőszámot produkáltunk, meg hát jó is volt így kettő produkció együtt, és most végre nem az volt, hogy én hozzám jött a Józsi vendégeskedni, vagy én mondtam az ő zenekarához vendégeskedni, most mind a kettő saját zenekarunkkal voltunk, és ez egész jó az a párosítás, és kitaláltuk, hogy akkor ezt nyugodtan lehetne akár a budapesti buliba is, akkor az ő buliukba betárcsulnák a zenekarommal. Uh-huh. Hát csak az is érdekes, mert ugye a zenekaron most új felállása van, tehát a volt Ossz János srác, a Kározi Gergő dobol most nálam, és a volt pokolgépes gitáros, a Nagy Dávid van most a zenekaromban, tehát ezzel a felállással még nem is játszottunk Budapesten, tehát nem is sok helyen játszottunk, mert ez csak tulajdonképpen április óta van ez a felállás, úgyhogy bemutatjuk akkor a budapesti közönségnek ezt a Rudáncsó Bandet.
0: Mégpedig a Barba Negrában október 16-án, és több érdekessége is van ennek a koncertnek. Ugye van a Totális Metal zenekar, amelyben ti azért Kalapács Józsival és az általad említett Nagy Dáviddal is közösen is mentek színpadra folyamatosan, de ráadásul most évfordulója is van annak az albumnak, amelyről kapta ez a zenekar a nevét. Tehát Kalapács Józsi ezen a koncerten megidézi a Totális Metal albumot. Ráadásul az első olyan pokolgépes albumnak is évfordulója van, amelyen te voltál az énekes, az meg 35 évvel ezelőtt.

0: 15 jelent meg.
1: Igen, igen, hát így múlnak a gyermekének is visszaút. Hát azt neked nagyon jól kell tudni, mert úgy emlékszem, hogy a lemezen, amit talán te is vokáloztál nekünk annak idején.
0: Igen.
1: Mikor az Adjú előtt lemezt vettük, ugye 1991-ben, amikor ugye én váltottam a Kalapács Jóci barátomat a Pokolgépegyüttesnek a frontemberi posztján. Hát igen, most akkor ennyi idős a lemez, 35 éves a lemez, úgyhogy ebből is nyilván akkor, ebből viszont akkor én fogok játszani, és ezzel a Kordán Jobbenben játszunk egy jó pár dalt, mint ahogy te is mondtad, felidézve azt a korszakot, úgyhogy ezt örömmel tesszük, mégiscsak életem, mert nekem is egyik legjobb korszaka volt, amikor nyilván a Pokolgépegyüttesbe kerültem, úgy mondhatok, akkor kerültem ugye az első nagy profi zenekaromban, ugye a megkerkenés elég komoly megmérített, és volt, de nem volt egyszerű énekelni Kalapács Józsi után, gondolhatod.
0: Hát
1: ott volt által tűnt, élesbe láttál, úgyhogy a hely kellett.
0: De én ráadásul ismertelek már régebb óta, és én tudtam, hogy jó énekes vagy, de azért metált előtte, vagy metál zenekarban te korábban nem énekeltél, hanem inkább hard rock énekesnek gondoltunk téged, és szerintem te is saját magad.
1: Igen, egyébként volt egy ilyen metálos próbálkozás, a Pécsi Morris nevű zenekart, mi csináltuk az 81-ben.
0: Az igaz.
1: Akkor volt divat az a British új hullám, hogy Iron Maiden, Judas Priest, Saxon, meg ilyen, és akkor annak mintájára csináltuk ezt a Morris nevű zenekart. Aztán a Morris már a következő énekesre, a Szebeni Ancsi barátommal jutott el egyébként a Morris is Kimi Tudra, de akkor én már ugye hazokot énekeltem a Kódával.
0: Igen. Na, de ebben most az az érdekes, ugye a Rudán Joe Band megújult felállása bemutatkozik Budapesten, ráadásul az Adjú Erőt albumról játszatok dalokat. Egyéb koncerteken, tehát amikor nincs évfordulója az albumnak, akkor te előveszel régi Pokolgép dalokat a Rudán Joe Band koncerteken? Mert hát ugye a Totális Metal zenekarral énekled ezeket, mennyire keveredik itt a két repertoár?
1: Hát én szívem szerint, hogy most van nekem 4 saját albumom, és szerintem egyik jobb, mint a másik, tehát azon is azért vannak kötelező gyakorlatok, amiket el kell játszani. De mivel a közönség ugye velem ismerte, meg épp ugye ezt az agyvédőt lemezt, meg a következő, mint egy 8 fokógép lemez, az én hangom majd én velem készültek, vagy akár a P-mobil albumokat is mondhatnám, vagy ugye hát énekeltem a mobilmániában is lemezeket készítettük.
0: Dinamitban is.
1: Igen, elvárja tőlem a közönség, hogy azért mindenik korszakon meg egyet-egyet azért mutassunk már be, vagy játszok egy-két dalt, tehát egy olvaszot nem tudok kötelező, nem tudom kihagyni. Egyszer volt, hogy kihagytuk a kahozóta, és azt hallgatok. Én is szívesebben játszolám, ugye nyilván a 4 saját albumom dalai, de a kötelezőket muszáj eljátszani.
0: Hát csak te eljátszod a kötelezőket, akkor az egy fél koncert, tehát akkor a felében marad időd a saját dalaidat játszani.
1: Ezért is leszek most bajba egyébként egy kicsit, ugye, mert azért meg kell felezzük, ugye ott lesz még a stressz, a Tibikes ott lesz a stressz együttessel, meg az Ittával, tehát itt azért meg egy zenekar, vagy tehát tulajdonképpen egy 4 zenekar lesz.
0: Az igen.
1: Úgyhogy nyilván itt a véges a műsoridőnk, de hát próbáljuk, mert majd gyorsabban játsszuk a dalokat.
0: De hát épp ezért korai kapunyítás van, amennyire tudom, már 6 órakor kinyitnak a Barba Negra kapui, és aztán jön a Red Rockets, jön a Stress Metal Lady-vel, és aztán utána ti a Rudán Joe Band-del, és aztán végül Kalapács Józsi a zenekarával. Hosszú koncertre tessék készülni, és ezek szerint akkor olyan dalok is elhangzanak, amiket mondjuk ritkábban lehet hallani, akár tőled is, főleg Rudán Joe Band koncerteken.
1: Hát az egy kettő meglepetés, a Józsi Kalapács Józsi nyilván fog velem is énekelni egy dalt, és én is fog énekelni az ő zenekarával. Tehát
0: Hát mondjuk egy ilyenre azért számítani lehet. Akkor is, ha nincs kiírva a nevet, hogy egyszer csak megjelesz Kalapács Józsi bulián, és ugyanez fordítva. Valahogy összenőttetek, összekötöttek titeket már.
1: Ezt egyébként éppen 35-40 éve ezelőtt azért ezt nem hittem volna.
0: Hát nehéz lett volna elképzelni azt, ez biztos. Ez biztos. Jó, de én örülök a ti barátságotoknak, meg annak is örülök, hogy volt már olyan is, hogy ebbe a barátságba én is befértem harmadikként, pont tavaly ugye a karácsonyi bulidon. Erőt eszembe csak egy ilyen rövid félmondatban, hogy idén is csinálsz karácsonyi bulit?
1: Idén most nem csak nézd, eddig 6 alkalommal csináltam itt Pécset, a Kobertefonmal Teltházat, meg az Erka Színház is, az is nagyon jó sikerült. Most inkább gyúrok majd a 65 évesemre, úgyhogy az most egy most kimarad, és úgyhogy majd arra inkább.
0: Jó, tehát akkor a legközelebbi alkalom, ahol élőben hallhatunk téged a saját zenekaroddal, október 16, Barbanegra, a Kék Színpadon, Rudán Joe Band és Kalapács koncert. Egy nagy kalappal kívánok!
1: Nagyon szépen köszönöm, és óriási örömmel várunk mindenkit, és téged is, kíván.
0: Ott leszek, és nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm én is.
0: Ciao, szia, szia.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
2: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Szigorúbban büntetnék az extrém gyorshajtókat. Jótékony célok a repontautomatáknál. Megműtik 14. Leó pápát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szigorú büntetéseket várnak az emberek a száguldozókkal és az illegális gyorsulási versenyek résztvevőivel szemben. Több mint 300 000-en töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet, és a válaszadók jelentős többsége támogatja a halálos balesetet okozó extrém gyorshajtók keményebb büntetését. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt is bejelentette, hogy néhány héten belül bemutatják az elektromos rollerekre vonatkozó új szabályozás tervezetét. Újabb 3 szervezetet támogathatunk a Repont automatáknál. A MOHU jótékonysági programjában ebben a fél évben is felajánlhatjuk a visszaváltott palackok utánjáró összeget jótékony célra. A részletekről Ozoli Gábort, a MOHU szóvivőjét kérdeztük.
6: 2026 második fél évében a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohoz Doktorok Alapítvány munkáját támogathatjuk, akkor, hogyha a Repont automatánál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánljuk fel. Így már több mint 500 000 000 forintot támogattak a visszaváltók, így ez különböző társadalmi ügyeknek lett odautalva ez az összeg. Büszkék vagyunk arra, hogy a Repont rendszer nem csak a körforgásos gazdaságot erősíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy segítsünk másokon.
5: A Repont rendszer indulása óta már csak nem 6 milliárd palackot váltottak vissza Magyarországon. A következő napokban megműtik 14. Leó pápát, egy csomót találtak a tüdejében. Az egyházfő az úrangyali imádságra összegyűlt hívek előtt jelentette be, hogy az elváltozást korai stádiumban fedezték fel, és jól körülhatárolható. Orvosai az eltávolítást javasolták, a beavatkozás időpontját pedig már kitűzték. A pápa megköszönte a hívek támogatását, és arra kérte őket, hogy imádkozzanak érte. Nem altatják el azt a tigrist, amely halálosan megsebesített egy férfit egy angliai vadasparkban. A látogató bemászott az állat kifutójában, ahol az 5 éves Altai nevű amúri tigris rátámadt. A mentők gyorsan a helyszínre értek, a férfi életét azonban már nem tudták megmenteni. Az intézmény a nagymacska sorsával kapcsolatos aggodalmakra reagálva közölte, az állatot biztonságosan visszazárták a helyére, és nem fogják elaltatni. Holnap ketté oszthatja az országot a felhőzet, délen és délkeleten borongósabb idő maradhat, északon, északnyugaton viszont jóval több napsütésben bízhatunk. Délnyugaton délelőtt még csepereghet, később azonban már ott sem valószínű számottevő csapadék. A hőmérők délután 13-18 fokot mutathatnak. Úgy tűnik, kedden és szerdán szárazabb, naposabb idő jöhet, de hajnalonként már megjelenhet a gyenge fagy is. Csütörtökre csendesebb, naposabb idő ígérkezhet, délután 20 fok körüli értékekkel.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. Az előttünk álló 60 percben is hozom a legnagyobb hazai kedvenceket. Az egykori popmenedzser Hamza Zoltán egy díszmadár kiállításra fogja invitálni a hallgatókat. 56-70. Évfordulója kapcsán lesz egy különleges filmfesztivál, ahol 56-ról szóló filmeket és dokumentumfilmeket láthat majd a kedves néző. A fesztivál főszervezőjével, Pignicki Rékával beszélgetek, és hívom Ledényi Attilát, az Art Market Budapest ügyvezető igazgatóját, főszervezőjét, akivel az idei rendezvényről beszélgetek. Indul az óra Bereszki Zoltánnal, szállj velem!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnapi Abaházi Presszó vendége telefonon keresztül az egykori sikeres popmenedzser Hamza Zoltán. Hello!
1: Hello, szia Csavi, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Aki járt már itt a stúdióban, és most már tudjuk, hogy papagájtenyésztő lettél, ráadásul sorra nyered a világbajnoki címeket. Mennyi van eddig?
1: Hát ez csak szerényen, de van néhány, de igazából ami apropója most a mi beszélgetésünknek, ez egy ilyen kis magyarországi madár ünnep. Egyébként ez szerte a világban, kérdésedre válaszolva nem akarom megkerülni, Hollandiában nyertem 3-szor világbajnokságot, meg Portugáliában egyet, úgyhogy 4 arany medálionomban.
0: És akkor most lesz ez a National Bird Show, egy díszmadár fesztivál, ugye október 23 igen. és 25 között a Lurdi házban. Ilyenkor a díjnyertes példány az ott látható? Ettől az egész rendezvénynek mondjuk az érdeklődése megnő, hogy ott lesz egy világbajnok?
1: Igen, mindenképpen én azt gondolom, de hát nagyon sok világbajnokunk van Magyarországon, vagy hát nem is nagyon sok, de vagyunk néhányan, és ezek teljesen különböző madárfajták, tehát egészen a fürstől a nagy arapapagáig, és hát ezen a kiállításon nem csak a magyar madárszerelmesek fognak felvonulni, hanem a környező országokból is jönnek madárkiállítók is. Hát a madarak azok tényleg a világ minden kontinenséről származnak, és hát jönnek bírók is, nemzetközi bírók, akik eldöntik, hogy melyik madár az adott kategóriában a legszebb.
0: Tehát akkor ez és nem csak egy hagyományos fesztivál, hanem ez egy szépségverseny.
1: Közönség, akik most már évek óta egyébként családos kiszerelésben járnak hozzánk, nagyon, nagyon élvezik, és hát egy igazi dzsungel hangulat van a Lurdi házban, és azt látjuk, hogy tátott szájjal nézik a gyerekek, és hát mi meg nyilván megpróbáljuk ösztönözni őket, hogy ne interneten neveljenek tamagocsi kutyát, hanem nyugodtan merjenek belevágni egy nagy kalandba, ami hát nyilván felelősség, de hát azt gondoljuk, hogy az élet maga egy felelősség, úgyhogy ha valaki az életre fel akarja készíteni a gyerkőcöt, akkor nyugodtan kezdheti egy papagájjal vagy egy kanári madárral.
0: És én azt is olvastam, hogy ezen az eseményen belül lesz egy másik esemény, a 23. Pannonia Kupa. Erről mit kell tudnunk?
1: Igen, hát igazából maga az egész kiállítás az egy verseny. Ez a úgynevezett Pannonia Kupa. Ez most már a szám is mutatja, sok-sok év óta zajlik, és hát igazából ez a nagy országos bajnokság, ami amúgy meg az ország kereteken túlnőtte már magát, és az első években csak magyar madarászok jöttek, most meg tényleg a világ minden pontjáról érkeznek madarászok, és hát amikor a nagy érdemű bejön és megnézi a madarakat, akkor már látja a madárkákon a kokárdákat, a helyezéseket, és hát ez egyébként nem mindig egyezik a közönség véleményével. Ez egy olyan speciális bírálati rendszer, amit így laikusként lehet, hogy az ember nem lát pontosan, de hát nem is könnyű mondjuk 300 egyforma sárga madár közül kiválasztani a legszebbet, de hát nekünk meg ebben ez a szép, hogy azért mindegyik madár egy nagyon pici két más.
0: Mindegyik egyedi. Figyelj csak, hogy kell egy madarat, akár egy papagájt felkészíteni egy szépségversenyre? Nyilván, amikor ember szépségverseny van, akkor az ember nagyon sokat dolgozik ahhoz, hogy aztán mire oda kerül a versenyre, addig a legjobb formáját hozza. Láttunk már egyéb szépségversenyeket, amikor kutyákat, cicákat addig tupíroznak, amíg a legszebb formájukat nem hozzák. Mi van a madaraknál?
1: Hát nagyjából ugyanúgy kell felkészíteni őket, mint a lányokat, csajokat. Meg kell tanítani először is őket nem járni, hanem állni. Tehát ez egy fontos feladat, hogy a madár a kiállítási kalitban egy relatív kis helyen jól kell, hogy érezze magát. Ugye általában ezeket a madarakat otthon a tenyésztő törekszik a lehető legnagyobb helyre beengedni, hogy a lehető legtermészetesebb közegben éljék meg a hétköznapjaikat, hiszen ezeket a madarakat tenyésztük, már pedig egy madár csak akkor szaporodik, hogyha ha ott jól érzi magát, tehát hogy nagy hely, klassz világítás, megfelelő páratartalom, tehát hogy igazán ki van szolgálva, mondhatom, ki van szolgálva a madár. Viszont a kiállításnál egy relatíve nem túl komfortos kis helyen kell, hogy baromi jól érezze magát, és jól kell, hogy mutasson. Ehhez viszont az kell, hogy egy kis madarat tréningezni kell, tehát időnként ki kell tenni otthon ebbe a kis kiállítási kalitba, és jó, az kell, hogy ő ne egy veszélyforrásnak, vagy egy rabságnak élje meg azt a három napot, hanem ott érezze jól magát. Úgyhogy ez nagyon fontos például. Nagyon fontos az, hogy tiszta legyen a tolla. Tehát, hogy rendesen megfürdetjük, amit hát ő a természetben is önmagának megcsinál.
0: Na igen, ezt akartak érezni, hogy a madarak fürdenek maguknak, tehát én gondolom, hogy nem kell beraknod az zuhany alá.
1: Persze fürdenek maguktól, úgyhogy ezek ilyen laikus számára talán furcsa dolgok, hogy egy madarat meg kell tanítani állni a rudon, meg kell fürdetni, de hát ezek a madarak ettől ilyen gyönyörűek, hibátlan tollazatának kell legyen.
0: De miért ezt fésülni kell, vagy tehát, hogy kozmetikázni kell, hogy még szebb legyen?
1: A rúzs elmarad, itt nálunk az öltözet az a ruházat, és az a jó ebben, és egyébként ez a madaraknak is klassz, hogy itt nem az van, hogy feladsz rá egy ruhát, hanem az ő ruhája az a tollazat. A tollazata viszont csak akkor van szép egy madárnak, a megfelelő a genetikai állománya, tehát a tenyésztők mindent megtesznek azért, hogy nagyon szép, egészséges, genetikailag épp tollazatú madarakat tenyésztenek. Úgyhogy itt ez egy komoly adminisztráció, komoly genetikai tudás, ezt egyébként mi tanítjuk. Uh-huh. Tehát vannak ilyen klubok, ahol mi ezt az ország különböző pontjain edukációs ösztönzőként tanítjuk, hogy mi az a genetika, és hogy hogyan lehet egy madarat úgy tenyészteni tenyész körülmények között, hogy az előre vigye a madárnak a genetikáját. És hát szerintem beszéljünk egy mondatot azokról a madarakról is, amik nem fogságban élnek, mert hogy igazából mi nem egy ilyen marcona fogságra szakosodott jó madarak vagyunk, hanem mi nagyon-nagyon figyelünk a teremtett világunk természetére, és hát itt van az ősz, itt van újra, és utána meg rögtön jön a tél, és hát vannak szabadon élő vadmadaraink, akiknek hát mindenúgy a szívünkön viseljük a sorsát, úgyhogy ilyenkor általában ezeken a kiállításokon valamilyen módon felszoktuk hívni főleg a fiatalok figyelmét a természettudatos gondolkodásra, és azoknak a madaraknak mondjuk a táplálására, akik mondjuk télen egy kicsikét szűkösebbek. Most például tervezünk madáretető gyártás, tehát hogy a gyerekek, akik oda jönnek, azok nem csak a madarakban tudnak, ugye? Nem csak a madarakban tudnak csodálkozni, hanem vannak különböző ilyen játszósarkaink, ahol egyrészt meg tudod tanulni, föl tudod ismerni azt, hogy bizonyos vadmadarak, amiket a természetben látsz, mi a neve, milyen a hangja, milyen a tojása, milyen a fészke, vannak ilyen klassz kis aktív játékaink, meg tervezzük, hogy a gyerekek akár gyárthatnak, nyilván tőlünk kapott anyagokból madáretetőket, amiket tervezünk kihelyezni.
0: De jó, és akkor azt is megtanulhatják, hogy az adott madarak, vagy melyik madár mit eszik, és mivel érdemes etetni, mit érdemes kirakni neki.
1: Pontosan, igen.
0: Jó, tehát október 23 és 25 között a Lurdi Házban National Bird Show Díszmadár Fesztivál. Hamza Zoltán, nagyon szépen köszönjük az információkat, és nagyon sok látogatót kívánunk.
1: Várunk mindenkit szeretettel. Sziasztok!
0: Köszönöm, szép estét! Köszi, csáó!

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, ez a vasárnapi Abaházi Presszó, és lesz egy 1956 filmre írva című filmfesztivál, mégpedig az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából október 16 és 18 között a Corvin moziban, amely fesztiválnak az igazgatója járt már korábban itt az Abaházi Presszóban Grillus Dániel oldalán. Pignicki Réka, üdvözöllek, szia!
1: Szia, szia!
0: Annyit mondj meg nekem, légy szíves, hogy ennek a fesztiválnak tulajdonképpen mi a célja? Újra nézhetünk régi filmeket, amelyek 56-ról szólnak, vannak esetleg új alkotások, mit láthatunk?
1: A fesztivál célja tulajdonképpen dokumentumfilmek és játékfilmek vetítése, amik 56-tal kapcsolatosak, és hát igazán nem csak a vetítés, hanem egy kicsit a párbeszéd, ugye nagyon sok film után lesz beszélgetés az alkotókkal, rendezőkkel, producerekkel, szereplőkkel, és nagyon a célunk az, hogy azért a fiatalság is jöjjön, és hogy tudjuk a témákról beszélni. De mondjuk például lesz a Szamár köhögés a nyitófilm, ami egy nagyon szép restaurált kópiáról lesz vetítve. Ott is lesz a rendező.
0: Gárdos Péter.
1: Igen, Gárdos Péter. Nem is tudom, hogy hol kezdjem, mert tényleg nagyon sok jó film van. És vannak archív filmek, tehát ami archívokból áll össze. Van egy kanadai archív, az 57-ben készítettek, amikor oda mentek a magyar menekültek, és ezt azóta nem nagyon sokan látták, és most szedték ki a dobozból, úgyhogy ez nagyon érdekes félórás film, ami akkori archívok, akkori menekültekkel.
0: De bocsánat, mert ugye a te szüleid is akkor menekültek forradalom után az Egyesült Államokba.
1: Igen, igen.
0: És úgy, ahogy a te szüleid mentek, úgy mentek mások is, akik vittek magukkal eredeti felvételeket a forradalomról, ezt így kell értenem?
1: Hát igen, ez is van, hát inkább fotókat, mint hogy filmeket, de hogy ugye forgattak velük, tehát hogy forgattak a menekültekkel Kanadába, és van is interjú velük, és ugyanúgy, hogy Ausztriában is ott a határ környékén forgattak, tehát láttunk ugye olyan archívokat is, ugyanúgy Kanadában is, és az amerikaiaknak is sok archívuk van, mert ők ugye befogadtak 35 ezer menekültet, és ők ugye készítettek filmet, ilyen PR okokból, tehát ők forgatták az ő mentő akciójakat is.
0: Akkor de ezt itt eddig Magyarországon ezeket az interjúkat, ezeket a dokumentumfilmeket nem lehetett látni?
1: Nem nagyon, most így előszedték őket a 70. évfordulóra, és ezeket fogjuk látni. Igen, tehát az is nagyon érdekes.
0: Jó, tehát ez tulajdonképpen 16 és 18 között októberben a Corvin moziban folyamatosan, megállás nélkül, vagy több teremben egyszerre, vagy hogy működik?
1: Két teremben fogjuk látni a filmeket, és igen, három napon keresztül,
0: ki kell lehet találkozni, mondtad, hogy ott lesznek alkotók, akikkel akár beszélgetést is lehet hallgatni.
1: Igen, például van egy nagyon régi dokumentumfilm, amit még Schiffer Pál rendezett 89-ben, azon egy engesztelő, és annak az eredeti operatőre, aki ma már 90 éves, Andor Tamás, ő is jön, ő 56-ot is átélte, és ezt a filmet is ő forgatta, úgyhogy ő egy nagyon érdekes szemtanúja az eseteknek. Játszani fogjuk, amit volt a Freedom's Fury, ami magyarul szerintem a szabadság vihara. Ez egy dokumentumfilm a Melbourne-i olimpiáról, ugye, amikor a vízilabda csapat játszott az orosz, a szovjetek ellen, és annak az egy amerikai film, aminek sok tehát Andy Vajna is producere volt, de hogy mivel hogy nincsenek itt az alkotók, meg hát már Andy Vajna sincs velünk, akkor jön egy háromszoros olimpiai bajnok, Dr. Kis Gergő, vízilabdás, és ő fog beszélgetni a közönséggel, plusz Bokor Balázs is, aki a Hollywoodi Magyar Tanácsnak a vezetője, és ő adta át a díjat ezek a filmrendezőknek, amikor elkészült ez a film Los Angelesben. És ő is jön, meg még van egy külföldi film, amit még nagyon kevesen láttak itthon, az neve a Lyukas Zászló, ez egy tipikus név, de az a Torn from the Flag, ez Kovács Klaudia filmje, ő régen Magyarországról is kint csinálta ezt a filmet az 50. évfordulóra, és egy abszolút egy olyan film, ahol látjuk, hogy külföldi perspektívából mit gondoltak az emberek az 56-os forradalomról. Benne van Henry Kissinger, meg szóval nagyon, nagyon érdekes film ilyen külső perspektívában, és egy ilyen thriller, tehát egy olyan dokumentumfilm, ami olyan, mint hogyha egy thrillert néznénk. Azt sem látták még itthon sokan, azt hiszem egyszer összesen volt vetítve, úgyhogy azt a filmet is vetíteni fogjuk. És
0: tudsz ilyen statisztikát, hogy hány film lesz?
1: Igen, persze. Igen, 29 film lesz, és 29 film, ami után 21 film után lesz beszélgetés.
0: Az igen.
1: Igen, igen, szóval az, és akkor, de most becsúszott utolsó percben három rövid film, egészen pici rövid filmek, pár percesek, amik az M5-ösön készültek ilyen játékfilmek, de televízióra, és most azt mondták, hogy ezt még nem látta őket senki, és premier előtt azokat is fogjuk vetíteni.
0: Hát ez egy, akkor ez hosszú három nap lesz, október 16-17-18 a Corvin moziban, 1956 filmre írva fesztivál. Mennyi idő felkészülni, igen, dolgozni, mióta dolgozol ezen?
1: Hát igazán én már régóta szeretem, már hallottam, hogy szóval tudjuk, azért van a 70. évforduló, nekem 6 filmem foglalkozik 56-tal, ugye azért már a családom révén ez egy nagyon fontos téma maradt nálunk. Ebből egy párat fogunk vetíteni a fesztiválon, és gondoltam, hogy hát majd csinálok a 70-re egy retrospektívet a saját filmjeimről, és az sokkal könnyebb lett volna, és sokkal olcsóbb. De mindesetre elkezdtem ezen gondolkodni, hogy legyen, miért nincs egy fesztivál, mint ahogy volt az 50-re. Csak az a baj, hogy ugye nem nagyon készült erre senki, mert hogy közben, most nem akarok politizálni, közben tényleg egy ilyen politikai váltás, és ezért az előző kormány nem szervezett egy ilyet, az új kormánynak meg nem volt ideje, és én meg már szervezgetem egy éve, és így végül is ez egy ilyen civil kezdeményezés, és nagyon nagy szerencsémre a Corvin mozi és a Budapest film azt mondta, hogy ezt nem lehet kihagyni, úgyhogy legyen a Corvin moziban, a Corvin közben, ugye a történelmi helyszín.
0: Autentikus helyszín, igen.
1: Autentikus helyszín lesz, és van is egy filmünk, a Zsigmond Dezsőnek a filmje, ami ott játszódik a Corvin közben, egy házaspár első napja. Azt se látták még nagyon sokan, ugye azt is ott fogjuk vetíteni, jön is a rendező. Na minden esetre csak azt gondoltam, hogy ez fontos, hogy beszélgessünk, és akkor elkezdtem csinálni, és hülyének néztek, de azt gondolom, hogy most így utólag mindenki felkarolta a dolgot, és a főváros is segít a reklámozásban, az NFI is segített a végén egy kis támogatásra, úgyhogy nem lesz ráfizetős, úgyhogy ennek örülök. De szerintem fontos, és valakinek kell egy fesztivált, úgyhogy...
0: Nagyon, úgyhogy és ráadásul én azt gondolom, most így beszélsz róla, meg hát nyilván én utána olvastam, ez egy nagyon-nagyon kerek összefoglalója annak, hogy mi történt itt, és ezt hogy látták a nagyvilágban. Tehát nem csak mi, hanem hogy a nagyvilágban
1: bármit csinálok, ugye a Kaláka filmmel is így volt, hogy tulajdonképpen ez az ilyen, milyenek a külső perspektíva. Ez itt is igen, abszolút bejön, és sok olyan szemtanú lesz egy ilyen tea délutánunk, ezt úgy hívom, amikor a szemtanúk, 56-os szemtanúk beszélgetnek az égenerációval, szóval egyetemistákkal, és ezek a szemtanúk, ezek mind olyanok, akik külföldre mentek 56-ba, vagy menekültek, mert én őket ismerem, úgyhogy őket szedtem össze, és aki, tudom, 70 éve volt ez a forradalom, és tulajdonképpen az ember, aki nagyon emlékszik, vagy részt vett, vagy valahogy megvan benne 56, az legalább 10 éves volt. Szóval ezek az emberek 80 évesek, minimum, és majdnem, hogy utolsó perceinkben, vagy éveinkben vagyunk, hogy velük beszélgessünk. És hogy átadjuk a fiataloknak, akik itthon úgy érzem, nem annyira, ez nem annyira fontos téma nekik. Az sem igaz, abból számomra, hogy most láttuk, hogy ugye sokszor láttuk ezt most a kampány alatt is, hogy ruszkék azzal, meg láttuk lyukas zászlókat, ami nagyon érdekes volt, ez nem is értetlen, hogy került oda, de végül is ez is elgondolkodtató, lehet, hogy most el lehetne kapni ezt a hangulatot, és azt mondja, jó van, fiatalok, ezt csandáltátok, akkor beszélgessünk 56-ról, mert onnan jön az a szimbólum.
0: Hát nézzük meg, hogy ez honnan jött, honnan indult.
1: Igen.
0: Jó.
1: De fontos.
0: Pignicki Réka, nagyon szépen köszönjük az információkat, tehát 1956 filmre írva filmfesztivál október 16 és 18 között a Corvin moziban.
1: Várjuk a vendégeket, köszönjük.
0: Nagyon köszönöm, szép estét neked.
1: Jó, szervusz.
0: Köszönjük, szia.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnap Yamaházi Presszó vendége telefonon keresztül az Art Market Budapest alapító igazgatója Ledényi Attila. Üdvözöllek, szia!
1: Szia, szia! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: És talán emlékeznek a hallgatók rá, hogy tavaly itt ültél az Yamaházi Presszóban, és sokat beszélgettünk magáról az Art Marketről. Tavaly volt az első, ugye? Én jól emlékszem.
1: Tavaly volt a 15.
0: 15?
1: És lehet, hogy a hallgatók nem emlékeznek, én emlékszem a beszélgetésre, nagyon élvezetes volt és alapos.
0: Na de ezek szerint az infok nem maradtak meg, már azt gondoltam, mert hogy először beszéltünk róla, ez volt az első, de közben meg az első volt azon a helyszínen, ahol volt, és akkor így maradt ez meg az MTK Sportparkban.
1: Pontosan így van. És tavaly beszélgettünk mi először hosszabban az Art Market Budapestről, ez is igaz.
0: És idén is ugyan ott lesz az MTK Sportparkban, mégpedig október 15 és 18 között.
1: Igen, így van. Tavaly voltunk először az MTK Sportparkban, az Art Market Budapesttel, és kiderült, hogy a város legalkalmasabb helyszínére jutottunk el, azóta az Art Market Budapest új otthona gyakorlatilag az MTK Sportpark. Pontosabban a sportparknak a központi 11.000 négyzetméteres alapterületű csarnoka, és az azt övező közpark, ahova szoborparkot fogunk berendezni.
0: Mi minden látható, mi történik ezen a nemzetközi kortárs képzőművészeti vásáron?
1: Ugyan már 4,5 millió közötti látogatója volt az Art Market Budapestnek, biztos van olyan hallgató, aki még nem járt nálunk. Azoknak a kedvéért elmondom, hogy hogy érdemes az egészet elképzelni. Ugye az MTK Sportpark által biztosított körülmények között gyakorlatilag ez az első olyan művészeti vásár Magyarországon, amelyik egy légtérbe tudja berendezni a teljes kiállítási volument, ami azért is van szükség egy ilyen méretű sportcsarnok, vagy ilyen méretű rendezvénycsarnokra. Az idejében közel 90 kiállítója van az Art Market Budapestnek, majdnem 30 országból érkeznek a kiállítók. Afrika, nagyon érdekes, olyan afrikai országok érkeznek, akik a korábbi években nem voltak még. Az amerikai kontinens, távol-keletről Japán, Kína, Korea, úgyhogy meglehetősen széles lesz a választék, de visszakanyarodva a mondatom elejére, aki véletlenül még nem volt az Art Market Budapesten, az egészet úgy képzelje el, hogy gyakorlatilag közel 90 különálló kiállítás jön létre, az egyes kiállító galériák a saját standjaikat berendezik, 500-nál több művész alkotásait láthatják a látogatók. Nincsenek a képzőművészeten belül műfaji megkötések, ami azt jelenti, hogy bár nyilvánvalóan dominánsan festmények vannak jelen, de mi kifejezetten hangsúlyossá tesszük a fotóművészeti komponenst és a szobrászatit. Mind a kettő unikális. Mi több mint 10 évvel ezelőtt létrehoztunk egy fotóművészeti szekciót, annak érdekében egyrésztről, hogy a fotoművészetet, mint műfajt megpróbáljuk a többi klasszikus művészeti ág mellé emelni. Másrésztről pedig azért, mert Magyarország egy fotoművészeti nagyhatalom abban a tekintetben, hogy ugye a 20. század legfontosabb fotósai, fotoművészeti alkotói, Moholy Nagy, André Kertész, Robert Capa, mind magyarok voltak, és így a nemzetközi közönség felé egy sajátos hungarikummal tudunk kilépni, ami pedig a szobrászatot illeti. Ugye a szobrászat az a művészettel való, különösen a köztéri szobrászat, a művészettel való találkozásnak a frontvonala.
0: Igen.
1: És ezért mi az Art Market Budapesten kifejezetten kiemelt figyelmet szentelünk ennek az ágnak.

0: műfajnak. Úgyhogy a helyszín adotta, a helyszín által biztosított körülmények között egy több mint 30 darabból álló szoborparkot fogunk berendezni. Ilyen nem nagyon szokott lenni Magyarországon.
1: És mondod, hogy a képzőművészet van a fókuszban és a középpontban, de mégis olyan nagykövetek is képviselik a vásárt, akik nem feltétlenül a képzőművészetből ismertek.
0: Igen, ehhez az inspiráció két irányból érkezik. Az egyik az az, hogy mi szeretjük a képzőművészeti tartalmak mellé a társművészeteket is behozni, helyzetbe hozni. A korábbi években a zene, a tavalyi évben a cirkuszművészet volt jelen, az idejében a tánc és a film, és a nagyköveteink, akiket az idejében nagykövetként meghívtunk, választottunk, és elfogadták a felkéréseinket, részben ezeket a művészeti ágakat képviselik. A másik törekvés pedig az, hogy mi szeretnénk a művészeti tartalmakat, a kortárs képzőművészetet a lehető legszélesebb közönséghez eljuttatni, és ebben vannak segítségünkre olyan ismert és nem ok nélkül kedvelt népszerű kulturális személyiségek, mint például Trokán Nóri, Péter Fibori, Kádár Gellért, akit ugye Ugyani sorozatból sokan ismerhetnek. A Kincsvadászok televízió műsorban népszerűvé vált Nagyházi Lőrinc, illetve Magyarország legismertebb vagy legnépszerűbb fotoművésze Tombor Zoltán, aki önmagában is celebrity. Úgyhogy ők személyesen, fizikailag is jelen lesznek, különböző szerepeket vállalnak, de az elmúlt hónapokban nagyon komoly segítségünkre voltak abban, hogy a kortárs művészet üzenete eljusson a közönséghez.
1: Még egy fél mondatot beszélj, vagy akár többet is a Start Marketről, nem tudom, jól mondom-e, jól ejtem-e, vagy ti hogy ejtitek, ami szintén erősen kötődik az Art Market Budapesthez.
0: Pontosan így van. Startnak vagy Startnak is lehet mondani. Aha. Ugye az Art Market Budapest alapvetően két nyelvű. A jelentős mennyiségű külföldi kiállító és vendég miatt gyakran az angol az első nyelv, ezért is választottunk ilyen címet ennek a programnak, ami magyarul és angolul is kiválóan működik. Ugye az Art Market Budapest folyamatosan arra törekszik, hogy ilyen művészeti tartalmakat mutasson be, amik még nem ismertek, amiket még máshol nem lehetett látni, amik újszerűek, amik a közönség számára is extra izgalmat jelentenek, vagy jelenthetnek, és ezeknek az önművészeti tartalmaknak az egyik kézenfekvő forrása az éppen piacra lépő művészgeneráció. És ezt találtuk ki az idejében, mi egyébként minden évben kitalálunk valamit, ezúttal azt találtuk ki, hogy öt ország művészeti egyetemeinek bevonásával létrehozunk egy olyan szekciót és egy olyan programot, ami kifejezetten a végzős hallgatókat, a végzős hallgatók alkotásait mutatja be, ami egyrészt nyilvánvalóan vizuálisan izgalmas, másrészt pedig egy nagyon különleges fiatalos hangulatot kölcsönöz majd az Art Market Budapestnek. Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiából, sőt Grúziából is érkeznek kiállítók, akik ennek a programnak a részei. Magyarországról a Móri Nagy Művészeti Egyetem, a Képzőművészeti Egyetem, a Pécsi Egyetem művészeti szaka kapcsolódott ehhez a programhoz.
1: Október 15 és 18 között, tehát az MTK Sportparkban Art Market Budapest, Ledényi Attila. Nagyon sok látogatót és nagyon sok sikert kívánok.
0: Nagyon köszönöm, szeretettel várjuk a hallgatókat, mert beszélni másmilyen róla, mint látni.
1: Ezt így van, ezt látni kell. Köszönjük szépen, ott leszünk.
0: Szuper, nagyon köszönöm.
1: Köszi, szép estét.
0: Köszi, szép estét.
1: Szia, szia, szia.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Olcsóbb lesz a gázolaj, a nagyobb teherautók és buszok után. Rossz állapotban van a hazai utak 43%-a. Világörökségi helyszín lehet a Prespató térsége. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Literenként 25 forinttal csökkentik a gázolaj jövedéki adóját a nagyobb teherautók és buszok után. Az intézkedés az év végéig lesz érvényben, a 7,5 tonna feletti járműveket érinti, az üzemeltetők pedig utólag igényelhetik vissza az összeget, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Hozzátette, hogy szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését is, hogy visszaszorítsák a külföldi fuvarozók szabálytalanságait. A hazai utak 43%-a rossz állapotban van a GKI elemzése szerint. Ahhoz, hogy a teljes úthálózat legalább megfelelő minőségű legyen, több mint 9300 milliárd forintra lenne szükség. Az elmúlt időszakban azonban a közúti fejlesztésekre fordított pénz kevesebb, mint harmadát költötték karbantartásra, a többi autópálya építésre ment. Ennek eredményeként Magyarország régiós összehasonlításban kiemelkedő hosszúságú autópálya hálózattal rendelkezik, amely még az osztrákot is meghaladja. Idén is folytatódik a Gazdasági Versenyhivatal digitális tudatosság programja. A kezdeményezés a 10 és 16 év közötti fiataloknak segít abban, hogy biztonságosabban használják az internetet, felismerjék az online veszélyeket és tudatosabban döntsenek a digitális térben. Az elmúlt években már 7500 diák vett részt a programban, mondta a rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
5: Az elmúlt két év tapasztalatai alapján a program szervezői körülhatároltak több olyan főbb témakört, amelyek fajsúlyos szerepet kaphatnak a tanórák keretében. Ilyenek például a személyes adatok és a digitális lábnyom, a manipulatív reklámok, az okos és kritikus internethasználat, valamint az online platformok és algoritmusaiknak a pontos működésének a megismerése.
4: Az UNESCO világörökségi listájára kerülhet a Balkán egyik különleges tóvidéke. Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Prespató térségének jelölését. A három ország határán fekvő terület gazdag madárvilágáról híres, többek között a ritka borzas gödény egyik fontos európai élőhelye. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatja az előkészületeket. Holnap már hűvösebb arcát mutathatja az időjárás. Délen, délkeleten több felhő maradhat fölöttünk, sőt, arrafelé egész nap borongós tájak is lehetnek, miközben északon, északnyugaton több napsütésre számíthatunk. Délnyugaton délelőtt még kisebb eső előfordulhat, később viszont ott is szárazabbra fordulhat az idő. Délután 13 és 18 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, kettől több napsütés jöhet, de a reggelek egyre csípősebbek lehetnek. Csütörtökre viszont valamelyest enyhülhet az idő 16-21 fokos csúcsokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csabán. Van még két órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket, egy Beatrice Jack klasszikust például, szóval majd pár perc múlva azok a boldog szép napok, de itt lesz a TNT, az Unisex, most pedig érkezik a Zon.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne Kazomból is, ez volt a zenétől felforra vérem. Jön az Ocsó Macsó, pár perc múlva szól majd tőlük a Jó Nekem, a Hip Hop Boys.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne a Krisztál zenélt, ez volt a Fújja el a szél. Jön a tankcsapda is, az örökké tart, előtt pedig Soltész Rezső klasszikusát hallgatjuk. Szóljon hangosan az ének, most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne Bródy János és a Földvár felé félúton után. Itt a Gringo Star már is, Pálinka Sunrise a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. A Magyar Vándor főcímdalát hallhattuk, Kohánszki Ró és Rutka Róbert előadásában szólt, az Otthon itt van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba, még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára az Edda művek és az Éjjel érkezem, előtte pedig Rúzsa Magdi és az

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne a 4-es Street, ez volt a Mesélek a Bornak. Jön Péter Fibori a Love Bandjével, a Hajolj bele a hajomba előtt pedig az AD Stúdió zenél. Páratlan páros a Retro Rádióban.

0: utcák és közterek.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Majka, Curtis-szel és Nikkával a Csúcson túl című dalt hallhattuk tőlük. Jön a szerelem miért múlsz, Wolf Kati nagy slágere előtt pedig Sipos F. Tamás és a Nincs baj, baby, most

slágerei retro rádió, a Korál és a Kölykök a hátsó udvarból után egy huligánz dal jön, amit nem is olyan régen újra elkészítettek, úgyhogy Gudics Máté is énekel a dalban. Ez a Tűzd ki az álmodért a retro rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne a Skorpió, és az Így szólt hozzám a dédapám után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Egy új sorozat indul az Abaházi Presszón belül. Híres párokat vagy híres embereket a párjukkal együtt hívjuk meg a stúdióba. Ezúttal Gallus Niki és a hip-hop előadóként és közösségi média tartalomkészítőként ismert szerelme Pazicski Tibor, vagyis Tony lesznek az első vendégei ennek a sorozatnak. Bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Radics Gigi dalával búcsúzom. Vadonatúj érzés a Retro Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.